Mesélás Meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Malibu-ban.

Tante Bobo Parnács Kára, Tente Bobo Parnács Kára, Tente Bobo Parnács Kára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Csukásmese Rádió. Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukásmese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség. Szuperhős fáradtan üldögélt egy toronyház legtetején, és elégedetten szemlélte a felkelő napot. Éjszaka ismét sikerült megmentenie a várost az alvilági gazfickóktól, és hála neki, a városlakók most egy újabb szép reggelre ébredhetnek. Ahogy a torony tetején üldögélve bámészkodott, észrevette, hogy a köpenye alja koszos. Valamikor este sározhatta össze, mikor egy sikátorban üldözte a főgonoszt, a legelvetemültebb bűnözőt, akit valaha látott. Mikor hazaért, fáradtan nézett be a szekrényébe, ahol a szuperruháit tartotta. Meglepődve látta, hogy már nincs több tiszta köpenye, és mindentől védő szuperoverálja is csak egy maradt. A nem jó ujját! Vakargatta meg állarcos fejét szuperhős. Úgy látom, ma mosnom kell. Szuperhős kék-sárga csempés fürdőszobájában hatalmas kupacban álltak az egymásra dobált szuperköpenyek, overálok és állarcok. Szuperhős nagyot sóhajtott és elkezdte bepakolni ruháit a régi mosógépébe. Nem szeretett mosni. A világ megmentése valahogy sokkal egyszerűbbnek és szórakoztatóbbnak tűnt. Mosni muszáj, nincs mese. Egy szuperhős nem járhat piszkosan. Mindig ezt mondta a mama. Brummogta magának szuperhős, miközben a konyhájában üldögélt egy nagybögre gőzölgő kakaó fölött. Éppen belekortyolt volna a finom illatú sűrű italba, amikor furcsa hangot hallott a fürdőszoba felől. Bár nem volt ijedős fajta, a szuperhős majdnem elejtette a bögréjét a különös nyikorgás hallatán. Ez meg mi a csoda lehet? Morogta bosszúsan, és elindult a fürdőszoba felé. Szörnyű látvány fogadta. Abban a percben úgy érezte, hogy ez borzasztóbb minden eddigi világmegmentésnél. A fürdőszobában hömpölygött a koszos víz, a mosógépből pedig hatalmas habfoszlányok repkedtek mindenfelé. A szuperhős papucsban és trikóban állt fürdőszobája ajtajában, és tanácstalanul bámulta a borzasztó helyzetet. Egy darabig összeráncolt szemöldökkel töprengett, majd mikor a mosógép egy éles nyikorgás kíséretében a levegőbe emelkedett, majd elhallgatott, csak úgy magának megjegyezte, alig ha nem a mosógéppel lesz a baj. Miután felmosta a fürdőszobát elöntő koszos vizet, és nagyjából összegyűjtötte a mindent elborító szappanhabot, szuperhős úgy döntött, neki lát megszerelni a mosógépet. Ez sem lehet bonyolultabb, mint megmenteni a várost a húsevő óriás robotoktól, gondolta, és belenézett a mosógép dobjába. Ha innen jön a víz, biztos itt van baj, okoskodott szuperhős. De nem látott semmi hibát. Belenézett a mosószer adagolójába. Belekukucskált a lefolyócsőbe. De minden jónak tűnt. Lehet, hogy talán a burkolaton belül van a hiba. De hogy jutok be a burkolat alá? Szuperhősnek remek ötlete támadt. Gyorsan felhívta a lézerszemet, a szomszédváros szuperhősét, hogy ugorjon át hozzá, és nézzen be a burkolat alá. Lézerszem alig 10 perc múlva meg is érkezett, és azonnal vizsgálgatni kezdte a mosógép motorját. Sajnos nem látok hibát. Bár az igazat megvalva nem tudom pontosan, mit is keresünk. Vakarta tanácstalanul piros sapkás fejét. A két szuperhős csüggetten ment be a konyhába, hogy megigyanak egy-egy bögre forró kakaót. Hívjuk át acélöklöt! Régen a tévét is meg lehetett javítani úgy, ha egy jó nagyot csaptunk a tetejére. Hát, ha acélököl helyre tudná pofozni a mosógépedet. Hamarosan megérkezett a két várossal odébb lakó szupererős, szuperhős acélököl.
Azért csak óvatosan, mondta kis gonterhelten a háta mögött szuperhős, nehogy összelapítsd a mosógépem, nekem ma muszáj mosnom. Acélököl, hatalmas mancsával, szeliden csapkodni kezdte a mosógépnek először a tetejét, majd az oldalát. Majd egyszerűen felkapta az egészet és rázogatni kezdte. A szerkezet zörgött kicsit, de igazából semmi furcsa hangot nem adott ki. Acélököl így visszatette a helyére, és azt javasolta, próbálják ki. A három szuperhős gyorsan bepakolta a ruhákat, beöntötte a mosószert, aztán elindították a gépet és vártak. A mosógép egy darabig rendesen működött, aztán furcsán nyikkant egyet, majd borzasztóan zúgott, végül dőlni kezdett belőle a víz meg a hab. Szuperhős, lézerszem és acélököl csalódottan álltak neki takarítani. Estére rossz idő ígérkezett, mikor a világmegmentés szükségessége mindig nagyobb, mint szép időben, ezért lézerszem és acélököl hazamentek. Szuperhős nem tudta, mit évő legyen. Lókó orral gubbasztott a szárító kötél alatt, mikor egy ismerős hangot hallott a háta mögül. Mi a baj, Szupi? Kérdezte egy szőke coffos kislány, akit Jankának hívtak. A kislánya szuperhős szomszédjában lakott, és gyakran játszottak együtt, ha Janka anyukájának sok volt a dolga, és a világ sem szorult éppen megmentésre. Szuperhős elpanaszolt a baját a mosógéppel. De hát miért nem hívsz hozzá egy szerelőt? Kérdezte Janka csodálkozva, és oda nyújtotta a kedvenc rózsaszín játéktelefonját szuperhősnek. Szerelőt? Oly, hogy ez nekem nem jutott eszembe! Mosolyodott el szuperhős, de el is komorodott mindjárt. Vasárnap van, ilyenkor nincsenek szerelők. Jaj, dehogy nincsenek, majd én szerzek neked egyet. Fogta meg a kislány szuperhős kezét, és elkezdte húzni a házuk felé. Janka apukája fogta a szerszámos ládáját, és átsietett a szuperhőshöz. Néhány perc alatt megtalálta a hibát, és megjavította. Mindig tudtam, apuci, hogy te is egy szuperhős vagy. Ölelte maga a kislány apukája nyakát. Köszönöm, mondta félszegmosolya a szuperhős, és kezet nyújtott Janka apukájának. Janka segített a szuperhősnek újra betenni a ruhákat a mosógépbe, és míg azok megtisztultak, ittak egy-egy bögre habos kakaót. Mikor végeztek, együtt kiteregették a szuperköpenyeket és a szuperoverálokat. A ruhák tisztán és illatosan lengtek a lemenő napfényében. Látod, Szupi? Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség, mondta Janka huncutul, és egy jó étpuszit nyomott szuperhős arcára.

Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Pilhofer Elemér vagyok, Kecskemétről jöttem, 9 éves vagyok, és a versem Barak László a tücsök. Tücsköt fogtam a szobában, hegedült veszettül, üldöztem a szegény párát 2 héten keresztül. Nem tudhattam, hogy a tücsök ilyen szívós fajta, dúltam, fúltam, a gyerekek meg nevettek rajta. Könnyet tették, mert 7:30-kor már aludni mentek. Tücskünk viszont csak utána törte meg a csendet. 8:30-ig épp csak hangolt. Készült a koncertre. De ezek után rázennített rá a szemtelenje. Éjfél tájban szerencsére kis pihenőt tartott, de hát aztán kipihenten folytatta a harcot. Mert harc volt ez a javából. Hegedűvel vívta, míg szerencse, hogy társait ellenem nem hívta. Felforgattam minden szobát. Rendetlenség lett is, átkozódtam közben bőszen. Vigye el a pest is! Gondoltam, ha meglelem, széttaposom menten. De amikor megtaláltam, a zsebembe tettem. Átmentem a szomszédomhoz mézes-mázos képpel. Gondoltam, majd jól kitolok, ki én a jó néppel. Észrevétlen lejtettem tücsköm a szőnyegre. A szomszédom zeneértő. Hát, most már élvezze.
1: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok! Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan. Futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső. Jaj, de jó, hogy kitaláltátok. Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötletet támadt. Beugrott egy boltba, és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett két labdát. Füligérő szájjal, két labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz. Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancsinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még két labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi famanónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, de nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancsinello is ilyen famanó akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól. A karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. és ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancsinelló barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancsinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancsinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancsinelló nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely famanó még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanó. Pancsinelló meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanó vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanók loholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanók csak mentek, mentek. Pancsinelló leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanó. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egyszer magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanó vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancsinelló megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancsinelló. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó 4 kézlábra állt, de még mindig lógatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancsinelló megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanúk még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanúkat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kis barátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el. De Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat. De leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amid van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan Lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki:
3: mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám.
2: Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen, Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta.
3: Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni.
2: A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak:
3: rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák.
2: Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye Tyúkanyónak.
3: Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak.
2: Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. Na de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide! Tarka-barka szárnyadon gyönyörködöm én nagyon.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Benedek Elek, hajnal. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
4: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Már jó nagyok voltak a király kisasszonyok, de az apjuk nemhogy az utcára eresztette volna ki őket, még az udvarra sem. Sokat sírtak, keseregtek emiatt a király kisasszonyok, hogy ne sírtak, keseregtek volna, mikor nem volt jobb dolguk, mint az arany kalickába zárt madárnak. Kérdezték is az édesapjukat, ugyan bizony, bár a kertbe miért nem ereszt ki édesapám, talán bizony fél, hogy a szél meghasogatja, nap megbarnítja arcunkat. A király mindig csak azt felelte. Sem széltől, sem naptól nem féltelek, lelkem leányaim, egyéb miatt aggódik az én apai szívem. Azt jelentette álmomban egy ősz öregember, hogyha egyszer kieresztlek, többet meg nem látlak az életben. Hitték is nem is a lányok, hogy az édesapjuk álma beteljesedjék, s egyszer, mikor a király vadászatra ment, s vele az egész udvar népe, éppen csak, hogy egy öregasszony maradt a palotában, az is fél szemére vak volt, a másikkal meg nem látott, utcú, kiperdültek a palotából, leszaladtak a kertbe, s meg sem állottak, míg a feneketlen tó mellé nem értek. Ez a feneketlen tó a kertnek a leghátulsó szegletében volt. Aranyhalak, aranykácsák úszkáltak benne, s bezzeg, mikor meglátták ezeket a király kisasszonyok, nem tudtak betelni a nagy gyönyörűséggel. Hívogatták a kácsákat, s ugyancsak örültek, mikor a kácsák kiúztak a tó partjára, s szépen sétáltak ők is a király kisasszonyok után. Na, hanem ugyan nem sokáig tartott az örömük, mert kétszer sem kerülték meg a tavat, egyszerre csak rettenetes nagyot csobban a víz, s gyűrűt vet vagy százat, hogy csak úgy locsant ki a víz a tópartjára, s abban a szempillantásban kiemelkedik három sárkány, egy hétfejű, egy 14 fejű, meg egy 24 fejű, kiszöknek a vízből, derékon kapják a király kisasszonyokat, s nagy hirtelen eltűnnek velük a feneketlen tóban. Hazajő a király estére, megy a leányok szobájába, s hát hírük poruk sincsen, tűvé teszik a palotának minden zegét zugát, az udvart, a kertet, a várost, fűt, fát kérdeznek, látták-e a király kisasszonyokat? Nem látta senki lélek. Jaj, rettentő nagy búna kereszkedik a király, sírás volt éjjelen nappala, de sírhatott. Arra ugyan elő nem kerültek a leányok. Kihirdette hát az egész országban, de még a szomszéd országokban is, hogy aki a leányait visszahozza, annak adja fele királyságát, s három leánya közül azt, amelyik a legjobban megtetszik. Bezzeg csődültek mindenfelől a legények, minden renden s rangon levők, százan is elindultak ki erre, ki arra, hát ha megtalálnák a király kisasszonyokat. Volt a városban egy öreg asszony, és ennek három fia. Úgy hívták őket Este, Éjfél, meg Hajnal. Gondolja az öreg asszony, hiszen az ő fiai országot, világot bejárnak. Hát, ha látták is valahol a leányokat. Bizony jó volna, ha valamelyik fia visszahozná őket. Éppen alkonyodott, s hazajő a legidősebb fia, Este, s mondja neki az öreg asszony, hallod-e, fiam, maradj itthon ma, vacsorálj és feküdjél le, eleget jársz, kelsz, fáradsz úgyis, pihenj egyszer életedben. Ó, édesanyám, maradnék én jó szívvel, de megharagszik rám Éjfél, ha idehaza talál. Ne félj, mondta az öreg asszony, elbújtatlak, nem lát meg az öcséd. Hajlott Este az anyja szavára, odahaza maradt, vacsorázott, aztán lefeküdt a kemence háta mögé, s aludt, mint a bunda. Kevés idő múlva jött haza Éjfél is, s azt is azzal fogadja az anyja, maradj itthon, édes fiam, pihenj egyszer az életben. Szabadkozott Éjfél is, hogy mit szól majd Hajnal, ha hazajő, s itthon találja, de az öreg asszony addig beszélt, hogy levette szűrét, asztalhoz ült, evett, ivott, aztán lefeküdt az ágy alá. Alig, hogy Éjfél elaludt, hazakerült Hajnal is, s okkal, móddal, szép szóval őt is otthon marasztalja az öreg asszony, ad neki jó vacsorát, s lefekteti az ágyába. Fölkelnek reggel a legények, de bezzeg megszégyellették magukat, mikor meglátták egymást. Ez sem volt többet az életben, hogy ők egyszerre ébredjenek. Jól van, jól, mondotta az öreg asszony, azért ugyan ne szégyenkezzetek, hogy idehaza találtátok egymást. Az én akaratom volt, hogy egyszerre mind a hárman itthon legyetek. Tudjátok-e, a királynál mi történt? Az történt, hogy a királynak mind a három leánya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ugyan bizony, nem láttátok-e őket, hiszen ti sok országot, világot bejártok? Mondta Este. Én egyiket sem láttam, édesanyám. Mondta Éjfél. Én sem láttam, édesanyám. Mondta Hajnal. Bíz, én láttam mind a hármat. Azt is tudom, hol vannak. Hát, ha láttad, eredj utánuk, mert ha visszahozod őket, tied lesz a király fele királysága, s a három leány közül, amelyiket választod. Noha úgy, akkor csak menjen édesanyám a királyhoz, s mondja neki, hogy csináltasson egy 300 öles láncot, s annak a végére egy 7 mázsás karikát, a többi az én gondom. Elmegy az öreg asszony a királyhoz, elmondja Hajnal üzenetét. De bezzeg örült a király, ahány kovács volt a városban, mind összedoboltatta, s még aznap megcsinálták azt a 300 öles láncot, meg a 7 mázsás karikát. Aközben Hajnal is odament az udvarba a két bátyjával, fogta a láncnak a karikás végét, a másik végét pedig fogta Este meg Éjfél, s úgy vitték a láncot végig a városon. Meg sem állottak, míg a városon túl az erdőbe nem értek, annak is a kellős közepébe. Ott volt egy nagy cserfa, annak a tövében egy lyuk, olyan széles, hogy azon egy ember jól beférhetett. Ezen a lyukon le lehetett menni Sárkányországba, de még ember fia le nem ment azon. Minden lélek messziről elkerülte. Na, mondta Hajnal, ti másszatok fel erre a fára, üljetek le egy ágára, a lánc végét fogjátok meg jól, én a karikás végével leereszkedem Sárkányországba. Mikor aztán érzitek, hogy alulról rándítom, húzzátok fel. Ígérik, s fogadják a legények, hogy csak menjen bátorsággal, azzal elbúcsúznak egymástól, s hajnal leereszkedett a lyukon. Három nap s három éjjel folyton ereszkedett lefelé. Akkor földet ért a lába, s elindult Sárkányországba. Nem ment erősen messzire, már ott is volt a Rézvárnál. Abban lakott a király legidősebb leánya, éppen az ablakon könyökölt, sírdogált magában, s mikor meglátta Hajnalt, összecsapta a kezét. Jaj, lelkem, Hajnal, hogy jöttél ide? Jöttem, ahogy jöttem, azt most ne kérdezze, jöjjön velem, mondta a király kisasszony. Mennék, lelkem, Hajnal, de mindjárt jő a hétfejű sárkány, s ha el nem bújsz előle, vége az életednek, vége az enyémnek is. Hát mitől olyan erős a hétfejű sárkány, kérdezte Hajnal. Mit eszik? Mit iszik? Nem eszik az egyebet, csak egy kenyeret, s nem iszik többet, csak egy icebort. S mégis olyan erős, hogy 100 embertől sem fél egy maga. No hát akkor csak adj nekem is egy kenyeret, meg egy icebort, szép király kisasszony. A többit bízd rám. Ad a király kisasszony Hajnalnak kenyeret is, bort is, hogy ne adott volna, s mikor éppen a kenyeret megette, s a bort megitta Hajnal, nagyot döndült a vár kapuja, s abban a pillanatban jött már a hétfejű sárkány is, csak úgy szakadt a láng mind a hét szájából. Hely, szörnyű haragra gerjedt, mikor Hajnalt meglátta, de nem sokáig tartott a haragja, mert Hajnal felkapta a buzogányt, s úgy fejbe teremtette, hogy csak nagyot nyekkent a sárkány, s azzal kiadta a páráját. Jaj, Istenem, de örült a király kisasszony! Egyszerűen leszaladt a palotából, egy rézvesszővel megsuhintotta a palotát, abból mindjárt alma lett. Azt a kebelébe dugta, és úgy mentek tovább, ketten az ezüstvárhoz, ahol a középső király kisasszony lakott. Ezt a 14 fejű sárkány rabolta volt el, azt tartotta szomorú fogságban. A 14 fejű sárkány két kenyeret evett, s két icebort ivott napjában. Hajnal is megevett hát két kenyeret, s megivott két icebort, de fűbe is harapott a 14 fejű sárkány. A középső király kisasszony is megsuhintotta ezüst vesszővel az ezüst palotát, abból mindjárt alma lett, a keblébe dugta, s mentek az aranyvárhoz, ahol a kicsi király kisasszony hervadozott szomorú rabságban. A 24 fejű sárkány három kenyeret evett napjában, s három icce bort ivott. Hajnal is megevett három kenyeret, megivott három icce bort, s éppen háromszor olyan erős lett ettől, mint annak előtte volt, pedig ugyancsak rettentő nagy ereje volt addig is. De földhöz is teremtette a 24 fejű sárkányt, úgy földhöz teremtette, hogy egyszeribe kiadta a gonosz lelkét ez is. Na most már mehettek haza. A kicsi király kisasszony is megsuhintotta aranyvesszővel a várat, abból is alma lett. Szép aranyalma. Ott a király kisasszony a kebelébe dugta, s azzal mentek egyenest a lyuk szájához. Hajnal előbb a legidősebb király kisasszonyt ültette a karikába, azután megrántotta a láncot. Egyszerűen megindult a lánc felfelé, vitte a király kisasszonyt. Aztán sorjába felmentek mind. Legutolsónak maradt Hajnal, elhúzták őt is. Ahogy mind fent voltak, a három almát külön-külön letették a földre, meglegyintették a vesszővel, s ismét vár lett mind a három almából. Történetesen éppen akkor nézett ki az ablakán a király. Meglátja a három várat, s szemeszája elállott a csodálkozástól. Világ életében sem látott három ilyen szép várat, pedig Szépnek elég szép volt az övé is. Nem volt maradása, befogatott a hintajába, hadd lássa, tudja, ki építette olyan nagy hirtelen azt a három várat. Hely! Majd meghalt szertelen nagy örömében, mikor meglátta a leányait. Bezzeg, hogy Hajnalnak adta mindjárt a fele királyságát, azzal a legkisebb leányt, mert a kicsi király kisasszonyt választotta Hajnal. A legidősebb király kisasszony Estének lett a felesége, a középső pedig Éjfélnek. Egyszeribe összeadták a fiatalokat, s aztán megzendült a muzsika, lett nagy dínom-dánom helye húja vigasság, hét álló hétig állott a lakodalom. Én is ott voltam, hét hétig táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem állottam. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: A Hajnal című mesét hallottátok.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványolómalom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpangjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk. Partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövi halat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a méből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a forgács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálatom. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma. S a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
hát egyszer csak minyamányi otterem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt, Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem olyan jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagymérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tán neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Mesenyei Ferenc.
2: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészszedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na, nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartsom, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utálnak a palustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsújtottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak? Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hítpész szedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
1: A Béka Pásztor című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalvók!
1: A sátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Égen úszó pehelypaplan, esőcseppek laknak abban. Mi az?
4: A felhő.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Nem ér a nevem. Angol mese. Elmeséli Novodomszki Éva. Négyen voltak jó barátok, egy barna kutyus, egy fehér cica, egy szürke nyuszi és egy pejhes varjú fióka. A kutyus egy kosárban lakott, bent a nagyszobában, és esténként pislogva nézte a kandallóban pattogó tüzet. A cica a fáskamrában lakott, a fáskamra sarkában volt egy halom szalma, esténként abba bújt bele, és nagyon szerette hallgatni a szalma zizegését. A szürke nyuszi a kertben lakott, egy bokor alatt ásott lyukat

0: megjátsszuk azt, hogy ma éjszakára helyet cserélünk.
1: Ezt nem értjük, mondták a többiek.
0: Pedig egyszerű, mondta a kutyus, és aztán elmagyarázta nekik, hogyan kell helyet cserélni. Este így is történt. A kutyus a varjúfészekbe ment, a cica a bokor alá a lyukba, a varjúfióka a fáskamrába, a szalma közé, a nyuszi meg be a nagy szobába, a kutyus kosarába. Aztán leszállt az éjszaka. Föltámadt a szél, szitált az eső, és a hold néha kikukkantott a felhők közül. A nyuszi nem tudott elaludni. Pattogott a tűz, lobbant a láng, a nyuszi reszketett. A kutyus nem tudott elaludni. Zúgtak a lombok, fütyült a szél. A kutyus reszketett. A cica nem tudott aludni. Nedves volt a lyuk, az eső dobolt a bokor levelein, a cica reszketett. A varjúfióka nem tudott elaludni, zizegett a szalma, a fáskamra ajtaja nyikorgott a szélben, a varjúfióka reszketett. Nem ér a nevem, gondolták egyszerre mind a négyen. A hold ismét kikukkantott a felhők közül, és mit látott? A sötét udvaron összetalálkozott a barna kutyus, a fehér cica, a szürke nyuszi és a pelyhes varjúfióka. Csak nézték egymást, aztán a kutyus megszólalt. Ez nem volt jó játék. Menjünk mindannyian a helyünkre aludni, aztán reggel, majd ha kisüt a nap, fogócskázunk.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szél és a nap. Gyulai Pál verse. Aki elmondja, Fodor Imre. Egykor régen Szél Urfival fogadott az öreg nap. Egy vándor köpenyét melyik lophatná le hamarabb? Jött a szél, s magát felfúván, zúgott-búgott, mint csak tudta, a köpenyt úgy húzta-fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyettem kap fűhöz fához, de a köpenyt majd a vállához szorítgatja, és odébb áll. Mosolyog az öreg nap, s hősugárral fényes, szépen megindul a tiszta égen, hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajta megáll. Egykor régen így nyeré meg Szél Urfit az öreg nap, többet ésszel, mint erővel, így közel, úgy hamarabb.
4: A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és most Janikovszki Éva Már óvodás vagyok című könyvéből fogom nektek elmesélni a Hogy megnőttünk című fejezetet. Amikor Dani először ment óvodába a nyaralás után, a Dadus néni összecsapta a kezét. Hogy megnőtt ez a gyerek? A Dadus néninek igaza volt, mert Dani valóban megnőtt, ez biztos, mert új cipőt kellett neki venni, és a nadrágja is kicsit rövidebb lett. Az óvodában is sok minden változott néhány hét alatt. Volt, ami megnőtt, és volt, ami összement. Megnőtt a fű a kertben, megnőttek a bokrok a kerítés mellett, megnőttek a virágok a pancsoló végében, és megnőtt a fűtőbácsi szakálla. Az nőtt a legtöbbet, mert azelőtt egyáltalán nem volt neki. De összement a pancsoló, mert a Balaton sokkal nagyobb volt, és összement a játékház, mert Daniék is ilyen faházban laktak, de sokkal nagyobban, és valahogy összement az egész udvar. Az is lehet, hogy csak Dani lett nagyobb. Dani Józsó nénit kereste, mert szerette volna, ha ő is összecsapja a kezét, és azt mondja neki, hogy na hát, hogy megnőtt ez a gyerek, és ha mind a két Józsó néni itt van, akkor mind a kettő. De egy Józsó nénit se látott, beszaladt hát a szobájukba. Biztosan ott lesz, vagy ott lesznek. Csak hogy a szobában egy egészen új óvónéni volt, egészen új gyerekekkel. Az új óvónéni kedvesen nézett Danira, de az új gyerekek csúnyán néztek, és kettő sírt is. Pedig csak hárman voltak. Ez a mi szobánk, akart tiltakozni Dani, amikor végre meghallotta a folyosóról Józsó néni hangját, és éppen azt mondta, amit hallani szeretett volna. Na hát, hogy megnőtt ez a gyerek? Dani, csak nem akarsz visszamenni a kis csoportba, gyere gyorsan, nézd meg az új szobánkat, a régit átadtuk a kis csoportnak. És Dani szaladt Juzsó néni után az új szobába, és mindjárt látta, hogy ez az ő szobájuk, mert hiába volt új az ajtó, és új a szőnyeg, és újak az asztalok, meg a székek, és a polcok, meg a padok, de a pad végén ott ült Pöszke. Pöszke nem nőtt meg, csak több szeplő volt az orrán, és most is minden piros volt rajta, mint amikor először látta. Szia! Szaladt oda Dani Pöszkéhez. Juzsó néni azt mondta, hogy mekkorát nőttem, a Dadus néni is csodálkozott, hogy mekkorát nőttem. De Pöszke nem akart csodálkozni. Nézd meg a babot, mondta, és a cserépre mutatott, amibe a babot ültették még tavasszal. Ami igaz, igaz, a bab sokkal többet nőtt, mint Dani. Egy karóval meg is kellett támasztani, hogy el ne dőljön. Közben egymás után jöttek a gyerekek, és mindenki örült a másiknak. Szia! Szia! Szia! Amikor már sokan voltak, akkor Juzsó néni azt mondta, hogy nézzenek jól körül, és gondolkozzanak, hogyan lehetne még szebb az új csoportszoba. Mindenki gondolkozott, de nem ugyanazt találták ki. Misu össze akarta tolni az asztalokat, hogy egy nagy asztal legyen, Dani meg sorban a pad elé akarta állítani, Ágika át akarta vinni a másik sarokba a babaházat, Zsoltinak meg eszébe jutottak a régi játékok. Hidesüss, mondta Zsolti súgva Misunak, hozzuk át a régi szobából a régi játékokat, mert igaz, hogy sokat nőttünk, de azért tudunk még azokkal is játszani. Misu úgy gondolta, hogy ez nagyon jó lesz, és mindjárt elmondta Daninak is. Hárman indultak a régi szobába, hogy áthozzák a játékokat. Hova mentek? Szólt rájuk Juzsó néni, és meg kellett mondani neki, pedig jobban szerették volna meglepni a sok játékkal. De Juzsó néni így is nagyon meg volt lepve. Hát ezt meg hogy gondoljátok? Kérdezte, pedig már tudta, hogyan gondolják. Elhoznátok a kis csoporttól a játékokat? De azok a mi játékaink, mondta Zsolti, mindig mi játszottunk velük. Eddig ti játszottatok velük, mert ti voltatok a kis csoportosok, mondta Juzsó néni. De ha most elhozzátok az új kis csoporttól a játékaikat, akkor nem lesz mivel játszaniuk, és nem fogják elhinni, hogy jó óvodába járni. Meg aztán mit gondoltok, mi lett volna, ha a mostani nagy csoportosok is így gondolkoznak? Akkor ők is elvitték volna innen a játékokat a nagy csoportba, találta ki Dani. A régi nagy csoportosok meg elvinnék magukkal az iskolába, mondta Misu, mert most már ő is értette. És akkor a végén alig maradna itt az óvodában játék, fejezte be Juzsó néni. Az mégsem lenne jó, igaz? A gyerekek hallgattak, ami azt jelentette, hogy igaz. Aztán Eszter súgott valamit Pöszkének, aztán Pöszke Ancsának, aztán Misu is súgott Daninak, és Dani is Zsoltikának. Juzsó néni nem kérdezte, hogy mit sugdosnak. A vége az lett, hogy Gáborka arra kérte az óvónénit, hogy csak is és egyedül a tűzoltókocsit hozza át nekik a kis csoporttól, mert azt a régi nagy csoportosoktól kapták ajándékba. Juzsó néni beleegyezett, és átment a kis csoporthoz. Amikor visszajött a tűzoltókocsival, a gyerekek már az ajtóban várták. Kezükön egy-egy bábú volt, Nyuszi, Csacsi, Kakas, Cica, Bohóc. Ezt meg mi adjuk ajándékba a kis csoportnak, és megmutatjuk, hogy kell velük játszani, mondta Pöszke. Akkor majd elhiszik, hogy jó óvodába járni. Na hát, ti igazán megnőttetek, mondta Juzsó néni, mert ilyesmi csak nagy gyerekeknek jut eszébe. És most kaptok tőlem egy-egy puszit, mert szeretsz bennünket, kiáltotta Ágika, és igaza volt.
6: A sindisznók szerint a tüskék hasznos fegyverek. De ki tudja, miért növesztenek tüskét az emberek?

0: Sziasztok! Becsengettek! Hamarosan újra találkozhatunk a barátainkkal!
1: Varázsdoki rendel.
2: Hogy keltetek ma? Álmosan? Ha jobban szeretnétek aludni, adok pár varázsdoki top tippet. Első, minden nap mozogjatok. A testmozgás segít, hogy könnyebben és mélyebben aludjatok. A második, hogy jól szellőző szobában aludjatok. Ha hajnalra elfogy az oxigén, nem lesz pihentető az alvás. A harmadik pedig, hogy közvetlenül lefekvés előtt ne nézzetek telefont vagy más képernyőt. Meglátjátok, hogy sokkal nyugodtabb éjszakátok lesz. Most mennem kell, ma még hivatalos vagyok egy tollasbálba. Szevasztok!
1: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen. A nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió. Szeptember 2-a van. Mai névnaposaink. Rebeka, Dorina, Renáta, Ingrid és István. Sok boldogságot! Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el.
5: Szervusztok gyerekek! Én Üvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István, első nap az első B-ben.
6: Haja, haja, hé! Megnyílott az első B!
5: Vackor hátán iskolatáska, apró lépteit szaporázza, szem előtt nagy fehér tábla, Kökörcsín utca, olvassa Vackor,
6: eredj fiam az iskolába!
5: Megy az apró, megy a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén piszek kölyök mackó. Iskola előtt megáll, nézdegéli a kapuját.
6: No hát, mondja, ilyen csodát, nagyobb, mint az óvoda. Indulás, Vackor, nosza!
5: S a kapun besétikál. Haja, haja, hé! Orra előtt kitárt ajtó, rápingálva. Első B. Ajtóban néni, Demény Eszter, int a piszének, s nevén szólítja. Ha hívlak, akkor gyere is, Vackor. ne kelljen hívni téged ezerszer. Tanítónénid leszek. Gyere, te mackó gyerek. Odaben első bések vidáman nevetgélnek. Nagy Balázs 1, Kormos Luca 2, Keszthelyi Dani 3, Hidegkuti Mártin 4, Zelnik Bálint 5, Parancspanni 6, Domokos Matyi 7, Maros Donka 8, Csukás Pista 9, Zahár Zsófi 10. 10-10 tiszta víz, sok gyerek, sok cseprű apró. 11. közöttük az a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. A sok benti suttogás lesz végül nagy zajogás. Sűrű a kedv az iskolapadban, s amikor belép piszén piszénk, viháncos harsány nevetés csattan. Hajahi, nézzetek, ez egy mackó gyerek! De akkor Eszter néni az osztályt végigméri. Első B, figyelem, most egy kis csend legyen. Ez a kis mackó Backor. Nagy kár, hogy ilyen bogyos, hogy a bundája lompos, hogy loncsos és bozontos, de csöppet se kolontos, és ha okosak vagytok, nem nevetitek akkor. Igazán nem tehet róla, hogy ilyen az a bunda, de ő már többet is tud, mint azt, hogy brumma-brumma. Veletek együtt megtanulja, amit tanulni kell. Hát ezt a piszét társnak csak fogadjátok el. Backort Domokos Matyi mellé leülteti, mivel hogy őt a csöp bocs már régen ismeri. Előtte Csukás Pista ül, mögötte Zahár Zsófi ül, a katedrán pedig Eszter néni ül, egyedül. Az osztálykönyvet kinyitja, és apró gyöngybetűkkel mindük nevét beírja. Egyszer csak Backor kérdezi, mi a papád neve? Backor zavartan dünnyögi,
6: Mackor az ő neve.
5: Mi a foglalkozása, mond?
6: Az biza medvesség.
5: Erre kitör a nevetés, hogy belezeng az ég. Milyen medvesség, kispiszém?
6: Hát, erdei.
5: Backor, az nem foglalkozás.
6: De hiszen medve a papám, barna bundája van neki.
5: Akkor Eszter néni föláll, és Backort megsimítja. No, ülj le szépen, kispiszém, s nevét a könyvbe írja. Ismerkedik egymással a sok nyüzsgő gyerek, de Backor áll közöttük, hüppögve pityerek. Domokos Matyi kérleli,
6: ne sírj, kis bogyosom, ez itten már nem óvoda. Ha nevetnek, ne nézz oda, semmit ne védz okon.
5: Zahár Zsófi is mosolyog, s vele Kormos Luca, aki a padban imbolyog, mint egy kölyök ruca. Végül megenyhül csöp szíve, és már velük nevet. Dúdol velük hazafelé egy kedves éneket.
6: Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy. A harmadik ül a padon, a dudáját fújja nagyon, de szép hangja van. Donno, donno, don.
5: Fényesen sütött a nap, igen magasan. Tetszett neki az az ének, s örült, hogy a kismedvének fényes kedve van. És hazament akkor ebédelni Backor.
1: Csukás Mese Rádió.

0: Koltai Bori vagyok, és most mondok nektek egy verset. Hétvári Andrea, iskolába indulok. Hány éves vagy? Már éppen 6. Vár engem az iskola. Felveszem az iskolatáskám, indulhatunk is, anya. Versek helyett az ABC lesz majd, amit szavalok. Így leszek majd még okosabb, annál is, mint most vagyok. A tanító néni tündér, ki krétával varázsol, s mire egy-kettőt pislogok, ezerig is elszámol. Űrhajós szeretnék lenni, orvos, tengerkutató. Híres tudós leszek egyszer, ez már most is tudható.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Luizival fogunk most nektek mesélni.
3: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a Nagy Alma Szüreti Rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek, érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
4: Induljunk hát, szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár, teli kosár, telt szívek, mire van szól majd az ének?

0: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
1: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
0: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
1: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
0: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és alma illat lengte be az egész teret.
2: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
1: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
3: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
4: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
1: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
2: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
1: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset, legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
0: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
1: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
5: Igen! Igen!
0: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
6: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Most megdolgoztatom az agytekervényeiteket. Ezt figyeljétek! Sünilabda, zöld a színe. Ősszel pottyan le a fűbe. Benne barna golyó lapul. Nagyot pattan, hogyha gurul. Megígértem, hogy gondolkodós lesz a feladvány. Őszi termés. Na, ez még bármi lehetne. Sütőtök, naspolya, dió. Kívül olyan, mint egy zöld sünilabda. Benne szép barna fényes golyó van. Nem segítek többet, mert nincs is rá szükségetek. Nagyon okosak vagytok. Persze, hogy a vadgesztenye. Ti szoktatok állatkákat fabrikálni őszi termésekből? Jó móka, igaz?
1: Csukás Mese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza meleg málé, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza meleg málé, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta, de az öreg király csak legyintett. Mire ide ér, kiül. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszélt, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzet okádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akú, a tüdeje meg 100 kovács fújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marconas oldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máj, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánkodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban áll. Lent a téren most a másik marconas oldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámult az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belepüljön egy légy. Az egyik marconas oldos sem akart lemaradni. Így szól. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom, s felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak ért felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marconas oldos üres jobb kezét. A susszerinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágás kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marconas oldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, az összes fánkat! Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik, aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét. Így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek. A címe: Virágcsokor óvónénimnek. Narcisz, rózsa, harangvirág, melyiket is adjam neked? Kedvességedet leírni külön egyikkel sem lehet. Kedvességed napraforgó, a türelmed fehér rózsa, csokorba kötöm hát őket, köszöntsenek szépen sorba.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban. Csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika

0: Mókás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kezdjük vidáman. Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.
0: Csukás Mese Rádió. Mindegy, hogy rövid vagy hosszú a hajad, reggelente érdemes megfésülködni. A fésülködéstől a haj rendezett, szép és könnyebben kezelhető lesz. Nekem is hosszú a hajam, tudom, miről beszélek. Nem is a legkedvesebb elfoglaltságom, mondhatom. A hosszú hajúaknak ez néha igazi próbatétel, mert a fésű beleakadhat a gubancokba. Ilyenkor mindig húzza a hajat egy kicsit, de megéri türelmesnek lenni, és lassú mozdulatokkal kibontani a csomókat. Azt figyeltem meg, hogy ha minden nap megfésülöm a hajamat, akkor sokkal kevesebb gubanc keletkezik. Ha rövid a hajad, sokkal könnyebb dolgod van. Néhány suhintás a fésűvel vagy a kefével, és már is szépen a helyére simulnak a tincsek. A göndörhajúaknak pedig nem kell minden reggel fésűt ragadniuk. A göndörhajat sokszor elég óvatosan eligazítani az ujjakkal, vagy csak akkor kifésülni, amikor szükség van rá. Mert a túl gyakori fésülés könnyen összekuszálhatja a szép fürtöket. Ismeritek azt a mesét, amelyikben a királylánynak olyan hosszú haja volt, hogy egy herceg is fel tudott rajta mászni a toronyba? Bizony, azt a hajkoronát sem volt könnyű rendben tartani. Reggelente szállj néhány percet a hajadra. Egy kis türelem, és sokkal jobban érzed magad egész nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Huhogó Dugó történetét fogjátok hallani. Pompom ült az ágon, föl-le hintázott. Mivel jött egy szellő, és mozgatta az ágat. Susogott a levelek közt, egyszer így csinált, hogy zzzz. Azután meg így csinált, hogy hú. Pompom fél füllel a szellőt hallgatta, fél szemmel meg az utat leste, hogy jön-e már picúr. Mikor meglátta, hogy jön, nem törődött többet a szellővel, kihajolt és hangosan köszönt. Szia, picúr! Hova rohansz? Iskolába, mondta picúr. Egyáltalán nem rohanok, ebben a nagy melegben kinek van kedve rohanni? Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s vidáman dudorászott. Ma jó napom, pom van, pom-pom, pompás jó napom. Battyogtak, meg mászkáltak, mikor meglátták a fagylaltost, aki a kocsia mellett áldogált, és harsányan kiabált. Itt a fagylalt, hideg fagylalt, aki ebbe belenyal, nem kell neki más fagylalt. Őszi barack, de finom, karamell és eper, málna, aki látja, megkívánja. Picúr azonnal megkívánta a fagylaltot, a zsebében kotorászott apró pénz után. Csak egy adagra elég, legfeljebb elfelezzük. A fagylaltoshoz mentek, picúr nyújtotta a pénzt. Kérek egy őszit, vagy epret, vagy mind a kettőből egy felet. A fagylaltos serényen kapirgált, a kanalával a fagylaltos tartályokban, majd csalódottan morgott meg, hümmögött. Ebben sincs. Ebben már csak maradék van. Ezt szégyellem eladni. Kikotorta a maradékot és bekapta. Elrohant a kocsijával, futtában kiabált visszafelé. Hozok másikat, hozok frisset, várj meg! Picúr csalódottan nézett utána, morgolódva csóválta a fejét. Megette. Láttad? Mind megette. Pompom vigasztalta, nyugtatgatta. Ne búsulj, ne dühöng. Ha belegondolok, még jobb is. Úgy értem, hogy legalább nem jártál úgy, mint huhogó dugó, vagyis minden csapásban van haszon is, ha a jó oldalát kell nézni. De Picót nem lehetett ilyen könnyen megvigasztalni, durcásan toppantott. Mit beszélsz? Mi abban a jó, hogy nem kaptam fagylaltot, és ki a csuda az a dugó? Pompom örömmel látta, hogy sikerült elterelni a figyelmet az elfogyott fagylaltról. Gyorsan folytatta. Nem csak egy egyszerű dugó, nem, nem, hanem uhogó dugó. Ez a teljes neve. Látom már, hogy még sose hallottál róla. Elmeséljem. Picúrnak felébredt a kíváncsisága, elfelejtette a fagylaltot. Meséld, majd a fák alatt megyünk az árnyékban, ott nem érezni ezt a nagy meleget. Pompom nagy levegőt vett, és elkezdte a mesét. Az egészet ott kell kezdenem, hogy gombóc artúl meglőtte a főnyereményt. Picúr csodálkozva bámult felfele, értetlenül rázta a fejét. Mit lőtt meg? Nem értem. Kezd újra. Pompom hadonászva újra kezdte. Mit nem lehet ezen érteni? Na jó, akkor másképpen kezdem. De a vége ugyanaz. Szóval Gombóc Artúr elhatározta, hogy meglátogatja régi barátját, Durbelebumot, aki a céllövöldében dolgozott. Szia, Durbele! Hogy vagy? Szia, Artúr! Köszönöm kérdésed, Dur, jól vagyok. Dur, mert sokat kell durrogtatnom. Dur, dur, dur. Nagy a forgalom, dur. Azt látom, azaz hallom. Mondd csak, nincs a nyeremények között egy kis csokoládé? Valami parányi vagy maradék is jó lenne. Elfogyott a hazai, és most vasárnap van, és zárva van minden. Durbelebum bólogatott két durranás között. Van, van, csoki is van. Ott a puska, próbáld ki, lőj egyenest a célba. Gombóc Artúr fogott egy légpuskát, célzott és behunyta a szemét. A céllövöldés harsányan biztatta. Szelet kinyitni, puskát célra tartani, ravaszt elhúzni, bele a közepébe. Gombóc Artúr kinyitotta a szemét, és belelőtt a közepébe. A céllövöldés nagyot nézett, nem akart hinni a szemének. Hűha! Ez eltalálta. De hiszen ez eltalálta. Bent van a közepében. Gratulálok. Ritka szép lövés. Kisen néztem önből. Gombóc Artúr büszkén mosolygott. Akkor kérem a csokoládét. A céllövöldés a szemét forgatta, rázta a fejét. Még a csokoládé, nix csokoládé, azt minden pancser tud lőni. Ön a főnyereményt lőtte. A főnyeremén ez az óriási üveg pezsgő. Francia, de legalábbis külföldi. Tessék, ha megnyerte, hadd vigye. Kérem a következőt. Gombóc Artúr mosolyogva vette át a főnyereményt, az az igazság, hogy jobban örült volna egy kisebb nyereménynek, vagyis a csokoládénak. Hazavitte a főnyereményt, otthon az asztalra tette, és hümmögve nézegette. Ilyen az én szerencsém. Egy üvegpezsgő, és tele van. Mit csináljak vele? Ahogy nézegette, eszébe jutott valami, és rögtön felvidult. Hopp, megvan. Jó lesz a születésnapomra. Meghívom a barátaimat, és pezsgővel ünnepelünk, de előbb jól lehűtöm. Kinyitotta a jégszekrényt, és beletette a pezsgőt a mélyhűtőbe. Eljött a nagy nap, a szülinap, és eljöttek a barátok. Ott ült az asztalnál radírpók, és madárvégű, golyókapkodó, Gombóc Artúr büszkén elővette a pezsgőt a mélyhűtőből. A mélyhűtő olyan mélyen lehűtötte a pezsgőt, hogy csupa deres volt, meg zúzmarás. Pezsgő megfagyott. A dugó jégcsappá változott. Gombóc Artúr erőlködött, tekergette, feszegette a dugót, de nem tudta kihúzni. Lehelj rá, biztatták, akkor majd megolvad. Gombóc Artúr lehelt, huhogott. Ha, hó, ha, hó, hó, hó, hó. Hát, ahogy lehelgetett, meg huhogott, a dugó mérgesen visszahuhogott. Hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó. Gombóc Artúr csodálkozva nézte a dugót. Te huhogtál? A dugó még mérgesebben huhogott, meg krákogott, majd tüsszentett egy nagyot, s végre megszólalt. Hapci, én huhogtam. Ki volt az a hülye, aki így lehűtött? Teljesen jégé fagytam. Teljesen megdermedtem. Teljesen szétfagytak a hangszálaim, és de dühös vagyok, és beszorultam ebbe a nyavajás üvegbe. De most világgá megyek, és majd megismeritek a nevemet, és reszkessetek huhogó dugótól. Azzal kivágódott a pezsgős üvegből, ide-oda pattogott a szobában. Radírpók fejebúbjára pattant, onnan madárvégű golyókapkodó fülére koppant, onnan Gombóc Artúr orrára zükkant. Gombóc Artúr gyorsan kinyitotta az ablakot, és huhogó dugó kizúgott rajta. Gombóc Artúr az orrát tapogatta, radírpók a fejebúbját simogatta, madárvégű golyókapkodó a fülét vakargatta, úgy néztek utána. Húgó dugó fel alá rohangált a városban, meg össze-vissza pattogott, meg szanaszéjjel gurult, és félelmetesen húgott. Felpattant egy kéményre, amit a kéményseprő most tisztított meg, s rémisztően belehúgott. Lent a kéményseprő éppen a háziasszonynak magyarázta, hogy milyen szépen ki lett kotorva a kémény, ekkor meghallották a rémes huhogást. Huhog a kémény, riadozott a háziasszony, meg lehet őrülni ettől a huhogástól. A húzattól van, magyarázta a kéményseprő. De én nem szeretem, ha húg a kéményem, perlekedett a háziasszony. Csináljon vele valamit, a húhogásért nem fizetek. Ám húhogó dugó már tovább gurult, s odaért egy kutyabolthoz. Egy vevő éppen egy kutyára alkudott, megmérte a fülét, megnézte a körmét, felborzolta a szőrét, a kutya némán tűrte szeliden áldogát. Szeretném megvenni ezt a kutyát, nagyon intelligens képe van, mondta a vevő. Az eladó lelkesen helyeselt, szélesen mosolyogva bólogatott. Az nem kifejezés, hogy intelligens. Vizslatott tovább a vevő. Aranyos a füle. Az nem kifejezés, hogy aranyos, vágta rá az eladó. Azért szeretném hallani a hangját is. Kényes vagyok a kutyaugatásra, mondta a vevő. Ezt a hangot meg lehet hallani. Bársonyos, fülbe mászó, és cseng, mint az ezüst harang, áradozott az eladó. Ekkor huhogó dugó a kutya hasa alá mászott, és égtelenül huhogott. De hiszen ez huhog. Gyomorból huhog. Nem veszek huhogó kutyát, szaladt ki a vevő a boltból. Huhogó dugó is kigurult, ott hagyta a magába roskadó eladót. Gurult és pattogott. Közben aprókat huhogott. Hu, hu, hu. Csak úgy, bele a levegőbe, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. Egy parkba érkezett, ahol éppen egy tűzoltó zenekar próbált. Csillogtak a résztrombiták, villogtak a tűzoltó sisakok. A tamburmajor, vagyis a karmester egy fényes pálcával vezényelt. Most a vadászkürt kezdje el a szólóját. csak szép, lágyan, csak szép, finoman. Egy, két, három. Huhogó dugó a fa tetején csücsült a zenekar felett, és vigyorogva nézte a karmestert, és mikor intett a pálcájával, rémesen huhogni kezdett. Szállt a rémes huhogás a levegőben, a közönség nevetett, kacagott, a vadász kürtös elpirulva motyogott. Nem értem. Nem én huhogtam. Még bele se fújtam. A karmester dühösen tekergette a fejét, kereste, hogy ki huhogott bele a térzenébe. De huhogó dugó már messze járt, pattogott és huhogott. Amikor este lett, akkor tört ki a nagy riadalom, égszakadás, földindulás és világ vége, mert a sötétben még szörnyűbb, és még ijesztőbb lett a huhogás. Huhogó dugó össze-vissza huhogott, az emberek összerándultak a félelmetes huhogástól, és rémülten kiabáltak. Jaj, mihez? Jaj, kísértet! Belehuhogott a fülembe. Meneküljünk! Volt, aki bebújt az ágy alá, és volt, aki megkereste Gombóc Artúrt. Segíts rajtunk! Megőrülünk ettől a huhogástól. Kísértet jár a városban. Gombóc Artúr eltűnődve bólogatott, sejtette, hogy honnan fúj a szél. Nem kísértet, dünnyögte. Huhogó dugó, hüm-hüm, és haj-haj. Ebben én is ludas vagyok, de most jóvá teszem. Elindult a huhogás nyomában, és megtalálta huhogó dugót. Szeliden így szólt hozzá. Jóvá teszem, amit vétettem. Ősszel majd elviszlek Afrikába, ott kiolvadsz, a jó melegben, és elmúlik a huhogásod. Addig is ellakhatsz nálam a kája mellett. Gyere vele!

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Máté, játszunk.
2: Jó, mit?
1: Hát barkópázzunk.
2: Jó, rendben. De te gondolsz először.
1: Jó, megvan.
2: Tárgy?
1: Tárgy.
2: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
1: Van nagyobb, meg van kisebb is.
2: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
1: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
2: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
1: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
2: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
1: Nem, télen nem használjuk.
2: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
1: Igen, akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
2: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
1: Igen.
2: Egy kicsit elszóltad magad.
1: Hát.
2: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél, köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat.
1: Ha ott van meleged?
2: Klíma?
1: Nem, majdnem. De ezt nem szabad.
2: Nem?
1: Rákérdeztél.
2: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem ventilátor.
1: De, ventilátor.
2: Tényleg?
1: Végig tudtad, igaz?
2: Nem, dehogy is.
1: Ti is kitaláltátok volna?
2: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok!
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
4: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagodott az özvegyasszony, jó megverte, és elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, és ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
5: Én vagyok a Kator király.
4: Kator király? Soha hírét nem hallottam.
5: Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam.
4: Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kator király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kator király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
5: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
4: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kator király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj.
5: minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
6: Kacor király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király.
5: El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e te, medve? Kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram a kacor király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjárt. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a kacor király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
7: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
5: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
7: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
5: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ja Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, és ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ezt csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Urzsgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzüllegény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van. Gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje. Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hó, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát. Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét. Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük. Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. El is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska.
2: Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Is kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Föléjett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ijedten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mirel, cicuskám! Kibántott, Micókám! Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uramfia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat.
4: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Gyerekek, itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondó, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
8: Műsorajánlót hallottatok.
9: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Vígszínház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bende Gúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim, meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő. Esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a 100 esztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi áradban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színaranyjal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagyurak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette, úgy küldte haza kicsi kunyhójába.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld, mi történt.
4: Na?
3: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
4: Gratulálok.
3: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
4: Hogy tovább jutottál a kerületire?
3: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
4: No csak, nem esik messze az alma a fájától.
3: Ez meg hogy jön ide?
4: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.
2: Csukásmese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni.
1: Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Mütyür Manó. Peti legjobb barátját Mütyür Manónak hívták. Egy cipős dobozban lakott Peti ágya felett. Peti nagyon szeretett vele játszani. Egész nap együtt építettek, autóztak, kártyáztak és rajzoltak. Mütyür Manó mindenhová elkísérte Petit. Kivéve a konyhába. Mert Mütyür Manó egyáltalán nem szeretett enni. Reggelizzünk együtt, mondta Peti. Töltök neked kis csészébe kakaót.
3: Nem vagyok szomjas,
2: vigyeztette a száját Mütyür Manó. Akkor legalább a legváros kiflimet kóstold meg, kérlelte Peti.
3: Nem vagyok éhes,
2: legyintett Mütyür Manó, és beszaladt a szobába könyvet nézegetni, amíg Peti reggelizett. Mütyür Manónak ebédelni és vacsorázni sem volt kedve. Soha nem kért egy falatot sem. Gyenge leszel, figyelmeztette Peti.
3: Nem baj,
2: válaszolta Mütyür Manó.
3: A manók úgyse szoktak verekedni.
2: Egy nap Peti és Mütyür Manó a kertben fociztak. Vagyis Peti focizott, a Manó pedig egy bokorágán hintázgatott. Egy ügyes csel után Peti véletlenül túl nagyot rúgott. Akkorát, hogy a labda átrepült a szomszéd bácsi kertjébe. A szomszéd bácsi éppen nem volt otthon, így Peti nem tudta visszakérni tőle. Mütyür Manó, menj át érte, kérte Peti. Éppen átférsz a kerítésen, könnyen visszadobhatod. Mütyür Manó át is mászott a lyukon, de olyan gyenge volt, hogy meg sem tudta mozdítani a labdát. Peti szomorkodott. Másnap hatalmas szél kerekedett, amikor Peti és Mütyür Manó sétálni indult. A Manó Peti vállán ücsörgött, de a szél hirtelen felkapta és magával repítette.
3: Peti, segíts!
2: Kiabált Mütyür Manó, de hiába. A zúgó szél úgy szállt vele, mintha egy könnyű őszi falevelet sodorna magával. A szél egészen az erdő közepéig röpítette a Manót. Ott aztán lepottyantotta egy mély gödörbe, amelyben csak kövek és ágak voltak. Mütyür Manó megpróbált kikapaszkodni a gödörből, de az olyan mély volt, hogy hiába erőlködött. Keserves sírásra fakadt szegény. Meghallotta ezt egy mókus meg egy sűn. Rögtön a gödörhöz siettek, de hiába is próbálkoztak, ők sem tudták kihúzni a Manót.
4: Majd csak kitalálunk valamit, dünnyögött a sűn. De addig is jobban tennéd, ha majszolnál valamit, nehogy egészen legyengülj.
2: Azzal begurított a gödörbe egy körtét, egy vadalmát és néhány szem szedret, amiket épp a tüskéin szállított. A mókus mogyorót és diót dobált Mütyür Manó lába elé. A Manó egy darabig csak a fejét ingatta, de végül nagy bánatában elropogtatta a földön heverő finomságokat. A dióra és mogyoróra alaposan megszomjazott, jól esett hát a lédús körte, a savanykás alma és az ízes, puha szeder. Amikor az utolsó falatot is eltüntette, szokatlan gondolata támadt. Ha a gödör mélyén heverő nagy köveket egymásra hordaná, kikapaszkodhatna rajtuk. Aztán rögtön el is szomorodott.
3: Hiszen én gyenge vagyok, úgysem bírom el őket.
2: Végül azért mégis megpróbálta. Csodák csodájára az izmai megfeszültek, és nagy szuszogással ugyan, de tornyot épített a kövekből. A torony tetejéről már elérte a mókus farkát, azon felkapaszkodott, a gödör pereménél pedig a sűn kirántotta. Boldogan búcsúzott két segítőjétől, s elindult, hogy megkeresse Petit. Útközben valahányszor elfáradt, bekapott valami finomságot. Elmajszolt 5 marék szamócát, 29 szedret, 13 áfonyát és 2 jókora őzlábgombát. Egy kismadár ringlót szedett neki, egy egérke pedig feltört 3 diót. Ám ekkor újra feltámadt a szél, és belekapott Mütyür Manó kabátjába. Hanem a Manó a sok jó falattól úgy erőre kapott, hogy a szél nem bírt vele. Akárhogy ráncigálta, tépte, Mütyür Manó erősen kapaszkodott egy bokorágába, és nem hagyta magát elcibálni. A szél végül bosszúsan odébb állt. Mütyür Manu folytatta útját. Másnap ebédre haza is ért. Peti körbe táncolta az asztalt örömében. Mütyür Manu most nem sietett könyvet nézegetni, mert a hosszú úton bizony újra megéhezett. Egy kis tányérba ő is kért fasírtott főzeléket. Az ebéd utáni sütit is megkóstolta. Amikor délután a kertben játszottak, Mütyür Manu is beállt focizni. Csak hogy Peti megint túl nagyot rúgott, és a labda, amit a szomszéd bácsi este visszaadott, újra átrepült a kerítésen.
0: Jaj, kiáltott Peti, most nem tudunk játszani.
3: Dehogy nem,
2: nevetett Mütyür Manu. Átmászott a kerítésen, és egy hatalmas rúgással visszalőtte Petinek a labdát.
3: Mostantól én is nagyon erős leszek,
2: kiabálta.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára a kislányukat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. Egy-kettőre bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig ezer számra hullott. Potty a fűre, potty a háztetőre, onnan lefelé gurult, potty és potty.

0: bölcsödet.
1: Amit most hallgatsz, az a...
2: Csukás Vese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc, a világ híres szakácsné, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
4: Valamelyik nap ebéd után leheveredtem a díványra, abban a nyomban el is aludtam ringatás nélkül. Ez bizony más emberrel is megesik, hanem már olyat nem minden ember fia álmodik, mint amilyet én álmodtam. Azt álmodtam, hogy én vagyok az ákombákom király, akinek sárga répából van a sarkantyúja. Pengetném a sarkantyúm, azám, de egy éhes ürge fiók beleharapott a sárga répa sarkantyú taréjába. Kirántanám a kardom, hogy kétfelé vágjam vele a fölségsértő ürge fiókot. Azám, ha a kardom nem sáslevél volna. Hozzávágnám a koronám, hát az meg csupa dinnye haj. Egyedem-begyedem, de mi lesz most már én velem? Hát az lett, hogy egyszerre csak megcsendül a fejem fölött valami ezüst harang. Lehet, hogy nem is ezüst harang volt, hanem valami aranyszájú madár. De úgy elinalt erre az ürge, hogy utol nem érte volna 100 csigabiga. Aztán végig simogatta az arcomat az aranyszájú madár puha szárnya. Lehet, hogy nem is az volt, hanem liliomvirág, bársonyszirma. Mégiscsak kinyitottam én arra a szememet, de nem láttam vele se harangot, se galambot, csak egy fehér liliomot. Vilmácska állt előttem talpik hófehérben, egyik patyolat kezével az arcom simogatva, a másikkal fodorkötécskéje sarkát szorongatva. Nini, Vilmácska, te vagy az, mondom néki, ülj le mi nálunk, légy a mi lányunk. Köszönöm alással, nekem is van házam, van benne kis szék, ott is leülhetnék, hajlongod Vilmácska, mint a virág a szélben. Hanem azt mondd meg inkább, merre van a világ híres szakácsné? Úgy eltátottam én erre a kérdésre a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Soha se hallottam én hírét a világ híres szakácsnénak. Már éppen meg akartam búsítani Vilmácskát, hogy bizonyosan eltévesztette a ház számot, mikor egyszerre csak kivágja az ajtót a forgószél. Szakácsnésan bekötve a feje a forgószélnek, maréklavaró törött kulcsa kötője pántlikáján, nagyfejű fakanál a csöp kezében, pannikának híják ezt a forgószelet. Én vagyok a világ híres szakácsné, miben lehetek szolgálatára? Egy kis jó ozsonnát szeretnék enni, mondja Vilmácska nagy alázatosan. Ezünk, ha lesz miből, feleli kevélyen a világhíres szakácsné. Mi van a kötőben? Volt ott annyi jó, hogy látni is sok volt. Mákos patkó, diós torta, ropogós lugas szöllő. Tessék hozzám átsétálni. Hívta ki magához a világhíres szakácsné a vendéget. A konyha sarkában ki volt feszítve egy kötél, azon lógott egy nagy fehér abrosz, amögött volt a világhíres szakácsné konyhája. Hanem ide már nem eresztette be a vendéget. Tessék csak odakint maradni, Vilmácskám, nem szeretem, ha idegenek járnak a konyhámban. Én is mindjárt kijövök, csak beviszem az uzsonnának valókat. Került, fordult, serdült, perdült, mire kifordult, már megint a vendégek csikorgatták a kilincset, a Sárika meg a Klárika. Lesz-e jó uzsonna, világhíres szakácsné? Ha hoztok, esztek, ha nem hoztok, néztek. Sárika vajas kiflit hozott, Klárika fügét, narancsot, Szent János kenyeret. Örömében akkorát csördített a világhíres szakácsné a törött kulcsain, hogy a cicamica majd leharapta ilyettében a bajuszát. Lesz itt olyan uzsonna, lelkeim, hogy még a kakas is arról kukorékol. Kiflivel, gyümölcsel besurrant az abrosz mögé, a vendégek pedig nem győzték dicsérni a világhíres szakácsnét. Szó, ami szó, csak ügyes gazdaasszony ez a Pannika. Nincs neki párja 6 üres tanyában, dörmögött bele a beszédbe a fillérkutya is az asztal alól. Meg is söprűnyelezték volna ezért a csúfolódásira kislányok, ha rájuk nem nyitja az ajtót a kis vica. Teli a kötőcskéje, pattogatott kukoricával, pirossal, mint a rózsa, fehérrel, mint a hab. Kukorica, kukorica, ugye nekünk hoztad, vica, örvendeztek a kislányok. Vicácska azonban összefogta a kötőjét. A világhíres szakácsnét keresem. Ki is ugrott a világhíres szakácsné az abrosz mögül egy fatányérral? Pattogatott kukorica? Öntsd a fatányérba, vica! Hanem tudjátok mit, lelkeim? Ehhez az uzsornához takarosan fel kell ám teríteni. Én pedig elvesztettem a szekrényem kulcsát, se abroszom, se tányérom. Vica, szaladj haza abroszért! Sárika, tányért hoz, Klárika, kést, villát, kanalat! Hát te mit hozol, Vilmácska? Te meg hozz egy poharat! Abban a pohárban legyen egy szál, kinyílt rózsa, annak legyen egy bimbója. Azt tesszük az asztal közepére. Olyan uzsonna lesz ez, hogy nem győzitek emlegetni. Erre közelébb, arra hamarabb, még talán el se szaladtak a vendégek, már is visszaszaladtak. Még Vilmácska is visszakocogott a rózsaszállal, de annak nem volt bimbója. Ja Istenem, mit szól majd a világhíres szakácsné, szepegett a csöpség. A világhíres szakácsné azonban semmit se szólt. Hallgatott az abrosz mögött, mint a hernyó a levél alatt. Pedig a konyha kövén türelmetlenül kopogtak már a vendégek kis cipői, s csörgött a késvilla az üres tányérokban. Hosszú az asztal, keskeny az abrosz, rövid lesz az uzsonna, mordult el csúfolódva a fillér. Most se söprűnyelezték meg érte. Ilyetten néztek össze a kis vendégek. Hű, hát ha valami baj érte a világhíres szakácsnét. Ujját megégette, kezit leforrázta, mozsarat a lábára ejtette. Pannika, pannika, kiabálta kétségbe esetten. Tejbekkása sótlan, a szakácsné szótlan. Mi lesz ebből, uram teremtőm? Mit volt, mit tenni? Utoljára mégiscsak bekukkantottak a kislányok az abrosz alá, a Pannika uzsonna főző konyhájába. Hát, lelkem adta, nem volt ott se konyha, se uzsonna, csak egy nagyvánkos, azon egy kisvánkos, azon aludt a világhíres szakácsné. Az egyik szája széle mákos, a másik szája széle diós, az egyik markában narancshaj, a másikban kiflivég. Ölében a fatányér, abban meg egy szem pattogatott kukorica. Aki kitalálja, hová tette a világhíres szakácsné a világhíres ozsonnát, azé legyen az az egy szem pattogatott kukorica.
3: A Világhíres Szakácsné című mesét hallottátok.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok, gyerekek! Ma én mondok nektek verset. Tóth Auguszta vagyok. A vers címe és írója Móra Ferenc, a cinege cipője. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak. Nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árba sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűzfahegyen lakó varjú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér ő most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül, gajrul, gajra, kis cipőt, egyre csak azt hajtja.
5: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűnyfióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűnyfióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az útszélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod-e, sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni vele. Ismét ott ült hát az útszélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.

0: Neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az út szélén. Meghallotta a jajgatást egy sűn asszonyság, s előkocogott a sűrűből. Téged meg kibántott? Kérdezte a sűn fiókától.
1: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn,
0: és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
1: Ejnye, ejnye, csóvált a fejét sünasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sün,
1: csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle. Azóta hiába keresem.
0: Nyár derekán? Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak. Mama, mama, örvendezett a kis sün, de jó, hogy megtaláltalak.
1: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sün mama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időnk, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak. Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én. Szólt, s már indult is vissza, merről jött. A sünfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sünmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta. Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sünmama rendre a gödörbe hordja, elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, hordja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, sünmama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszundított sünmama oldalán a kellemes melegben.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
2: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem,
1: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
2: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
1: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtek helyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
2: Hol vetted azt a pénzt? Kérdezte Páfrány.
3: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
2: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
1: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
2: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
1: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt. Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba.
2: No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte Moha.
1: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
2: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha. Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
4: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
1: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
2: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
3: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az öt garasért.
1: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
2: Hoppla, hopp!
1: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. Ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.

0: Sziasztok! Becsengettek! Irány a suli!
1: Kótyavetye megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótyavetye a konditeremben.
2: A konditermek királya Leopárd Pál. Ő a saját testsúlyos edzést választotta, ezért minden nap felmászik párszor a kedvenc edzős fájára. Sőt, néha felviszi az ebédjét is. De nem ám egy aranyos kis ételhordóban, hanem a saját állkapcsai között. Medve Mikiék már gyerekkorukban rákaptak a birkózásra, és azóta is szorgosan gyakorolnak. Mondjuk néha elvadul az edzés, amikor kiderül, hogy Miki megette az utolsó csupormézet. Ganajtúró Gerinél minden nap lábnap. Szegényen sajnos ez nem igazán látszik meg, de a teljesítménye vitathatatlan. Testének több mint 1000-szeresét tudja megmozgatni. Elefánt Fábiánnak az egész szavanna egy edzőterem, folyamatosan ágakat emelget és fákat dönt ki. Na igen, ő ezt a megoldást alkalmazza, amikor nem látja a fától az erdőt. Ti mit sportoltok?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt, jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
6: Még több újra hallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
7: A napsütötte őszi erdőt felkavarta a szél. Egy helikopterfalevélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé. Éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá. Ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kér meg valakit, hogy fogadjon be. Mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod, én is mókus vagyok. Hoztam neked magyarót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? Kérdezte Tip-top. A mókus elropogtatta a magyarót, aztán csak ennyit mondott. Köves! átlendült az egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkor át én nem tudok ugrani, szólt Tip-Top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között. Tip-Top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok. Csak még nem ismerem ezt az erdőt. Nincs szállásom éjszakára. Segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom ez alatt a korhat fakéreg alatt. Bújj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyílásban. Tip-Top elszontyolodott. Nincs szerencsém. Gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó. Béka ugrált a száraz fűben. Tip-Top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmi az egész, kuruttyolt a béka. A tóhoz vezette Tip-Topot és beletocsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utána. No gyere már, noszogatta a béka. De Tip-Top mélyet sóhajtott. Sajnos, én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó tollú zöld madár röppent az ágra. Tip-Top ügyesen madárnak öltözött és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, ma érkeztem az erdőbe. Nincs még sem fészkem, sem odum. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe és elszállt. Tip-Top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum, a földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat. Igazat mondott a sündisznó. Hideg volt. Nagyon hideg. Tip-Top dideregbe bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl, töprengeni kezdett. Mit évő legyek? Kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól? Ez az! Megkeresem a sünt! És Tip-Top munkához látott. Meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orra hegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben a fák alatt, szakadékok fölött. Kiáltozott. Sűn, sűn, merre vagy? Nézd, én is sűn vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sűn már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten bolyongott az avarban, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-Kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-Top boldogan rohant felé. Ha-hó, itt vagyok! Nézd, éppen olyan vagyok, mint te! Kip-Kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre. Leugrott az ágról és elfutott. Segítség! Kiabálta. Mentsetek, meg üldöznek! Tip-Top lélekszakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja az útját. Megcsúszott és belepontja. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanással megfordult Kip-Kop. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyeteg? Kérdezte álmélkodva. Tip-Top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-Kop vagyok, és segítek neked. Ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni. Gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-Kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-Top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-Kop elballagott kedvenc fájához. Felmászott oda, ahonnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott, de ő sem volt boldog. Életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-Top, amikor madár vagy mókus akart lenni. Tip-Top a barlangban, Kip-Kop a fán szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül. Hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-Kop! Kiáltotta Tip-Top. Tip-Top! Kurjantotta Kip-Kop. Összetalálkoztak. Jószorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-Kop. Jó. Suttogta Tip-Top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett. Megkavarta az avart, és feldíszítette a két gesztenye gyereket színes levelekkel. Kip-Kop és Tip-Top bejárta az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
1: mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most mondok nektek egy verset. Hétvári Andrea, kezdődik az iskola. Megcsiklandoz egy kunkori napsugárnyaláb. Kisbarátom, indulni kell, vár az iskolád. Most még szeles szeptember van, hív az ABC. Júniusban tudni fogod, mi a dupla V. Tudni fogod, mennyi az, hogy 2 + 2, s milyen fákkal teli a lombhullató erdő. Dalolni fog a tititá és a szinkópa, s talán nagy kedvenced lesz az olvasás óra. Eztán majd a mesekönyvet is te forgatod. Esti mesét te olvasol, nem csak hallgatod. Lesz illatos radírod és iskolatáskád. Kisbarátom, nagyon sok szép kaland vár még rád.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és itt van egy újabb találós kérdés a számotokra. Így hangzik. Ez a dolog sok színben és nagyon sok fajtában létezik. Ha belenyúlsz, mindig találsz benne valamit, de sosem tudhatod, mit rejt. Kivéve abban az esetben, ha átlátszó. Hordhatod a válladon, a hátadon, de ha olyan kicsi, a kezedben is foghatod. Ha iskolába mész, akkor segít neked elvinni a könyveidet. Mindenkinek hasznos társ lehet. Mi lehet ez? Igen, ez a táska! Fantasztikusan ügyesek vagytok! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! István bácsi vagyok, a ti mesepóstásoktok. Mostanában szerencsére gyakran találkozunk a Csukás Mese Rádióban. Én mesélek nektek egy olyan történetet, amelynek főhőse egy szemetes kuka. Fecske László, Kukánszky Konrád útra kél. Volt egyszer egy kuka, nevezetesen Kukánszky Konrád, mivel hogy becsületes munkája révén becsületes neve is volt neki. Konrád a Szép Laktér 13-as szám alatti társasház földszintjén éldegélt immár jó ideje. A kedves lakók, akik között volt operaénekes, cipész, kárpitos, zöldséges, ács, fodrász, szabó, de még fagylalt árus is, nap mint nap Konrád böndőjébe hordták a szemeteiket. A mindig jókedvű kukát a három emeletes társasház földszintjén egy külön tárolóban helyezték el, ahonnan egy ablakon keresztül a jövő menő embereket is láthatta. Éveken át így tengette a napjait, vidáman, elégedetten, megcsodálva a hóesést, a napsütést, a nyíló virágokat és a fákról szállingózó megsárgult leveleket. A kuka bár egyedül lakta be a szűk tárolót, nem érezte magát magányosnak, hiszen a kis ablakon keresztül állandóan látott valami érdekeset. Egyszer például tanúja volt, hogy a léggömbárus léggömbjei a magasba szálltak, mert egy huncut kisfiú elvágta a madzagokat, amelyekkel ki voltak kötve. De olyan is történt, hogy a postás télen elcsúszott a jégen, és a táskájából a levelek szana széthullottak. Bizony volt itt számtalan olyan esemény, amelyek Konrád életét érdekesebbé tették. Egy nap új lakó költözött a társasházba, aki még be sem mutatkozott Konrádnak, még akkor sem, amikor az első alkalommal levitte a szemetét és találkozott vele. Az úr, akit Telhetetlen Oszkárnak hívtak, mindig úgy közlekedett, mint valami parancsnok. Az orrát magasan tartva, felemelt fejjel jött-ment, ami miatt egyszer-kétszer meg is botlott a küszöbben. S bár Konrád nem volt kárőrvendő, a jeleneten mindig kuncogott egy kicsit, mert viccesnek találta. Amikor Konrád megtelt, s a lakók kihúzták őt az utcára, büszkén állt a téren a sövények takarásában. Nyáron a fölé hajló fűzfák védték őt a meleg napsugaraktól, télen pedig örömmel adózott az érzésnek, amint a finom hópelyhekbe lepik őt. A természet szépségeit nem győzte csodálni. A kukás autó vezetője keddenként hangosan köszönt neki, és óvatosan ürítette ki, nehogy baja essék. a fekete szemetes kuka pedig szépen meg is köszönte a kedvességet. A lakók és az utcaseprők is szerették őt, elvégre ő végezte el a piszkos munkát. Újkorában alig-alig dobtak bele valamit az emberek, de idővel egyre több és több szeméttel pakolták tele. Főként telhetetlen Oszkár, de egy idő után már mindenki. Olyan is volt, hogy annyi lomot tuszkoltak szegény kukába, hogy még a teteje is nyitva maradt, mivel nem tudták lezárni a sok hulladéktól. Ollós Hedvig, a fodrász például az utóbbi időben gyakran telerakta elnyűlt parókákkal. Paprikapál, a zöldséges, azokat a megromlott zöldségeket dobálta bele, amiket már nem tudott eladni. Gerendás Gusztáv, az ács a műhelyéből naponta hazahozta zsákokban a forgácsot, és az is ment a kukába. De dobtak még bele törött hintalovat, almacsutkát és még karcos hanglemezeket is. Ez sajnos így ment napról napra, és a helyzet csak rosszabb lett. Ráadásul, ami már nem fért bele, azt mellé hajították, ami a fekete szemetesnek nem igazán tetszett. Felháborítónak tartotta a dolgot. Korráddal bizony egyre mostohábban bántak a lakók, de még a gyerekek is csapkodták a tetejét, célba dobóst játszottak vele, és a mellé esett szemetet fel sem vették. Kukánszki Korrád dull-fult mérgében nem értette, hogy az emberek hogyan képesek megváltozni, hiszen azelőtt olyan kedvesek voltak vele. De mivel ő csak egy egyszerű gyűjtőeszköz volt, nem tudott mit tenni. A szűk tárolóban olykor körülvette őt a szeméthalom, olyannyira, hogy már az ablakon át se látott ki. Ebbe szó szerint belebetegedett. Egy nap aztán megelégelte a dolgot. Amint kiürítették, fogta magát, s úgy, ahogy volt, üresen elindult világgá. Ha nem tanulják meg az emberek a mértéket, akkor dobják oda a szemetüket, ahová akarják, mondta dühöngve. Csak ment, ment, pontosabban gördült a kerekein a virágos rét felé. Az emberek hamar pánikba estek, sorra jöttek le a lakásokból a szemeteikkel, amiket nem volt hová dobni. Ide-oda néztek, de sehol sem látták Konrádot.
4: Elment, csicseregte nekik egy fecske. Itt már ne keressék őt.
3: És hát hová ment? És miért? Kérdezte az egyik lakó.
4: A mező felé vette az irányt, eregelett abból, ahogyan az utóbbi időben bántatok vele. Talán kevesebbet kellene szemetelni, talán meg kellene tanulnotok újrahasznosítani a szemetet, mondta a madár megróvóan. Ő csak egy kuka, de mi lenne, ha az összes ember így használná? Egy idő után mindent ellepne a szemét.
3: Az emberek elszégyelték magukat. Még telhetetlen Oszkár is, aki az állandóan magasra emelt tekintetét ezúttal a földre szegezte szégyenében. A lakók elhatározták, hogy megkeresik Konrádot és visszahozzák. Mi több, megbeszélték egymás között, hogy változtatni fognak a szokásaikon, mert ez így nem mehet tovább. Belátták, hogy hibáztak. Napokon át keresték a kukát, de nem bukkantak a nyomára. Menjetek haza, mondta a többieknek telhetetlen Oszkár, aki hibásnak tartotta magát az ügyben, hiszen ő volt a társaság egyik legpazarlóbb, legfelelőtlenebb lakója, aki nem igazán foglalkozott a környezetével, de ez az eset igencsak elgondolkoztatta őt. Majd én megkeresem, ti addig találjatok ki egy észszerű megoldást arra, hogy ilyen többé ne történhessen. Az emberek hazatértek az otthonaikba, majd egy megbeszélt időpontban lent a téren összeültek, hogy megvitassák, mit is lehetne kezdeni a helyzettel. Mostantól papírban fogom kérni a kenyeret és a péksüteményeket a sarki kredencből, nem pedig zacskóban, vetette fel Gerendás Gusztáv az ács. Én pedig eztán az üveges tejet fogom vásárolni, szólt közbe Ollós Hedvig a fodrász. Régebben valamennyi üdítőt üvegben árulták, amit aztán újra ki tudtak tisztítani. Térjünk vissza ehhez a megoldáshoz. Sokkal jobb, mint a műanyag palackok, amelyek már elárasztják a fél világot. A jelenlevők az elhangzott javaslatok hallatán hevesen bólogattak, s már-már nagyobb távlatokban kezdtek gondolkodni. Nekem is van egy ötletem, jelentkezett Varró Margó a szabó, mintha az iskolapadban ült volna. A kidobásra ítélt ruháitokat adjátok nekem, s én takarót, táskát, s bármilyen más hasznos dolgot el tudok belőlük készíteni egy kis átalakítással. Ne a kukát töltsük meg azzal is. Ez nagyszerű, lelkendezett Paprika Pál a zöldséges. S hogy én is csatlakozzam, mostantól kezdve nem nejlon zacskóba fogom belerakni a zöldségeimet, hanem papír zacskóba. Sőt, ezennel bevezetem a hozdobozt rendszert. Aki rist, babot, diót, magyarót, vagy éppen mákot akar vásárolni, az hozzon az otthonából egy lezárható dobozkát. A lakóknak miközben tanakodtak, még az is eszükbe jutott közben, hogy jó lenne időnként egy-egy közösségi napot tartani, amely sok egyéb dolog mellett abból is állna, hogy az ott élők együtt tartanák rendbe a lakótelep környékét. Valaki még faültetést és egy komposztáló megépítését is javasolta, amit ugyancsak helyeselt a többség. Eközben telhetetlen Oszkár rendíthetetlenül kereste az elvándorolt szemetes kukát. Több napon át baktatott, míg rá nem talált egy öreg fa tövében, ott búslakodott szegény egymagában. Oszkár összeszedve minden bátorságát, odalépett hozzá, és lehorgasztott fejjel kért bocsánatot a saját és a többiek nevében is. Ne haragudj ránk! A nagy rohanásban nem figyeltünk rád eléggé. Felelőtlenül dobáltuk ki a feleslegessé vált dolgainkat, míg sem törődve az adaggal. Gyere vissza hozzánk, szépen kérlek. Megígérjük, hogy ezentúl sokkal figyelmesebbek leszünk. Kukánszki Konrád úgy meg volt bántva, hogy sértődötten lecsapta a fedelét, és odébb gurult egy másik fához. Telhetetlen Oszkár azonban nem adta fel a próbálkozását, utána sietett, és kérlelte tovább. Tudom, hogy nehéz megbocsájtani, tudom, hogy nagyon megbántódtál, ám megígérjük neked, hogy ezentúl minden másképp lesz. A te munkád nagyon fontos, nélküled elönt minket a szemét. Nagy szükségünk van rád, kérlek, kedves Konrád, gyere haza! A szemetes kuka vonakodott még egy darabig, aztán eszébe jutott, hogy hány éven keresztül élt békességben a szép laktél 13-as szám alatt. Milyen boldog idők is voltak azok, gondolta, majd miután jól kimerengte magát, megkomolyodva nézett rá telhetetlen Oszkárra. Nem bánom, visszamegyek a városba, mondta határozott hangon. Aztán úgy legyen, ahogy ígértétek, nem szabad mértéktelenül kidobálni a holmiaitokat, mert egy nap majd azon kapjátok magatokat, hogy egy szemétdombon éltek, amely megfertőzi az egész földet. Oszkár lassú bólintással jelezte, hogy igazat ad a szemetes kukának, majd közösen indultak vissza a szép laktérre, ahol azóta, ha hiszitek, ha nem, minden vasárnap megtartják a tisztaság napját, amelyen a kisgyerekektől kezdve a nagyszülőkig együtt járják körbe a teret, s varázsolják még szebbé a büszke lakó negyedet. A példás magatartást pedig ezek után a város többi utcájában, mi több, számos településen is követni kezdték. Így tisztult meg elsőként a szép laktér, ahol Kukánszki Konrádnak attól a naptól kezdve kiemelt figyelmet szenteltek, hiszen a világ, még ha egy kicsit is, de tisztább, szebb lett általa.
2: Amit most hallgatsz, az a
5: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. Csukás Mese Rádió. Mindegy, hogy rövid vagy hosszú a hajad, reggelente érdemes megfésülködni. A fésülködéstől a haj rendezett, szép és könnyebben kezelhető lesz. Nekem is hosszú a hajam, tudom, miről beszélek. Nem is a legkedvesebb elfoglaltságom, mondhatom. A hosszú hajúaknak ez néha igazi próbatétel, mert a fésű beleakadhat a gubancokba. Ilyenkor mindig húzza a hajat egy kicsit, de megéri türelmesnek lenni, és lassú mozdulatokkal kibontani a csomókat. Azt figyeltem meg, hogy ha minden nap megfésülöm a hajamat, akkor sokkal kevesebb gubanc keletkezik. Ha rövid a hajad, sokkal könnyebb dolgod van. Néhány suhintás a fésűvel vagy a kefével, és már is szépen a helyére simulnak a tincsek. A göndörhajúaknak pedig nem kell minden reggel fésűt ragadniuk. A göndörhajat sokszor elég óvatosan eligazítani az ujjakkal, vagy csak akkor kifésülni, amikor szükség van rá. Mert a túl gyakori fésülés könnyen összekuszálhatja a szép fürtöket. Ismeritek azt a mesét, amelyikben a királylánynak olyan hosszú haja volt, hogy egy herceg is fel tudott rajta mászni a toronyba? Bizony, azt a hajkoronát sem volt könnyű rendben tartani. Reggelente szállj néhány percet a hajadra. Egy kis türelem, és sokkal jobban érzed magad egész nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem le magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No, majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

뭐야 빛나뮤 뭘 맥적 확신 없기죠 하지만 억구로 녹아로 난 미력이 미래 나볼 수만은 이리야 어떡도록 패스 월드 수도 꼴기를

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Minden gyermek egyszer kicsi, aztán óriás lesz. Úgyhogy hadd lássuk most ezt a nótát, ügyesek legyetek. Már mehet a követés, hiszen Ildikó lázban ég, tapsos van csak a magasban. Figyelj!

Jaj, már a csípődre szálljuk, figyelj! Jobbra és balra, nagyon jó! Lép ki ügyesen, magasban a csípő! A kezed is emelkedjen vele!

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kiscsacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugárútját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kiscsacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kiscsacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kiscsacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kiscsacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kiscsacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kiscsacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kiscsacsinak. Indulunk! A kiscsacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kiscsacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kiscsacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kiscsacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetején. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kiscsacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott, a kiscsacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába, de aztán eszébe jutott Mirmur. Hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kiscsacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kiscsacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kiscsacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirbur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk.

0: és még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását.
1: Na, mi lehet ez?
0: Igen, jaj, de jó, a zongora!
1: Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta.
0: Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre.
1: Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni.
0: Ez volt a találós kérdésem.
1: Sziasztok! Csukásmese Rádió.
2: Pam param pam param pam 1. Pam param pam param pam 2. Pam param pam param pam 3. Pam param pam param pam 4. Pam param pam param pam 5. Pam param pam param pam 6. Pam param pam param pam 7. Pam param

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Tóbiás, az esernyő. Jött egy felhőszakadás, futott Tóbiás. De jó, itt egy ernyő volt. De az éppen zárva volt. Mit tegyek? Elázok nagyon. Legyen ernyő a kalapom. Jött egy ember, csuromvizes. Ernyőm alá, gyere, siess. Jön egy kutya, jön egy macska. Ernyő alatt marakodna. Béküljetek, szólt Tóbiás. Nincs ugatás, nincs nyávogás. Jön egy mama gyermekével. Gyertek, itt sok ember fér el. Jön egy postás nagy táskával. Gyere, ne játszanád hával. Jön két veréb csiripelve. Gyertek, itt a veréb helye. Jön egy ember kalitkával. Gyere ide a madárral. Arra üget egy lovacska. Gyere, gyere, ne légy csacska. Ám, kik ernyő alatt vannak, így dohognak, tiltakoznak. Minek ide egy ázott ló? A ló nem ernyő alá való. Enye, mondta Tóbiás. Mi ez a nagy mormogás? Dühösen otthagyta őket, mormogókat, dörmögőket. Hatalmassá felnővé, átváltozott ernyővé. Gyere ide, szólt a lónak, a boldogan nyihogónak. Mind-mind oda tolongnak, és kitúrják a lovat. Nesze, itt a régi, te, ló, egy lónak még ez is túl jó. Tóbiás inti a lovat, ne búsulj, kisütött a nap.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M csatorna műsorvezetője. Nagyon szeretem Egyiptomot és az ókori egyiptomi történeteket, legendákat, úgyhogy most egy ilyen mesét hoztam nektek. Rodopis és a vörös sarú. Ókori egyiptomi legenda. Réges-régen, még a fáraó korában élt egy gyönyörű rabszolga, aki egy jómódú ember házában dolgozott. A mestere mindig kedvesen bánt vele, ami a többi szolgát féltékenyé tette, ezért gúnynevet aggattak rá, és Rodopisnak nevezték, amely rózsás orcát jelent, mivel a világos bőre eltért az egyiptomi nők kreol bőrszínétől.
4: Vigyázz, meg ne égj a napon! Olyan alabástrom fehér a bőröd, mint az elefántok agyara!
3: Gúnyolódtak rajta a társai. Sokszor meg is tréfálták, és kibabráltak vele. Rodopis türelemmel tűrt mindent, sosem vesztette el a jó kedvét. Egy napon a mestere megpillantotta, miközben táncolt.
4: Remek táncos vagy, de megfelelő lábbelire van szükséged, mondta a lánynak, majd átnyújtott neki egy vörös bőrsarut aranyhímzéssel. Gyönyörű volt.
3: Rodopis majd elszállt a boldogságtól, de attól fogva a többi rabszolga irítsége nőttön nőtt. Valamivel később ünnepét szerveztek Memphis városában. Rodopis is szeretett volna elmenni, de a többi szolga annyi munkát bízott rá, hogy szegény lánynak nem sikerült időben végeznie. Így, amikor mindenki elment az ünnepségre, fogta a szennyes kosarat és lement a folyóra. Nem akarta, hogy a sarúja vizes legyen, ezért levette, és egy sziklára tette, majd mosni kezdte a ruhákat. Munka közben dalolt, az éneke messzire szállt a memphiszi szélszárnyán. Az égistene Hórusz megpillantotta őt, és úgy döntött, megjutalmazza a kelleméért. Sólyommá változott, leszállt az égből, felkapta az egyik sarut, és elszállt vele.
4: Állj, add vissza!
3: Kiáltotta Rodopis. De a sólyom eltűnt.
4: Micsoda balszerencse! Az a saru volt a lány legértékesebb tulajdona.
3: Miközben sírdogált, Hórusz Memphisbe repült, ahol a fáraó remekül szórakozott az ünnepélyen, és egyenesen az uralkodó kezébe ejtette a lábbelit. Égből pottyant saru. Vajon ez mit jelent? Az istenek küldték nekem ezt a jelet. Akkor már egy ideje megfordult a fiatal fáraó fejében, hogy feleséget keres magának, de mindaddig nem talált megfelelő arát. Arra a következtetésre jutott, hogy az istenek akaratából a saru tulajdonosát kell feleségül vennie. Egyszeriben berekeztette az ünneplést, és kiküldte a hírnökeit a tömegbe a következő üzenettel.
4: A fáraó kijelentette, hogy ennek a sarunak a gazdáját veszi feleségül.
3: Egyből lányok hadasereg lett a palota elé, és bizonygatták, hogy övék a lábbeli, de egyikükre sem illett. Ugyanazon az estén maga a fáraó kutatta át az egész várost a saru titokzatos tulajdonosa után. Amikor a folyóhoz ért, megpillantotta a sziklán gubbasztó bánatos Rodopiszt. Mezítláb volt, és a kezében a fáraónál lévő sarunak a párját szorongatta. Az uralkodó odasétált a lányhoz, és felmutatta a hiányzó párt, majd megkérte, hogy vegye fel. A lány örömtől csillogó szemmel felhúzta a lábára a sarut, és amikor a fáraó meglátta, hogy tökéletesen illik a lábára, megértette, hogy végre megtalálta menyasszonyát, akit az istenek szántak neki.
0: Csukás Mese Rádió.
1: Hogy mi a különbség a házi állatok és a háztáji állatok között? Ez egy nagyon jó kérdés. Házi állatoknak hívjuk azokat a kis kedvenceket, amelyek a lakásban is megtalálhatóak. Például a kutyát, a macskát, az aranyhalat, a papagájt, vagy mondjuk a hörcsögöt. Ezeket az állatokat igazából azért tartjuk, hogy szeretgethessük őket, hogy a társaink legyenek az életünkben. A háztáji állatokat azonban más célból tartják az emberek, Ezekre az állatokra nem jellemző, hogy beengednénk őket a lakásunkba. Ilyen háztáji állat például a kacsa, a liba, a tyúk, a kecske, a disznó, a marha, a ló, vagy éppen a juh. Persze a hányház annyi szokás. Egy tőlünk távol eső országban azonban más állatok élnek, ezért ott egészen más állatokat nevezünk háztáinak. Például a sivatagot átszelő két pupu tevét is tekintheti valamelyik sivatagi törzs háztáji állatnak, illetve a föld északi részén élő lappok például a rénszarvasaikat tekintik háztáinak. Csukás Mese Rádió.

0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Harkály mese. Volt egyszer egy öreg asszony, aki a rengeteg erdő közepén lakott egy kicsike házban. Évről évre ugyanazt az öltözéket viselte. Piros főkötőt, fekete ruhát, s alatta fehér alsószoknyát. Ez az öreg asszony oly igen nagyon fösvény volt, hogy egyre csak önmagára gondolt, csak saját magával törődött, esze ágában sem volt másokon segíteni. Ezért aztán vele sem törődött senki. Nem látogatták ismerősök, magányosan élt az erdő közepén. Egy nap, amikor éppen az ebédjét kutyvasztotta, arra vetődött egy ágról szakadt rongyos koldus, és alamisnáért könyörgött. A fösvény öregasszony váratlanul valami részvétfélét érzett a koldus iránt. Fogott hát egy darab tésztát, kenyeret gyúrt belőle, s bevetett a kemencébe. Várta, hogy megsüljön a kenyér. Egy kis idő elteltével azonban, amint megérezte a sülő kenyér illatát, ez jutott az eszébe. Tulajdonképpen túlságosan nagy ez a kenyér. És milyen felséges illata van. Kár volna egy rongyos koldusnak adni. Kiszedte a kenyeret a kemencéből, félretette a maga számára, és bevetett egy másikat, de sokkal kisebbet az előbbinél. Hanem fösvény természete ismét csak felülkerekedett. Amikor megsült a kisebbik kenyér, azt sem adta oda a koldusnak. Azt is félretette, jó lesz az neki magának. Aztán a kamrában keresett egy darabka öreg, száraz kenyeret, és azt adta a szegény embernek. A koldus megköszönte a száraz kenyeret, és elbúcsúzott. Kisváltatva az öreg asszony megbánta pazarlását. Még a száraz kenyeret is sajnálta a koldustól. Szitta magát könnyelműségért, és azon törte a fejét, hogyan szerezhetné vissza a kenyeret. Végül az ötlött az eszébe, hogyha madárrá változhatna, akkor a koldus után repülhetne, s visszakérhetné tőle a száraz kenyér véget. Ó, de boldog volnék, ha madár lehetnék, sóhajtott fel. S hát abban a szempillantásban a karja zsugorodni kezdett, és két szárnyá változott. Az orra csörré formálódott, egy szempillantás alatt mindenestül madár lett belőle. Csak most már nem piros főkötő borította a fejét, hanem piros tollazat. Fekete gönceiből fekete tollruha lett, s fehér alsószoknyája helyén fehér farktollak villogtak. A harkája változott fösvény öregasszony kiterjesztette a két karját, azaz a két szárnyát, s huss, elrepült, hogy megkeresse a koldust. De nem lelte sehol. Azóta röpdös szerte a világban, s hosszú hegyes csőrével minden fát megkopogtat, hogy hát, ha valamelyik odúban megleli az öreg száraz kenyér véget.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt tegnap?
2: Na mondd, mi történt?
1: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom! Az óvónéni is meghallotta.
2: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
1: Ez meg mit jelent?
2: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
1: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
2: Úgy bizony. Az őszintesség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó, jó, jó, jó. Itt az én...

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Túrót viszek a hátamon, eladó a túró! Sót vegyenek, eladó a só! Gólya viszi a fiát, elejti a tojását, supsz! Zsip, zsup, kender, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsup! Mackó, mackó, ugorjál, sürögjél és forogjál, tartsod fel a mancsodat, tegyed szét a lábodat, ugorj ki! Peregnek a falevelek, ugrándoznak a gyerekek. Nyuszi fülét hegyezi, a bajuszát pödöri, sárgarépát ropogtat, rop, rop, rop, nagyot ugrik, hop, hop, hop. Rívó, pityogó, elszaladt a kis csikó. Bőg a szamár, eső lesz, lóg a füle, nagy szél lesz. Elefánté, ez a nagy fog, rossz gyerek az, aki nyafog. Kicsi vagyok, nagy az eszem, de ha ütnek, nem szeretem. Kicsi vagyok, mint egy pont, de ez a pont sokat mond. Azt mondja, hogy itt megállj, öcsi, rosszat ne csinálj. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Szita, szita, szűrő, szita, tölts ki a korpáját. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Hó, fehér kis cipót sütök. Megzsírozom, megvajazom, mégis, mégis neked adom.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
3: Melyik?
2: Hát a szüli nap!

0: a fazékfedő. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akinek három fia is volt, de trónra egyik sem ülhetett, mivel még nem találtak feleséget. S bizony a királyfik úgy gondolták, hogy nem is akadt számukra megfelelő feleség a birodalomban. Elküldte hát őket a király, ha itt nem találtok senkit, akkor menjetek világgá. A három fiú pedig ment, mendegélt, erdőn, mezőn át, hogy meglejjék szívük választottját. Mikor éppen egy sűrű erdőn vágtak keresztül, megpillantottak egy rozoga kunyhót. Bekopogtak, és egy pöttöm nénike nyitott ajtót.
1: Kedveseim, hát ti meg mit kerestek erre, hol a madár se jár?
0: Kérdezte reket hangon. A királyfik pedig elmesélték, mi áradban vannak, s hogy kimerültek, mivel már hetek óta úton vannak. A jószívű öregasszony megszente a fáradt vándorokat, és elszállásolta a királyfikat éjszakára. Aztán reggel az öregasszony így szólt.
1: Vegyétek ezt a három piros almát! Csak akkor vágjátok fel őket, ha van víz a közeletekben.
0: Majd elbúcsúztak, és a három királyfia nyakába vette a világot. Már vagy három napja mendegélhettek, mikor végre megpihentek egy öreg fa árnyékában. A legidősebbik testvér elővette az almáját, addig-addig nézegette, míg nem bírta mohóságával, és felvágta. S lássatok csodát, egy gyönyörű leány pattant ki belőle.
1: Vizet, vagy szomjan halok,
0: mondta elhaló hangon, de akkor már késő volt. A közelben nem volt forrás, és olyan mély álomba zuhant, hogy nem tudták felébreszteni. Búsult a királyfi, de már nem volt mit tenni, hát tovább mentek. Nem sokára azonban újra megpihentek egy fa alatt. S most a középső királyfit igézte meg a piros alma. Ám a legény óvatosabb volt, mint a bátyja, és előbb alaposan körbe tekintett. Úgy látta, hogy egy tó van a közelükben, ezért hát bátran vágta fel az almáját, és bizony ebből is egy csodaszép lány ugrott elő. Vizet, vizet! Kiáltotta már ő is, és a fiú már szaladt is a közeli tóhoz. De hiába, nem tó volt az, csak déli báb. És a lány épp úgy, mint a testvére, összeesett, és akárhogy keltegették, nem ébredt fel. Így szóltak aztán a bátyai legkisebbhez. De csak menj tovább, találj magadnak feleséget, mi visszatérünk apánk birodalmába. Elbúcsúztak hát a királyfik, és a legkisebbik, miközben baktatott, észrevett egy óriási tölgyfát, a tövében egy kúttal. Na, itt már felvághatom az almám, gondolta. Ám mielőtt megtette volna, merített a sisakjába egy kis vizet. Mikor szétnyílt az alma, csak úgy kápráztak a királyfi szemei. A lány, ha lehet, még szebb volt, mint a nővérei. A királyfi menten beleszeretett. Gyorsan megitatta, és az még gyönyörűbb lett, mint valaha. Igazán nem járja, hogy egy ilyen csodaszép teremtés rongyos ruhákba járjon. Várj meg itt! Hozok a városból királyi öltözéket. Úgy viszlek haza apám palotájába, mondta a fiú. Majd gyengéden feltette a fa egyik ágára a szépséges leány, és a lelkére kötötte, hogy ott várja meg, míg visszatér. Ám amíg a királyfi a városban volt, egy gonosz boszorka tévejedett a kút közelébe. És mikor a víz fölé hajolt, hogy merítsen belőle, hirtelen visszahőkölt.
1: Na hát, így megszépültem volna!
0: Aztán felnézett, és megpillantotta a gyönyörű lányt a fán kuporogni.
1: Hát te mit csinálsz ott fenn?
0: Kérdezte tőle, és a lány gyanútlanul elmesélt neki mindent, hogyan pattant ki az almából, és hogyan mentette meg a királyfi. Felcsillant erre a gonosz boszorka szeme.
1: Talán most végre királynő lehetek!
0: Először megpróbálta kedves szavakkal leídesgetni a lányt a fáról, ám az nem tágított. Mikor megelégelte a várakozást, felmászott a boszorkány a fára, elkapta a leányt, és belökte a kútba. Az meg kiabálhatott, nem hallotta senki. Nem sokára visszatért a királyfi, és nem értette, hova tűnhetett a szépséges lány, hisz csak egy csúfságot talált helyette.
1: Én vagyok az, kedves királyfi. Vigyél magaddal, és ígérem, újra megszépülök, mondta mézes mázasan a banya.
0: Mivel a banyán kívül nem volt ott senki, a királyfi hitt neki, és felöltöztette drága ruhákba. Közben a boszorka megpillantott egy aranyhalat a kútban. Sejtette, hogy az csak a lány lehet, de megfogni nem sikerült neki. Elindult végül a banya és a királyfi, és amint megérkeztek a palotába, meg is esküdtek. A csúfság bizony ettől sem lett szebb, de a királyfi még reménykedett, hát ha majd idővel. Ahogy teltek a hónapok, a boszorkát nem hagyta nyugodni a dolog, hogy az aranyhal visszaváltozik és mindent kikotyog. Ezért gonosz tervet veszelt ki. Kifogadta az aranyhalat a kútból, s utasította a szolgákat, hogy főzzenek belőle ebédet. A boszorka megette a halat, ám azt nem tudta, hogy mikor pucolták, egy pikkely földre esett, s abból másnapra egy csodaszép nyírfa lett. Furcsálta a dolgot a szipirtyó, ezért hívatta a szolgákat, s még aznap kivágatta. Megparancsolta, hogy az ágakat mind égessék el. Ám az egyik favágó hazavitt egy darabot. Gondolta, még jó lesz valamire. És a felesége bizony talált is neki helyet, fazékfedő lett belőle. Nagyot nézett aztán másnap a favágó meg a felesége. Mire hazaértek, kész volt a vacsora, tiszta volt a ház. Nem értették ugyan, ki lehet az, és elhatározták, hogy meglesik, ki lehet a jótevőjük. De arra ők sem gondoltak, hogy mikor a kulcsukon bekukucskálnak, meglátják a fazékfedőt, amint csodaszép leányjá változik, és elkezd csöprögetni. Erre aztán bement az asszonyság, és megkérdezte mégis, kiféle, miféle, honnan jött. A lány pedig elmesélte nekik, hogyan szabadította ki az almából a királyfi, mit tett vele a boszorka, és hogy lett belőle végül fazékfedő. Mikor befejezte a történetét, az asszony menten elküldte a favágót a palotába. A királyfi pedig, mikor meghallotta a favágó beszédét, csapott papot otthagyott, s rohant a szép leányhoz. Hogy örültek a viszontlátásnak, örömükben még aznap meg is tartották a lakodalmat. A gonosz boszorkát pedig úgy elkergették, hogy azóta se látta senki.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Fodon Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Mentovics Éva, szól a csengő, vár a suli. Mézillatú nyár szikrázott nemrég még a domb mögött, azóta a fecske gólya messze délre költözött. Mától én is útra kelek, kora reggel minden nap, szól a csengő, vár a suli, tártkapukkal hívogat. Emlékké vált az óvoda, nem vagyok már kisgyerek, egyre hajt a kíváncsiság, új tudásra éhezek. Nézzétek csak a táskámat, mennyi minden van belül, irkák, könyvek, színes cerkák, s én cipelem egyedül. Év végére már könnyem lesz, a tudás mi abba van, nem a hátam görbíti majd, itt lesz fent, a kobakban. Addig meg is erősödök, meglásd, nem lesz vele gond, bárhogy húzza is táskámat, a rengeteg piros pont.
4: Csukásmese Rádió. Ősszel a vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod! A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz,
2: A vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: Ki a legelébb való? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt a világon egy öreg ember, az egyszer kint járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagy lány lett belőle, azt mondta. Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébb való. Az öreg ember elment keresni olyan férjet, aki a legelébb való. Elment a naphoz. A napnak a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a napúr most éppen oda van a földet megvilágítani. Este felé hazajött a napúr lovakon. Azt mondja neki az öreg ember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a nap. Én nem vagyok a legelébb való, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar. Elment az öreg ember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a felhő, én nem vagyok a legelébb való, nálam előbbre való a szél, mert az engem ide, s tova hajkurász. Elment az öreg a szélhez, azt mondta a szél, én nem vagyok a legelébb való, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani. Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a Mátra hegy. Én nem vagyok a legelébb való, én nálam elébb valók azok a kis egerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni. Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébb való. Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, elment a lányért. A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Ki a legelébb való című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Boldog a kis katica, hazafele éppen. Fekete kis pöccsöcské így számolgatja szépen. Kicsinek is kicsi vagyok, egy pöttyöm van még csak. Ha majd egyszer nagyobb leszek, lesz szám nekem még hat.

Ló. Kettő bátyám van. Az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm! Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerek szobába. Lássuk a híres bajnoki érmet! Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verendára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt, mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! És csodák csodájára Koni
abbahagyta a

0: sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagy tata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagy tata ölébe. Nagy tata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagy tata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagy tata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagy tata? Blanka odabújt nagy tatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagy tata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem az egyik kedvenc gyümölcsöm az alma. Így akkor most énekeljünk erről.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le. A középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt. A legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hites asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajtotta. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanezt történt később a sárkánnyal és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
3: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
1: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
3: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
4: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sgocciolerà.
1: Házi állatok.
2: Gyertek, gyertek, gyerekek! A kis csibék kikeltek. 9 sárga, 9 tarka, egyiknek sincs füle farka. Anyjuk alá futnak, bújnak, kiszaladnak, összebújnak.
1: Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút. Taréja, haréja, ugorj a fazékba, zsupsz. Fáj a kutyámnak a lába, megütötte a szalmába. Ördög vigye a szalmáját, miért bántotta kutyám lábát?
3: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
4: 1, 2, 3, 4, kicsi kacsa, hová mégy? Fekete tóba fürödni, ő a fogócska ninini.
5: 2 kis kakas összeveszett, a verembe beleesett. Szil, szál, szalma, szál, ere egy pajtás, te húnyád.
4: Egér, egér, kis egér, van-e fogad hófehér? Adok neked csontfogat, adjál nekem vasfogat.
3: Kerekecske, kutacska, volt egy kicsi dombocska. Dombon állt egy házikó, házikóban ládikó, ládikóban kerek tálca, a tálcán 5 pogácsa, arra járt az egérke, mind megette ebédre.
4: Cini-cini muzsika, táncol a kis zsuzsika. Cini-cini hegedű, macska farka gömbölyű. Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondjam még.
6: Igen!
4: Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondjam még.
6: Igen!
4: Ha neked ez nem elég, öleld meg a kemencét.
3: Volt nekem egy kendermagos tyúkom, éjjel-nappal mindig van rá gondom. Tyúkom mondja kocskocskocs, gazdasszonykám gondoskodj. Azt is mondja kotkodács, minden napra egy tojás.
4: Kukurikó, jó reggelt, mondja kakas, ha felked. Keljetek föl, gyerekek, óvodába menjetek.
7: Gyíte fakó, gyíte szürke, gyíkét lován fussatok, gyorsan, gyorsan a faluba, ott kaptok majd abrakot.
8: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: 3 kívánság. Magyar népmese.
10: Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kisasszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen 3 kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgy se lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsér, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal csak nem járhatok. De hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
8: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mégis mikor a hegynek hajtja, csipke, bokor meg akasztja, akkor mondja, gyí, gyí, hopp, én is inni akarok.

0: a három kismalac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kismalac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám!
0: A jó szívű favágó pedig adott neki a fából, és a kismalac már is nekilátott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
2: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kismalac már is nekifogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
1: Érezd be, kis malac, vagy szétfújom a házadat!
2: Én ugyan nem eresztelek!
0: Felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
1: Erezd be, kis malac, vagy szétverem a házadat!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
1: Érezd be, kis malac, vagy berontok a házadba!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte maga biztosan a legkisebbik. A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
2: Nem félik a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A forró járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: 1, 2, 3, 4, kicsi kacsa, hová mégy? Fekete tóba fürödni, ő a fogócska, ninni-ninni.

a vörös sapka. Élt hajdanán egy parasztember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Feleségével épp hogy csak tudtak enni adni a rengeteg lurkójuknak. Aztán a legidősebb fiú, mikor felnőtt, elhatározta, hogy beáll katonának. Hát, ha a zsoldjával majd segíthet a családjának. Hanem úgy tartják, a katonáknak sanyarú a sorsa. S nem volt ez másképp a mi legényünkkel sem. A fiú parancsnoka egy igazi kemény katonatiszt volt, aki szívesen osztogatta a büntetéseket, és minden baka rettegett tőle. Az ifjút pedig messze elkerülte a szerencse. A legkisebb csínytevésért is őt kapták el. Aztán büntetésül mehetett a konyhára krumplit pucolni, vagy kukoricán térdepelni. Ha pedig igazán rossz kedve volt a parancsnoknak, még körmöst vagy botütést is adtak neki. Így teltek a napok a kaszárnyában, és az ifjúnak egyre inkább kezdett elege lenni a katona létből. Hát, mikor még eszébe jutott a családja, meg a szülői ház, akkor gyötörte csak igazán a honvágy. Megpróbált kilépni, de addig nem lehetett elhagyni a sereget, míg a szolgálati idejét le nem töltötte. Többször is próbált megszökni, de a tábort még éjjel is éberen őrizték, és mindig, mikor elkapták, még több verést osztottak rá. A legény nem tudta, mit évő legyen. Egész nap búslakodott, sóhajtozott, hogy mi lesz ő vele. Aztán egy nap, mikor a katona őrt állt a kapunál, a semmiből egyszer csak előugrott egy vörös sapkás ember. Hát te meg ki vagy? Mutasd magad! Kiáltott rá az ifjú katona az idegenre, miközben rászegezte puskáját. Nyugalom, fiam! Tedd csak le azt a puskát! Meglőni úgysem tudsz vele, mert tudd meg, én vagyok az ördögök királya. Megijedt a katona, s rögtön leeresztette a fegyverét. És mondja, Kent, miben lehetek a segítségére? Kérdezte félénken. Nem kérek mást, csak hogy tedd a fejedbe ezt a sapkát. Aki ezt viseli, azt emberi szem nem láthatja. Menj haza a családodhoz, addig majd én helyettesítelek, és egy év múlva itt találkozunk. Hely, megörült a legény az ördög szavának, és azonnal a fejébe is nyomta. És akkor hirtelen, mintha csak a föld nyelte volna el, a katona láthatatlanná vált. El is indult mindjárt, és a fél országot bejárt, amire hazatalált. Sokfele megfordult, még több emberrel találkozott útközben, de a sapkának hála egyik sem ismerte fel. Késő este volt, mire hazaért, s az apja meg az anyja, minden testvére a tűz körül kuporgott, úgy melengedték magukat. Adjon Isten, édesapám! Kiáltotta el magát, mikor belépett az ajtón. Mindenki az ajtó felé tekintett, de ugyan nem láttak senkit. Akkor a fiú lekapta fejéről a sapkát, és egyszer csak újra láthatóvá vált. Hogy örült a családja a katonának? Úgy ölelték, hogy el sem akarták ereszteni. Ám az asszonynak eszébe jutott, hogy korai az öröm, hisz a szolgálatból hátra van még pár év. Édes fiam, mi lesz most veled, ha megtalálnak, tömlöcbe vetnek? Sírtogált az asszony. Ne búsuljon, édesanyám, nyugtatta a fiú. Majd elmesélte nekik az egyességét az ördöggel. És itt van ez a sapka, amit az ördögtől kaptam. Ha felteszem a fejemre, láthatatlan leszek. Így tudtam hazajönni, anélkül, hogy bárki észrevett volna. Fejezte be a mesélést az ifjú. Majd gyorsan előadta a mutatványt a vörös sapkával. De aztán vagy tízszer meg kellett ismételni, úgy tetszett mindenkinek. Teltek, múltak a hetek, a katona nagyon jól érezte magát a családjával, és félve gondolt a katonaságra. Hanem az egy év gyorsan eltelt, és nem sokára eljött a búcsú ideje. A katona megölelte szüleit, testvéreit, majd a fejébe csapta a sapkát, és elindult. Hegyen, völgyön át vándorolt,
s közben egyre gyötörte a gondolat, hogy mi vár rá majd a táborban. Talán még meg is botozzák. Ki tudja, mit csinált az ördög, amíg helyette szolgált. Amíg így gondolkozott, odaért a kapuhoz, ahol az ördög már várta. Jelentem, megjöttem, húzta ki magát a fiú. Látom, becsületes ifjú vagy, és megtartottad a szavad. Töltsd le most a szolgálatodat, és ne aggódj a büntetések miatt. Ezentúl, ha téged is botoznak, mégis a kapitánynak fog fájni, nevetett az ördög. A fiú nem értette a dolgot, de már nem kételkedett többé az ördög szavában. Megköszönte a vörös sapkát, majd felvette az egyenruháját, és beállt őrködni a helyére. Az ördög meg amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Pár nap múlva aztán a katonát ismét elkapták, és 50 helyett most 100 botütést osztottak rá. Hanem a kapitány már előre rettegett, mikor megtudta, hogy a katonát kell megbüntetni. Maga sem értette, de mindig, mikor megbotozta a kis katonát, saját magának okozott fájdalmat. Már tele volt a kapitány kék-zöld foltokkal, sajgott mindene, alig volt épp csontja. Én ugyan meg nem ütöm még egyszer ezt a legényt, inkább szélnek eresztem, lóduljon innen, gondolta magában. Majd kiadta a parancsot, hogy az ifjú távozhat. Így szabadult meg a kiskatona a szolgálattól, és megfogadta, hogy mindig becsületes marad, és akkor nem érheti baj. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy zöld szakállú király, aki egy nap úgy döntött, bejárja egész birodalmát. Már vagy 17 esztendeje vándorolt, de a birodalma határát még mindig nem lelte meg. Hanem egy nap, mikor megszomjazott, a közeli patak partján lefeküdt, és szürcsölni kezdte a vizet. Ám hirtelen valami elkapta szakállát, és olyan erősen szorította, hogy majd kitépte.
1: Erezd el, vagy megbánod! Kiáltotta.
0: Na persze! Nevetett egy hang, és még erősebben húzta.
1: Elereztem, ha nekem adod azt, amiről országodban nem tudsz.
0: Olyan nincs. Úgy ismerem a birodalma, mint a tenyerem, mondta a király. És akkor kiemelkedett a vízből az ördög, és a zöld szakállú király úgy megijedt tőle, hogy nem mert neki nemet mondani. Így hát megegyeztek, majd az ördög eleresztette a királyt, és eltűnt a vízben. Azt gondolta a király, elég lesz a vándorlásból, és hazaindult. Épp hogy a palota közelébe ért, egy fiatal fiú szaladt elé.
1: Drága édesapám, csak hogy hazaért.
0: Meglepődött a király, hogy ő ezt a fiút még nem látta, de nem is hallott róla. És akkor eszébe jutott az egyesség az ördöggel. Hát a saját édes fia lenne, akit nem ismer. Nem volt mit tenni, elmesélte töviről hegyire, mi történt az ördöggel. Ám a fia egy csöppet sem ijedt meg, s már másnap elindult, hogy beváltsa apja ígéretét. Mikor odaért a patakhoz, nem látott mást, csak néhány kacsát a tóban és egy inget a parton. A fiú igen elcsodálkozott, mikor az egyik kacsa gyönyörű szép leányá változott. Add ide az ingen, kedves királyfi! Tudd meg, az én apám az ördög. Segíts nekem, és akkor viszonzom a kedvességedet, mondta a lány, és mivel a fiúnak a helyén volt,

0: s a 12 kapun könnyen átjutott a gyűrű segítségével. A végén pedig ott várta az ördög maga. A fiú rezzenéstelen arccal állt ott, a félelemnek jelét sem mutatta, amitől az ördög égtelen haragra gerjedt.
1: Még hogy egy halandó nem tisztel engem, ordította.
0: No, várj csak, majd én megmutatom neked. 3 próbát kell teljesítened, vagy örökre itt ragadsz a pokolban mellettem. Az első. Itt ez a káposztalevél. Csinálj belőle reggelre darutollat. Majd az ördög hivatta őreit, és bezáratta a fiút egy szobába. A legény már éppen kezdett volna kétségbe esni, amikor döngicsélést hallott az ablak felől. Oda nézett, és akkor eszébe jutott az ördög lánya. És a rovarból mindjárt újra gyönyörű nővé változott. Hát te meg miért búsulsz? Kérdezte a fiútól.
2: Ebből a káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálnom, mondta szomorúan.
0: Egyet se félj, mondta a lány, és egy szempillantás alatt darutollas kalap lett a zöldségből. Holnap is eljövök, majd ne aggódj!
3: S a lány újra dongóvá változott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúnak pedig még az álla is leesett a nagy csodálkozástól.
0: Reggel aztán jött az ördög, és alig hitt a szemének.
1: Ha, ez sikerült. Na de a következő...
2: Ebből a pohár káposztaléből kell sarkantyút faragnod, vagy többé nem látod viszont a családod.
0: Ám a fiú nem ijedt meg, hisz újra eljött a lány, és ismét segített rajta. Hip-hop csodás ezüst sarkantyút készített, majd éppen úgy, mint előtte, újra dongóvá változott, és eltűnt.
2: Jött reggel az ördög, és most már igazán nem értette, hogyan sikerülhetett az újabb próbatétel. Ám akkor újat mondott.
1: Itt ez a víz. Ebből öntsél nekem egy fejszét, vagy halálfia leszel.
0: A fiú pedig már tűkön ülve várta, hogy megérkezzen a lány, és fejszét készítsen belőle. Ám az, mikor meghallotta az újabb próbát, csak ingatta a fejét.
4: Ez már nekem sem fog menni.
0: Inkább megszöktetlek. Kitervelte, hogy a királyfit gyűrűvé változtatja, ő maga pedig madárrá változik, és csőrében elrepíti a királyfit.
1: Így is tett. A madárka felkapta a gyűrűt, és már ki is repült a palotából. Ám az ördög észrevette őket, és utánuk eredt. Repült a madárka, és az ördög meg utána. Már éppen elkapta volna szárnyát, mikor az ördög hirtelen megtorpant.
2: Bizony, elérte a birodalma határát, s azt nem léphette át. Így mérgében toporzékolni kezdett. Talán még most is ott dühöng.

0: Sziasztok! Becsengettek! Hamarosan újra találkozhatunk a barátainkkal!
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió. Szeptember 2-a van. Mai névnaposaink. Rebeka, Dorina, Renáta, Ingrid és István. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután. Egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Én nagyon szeretem a meséket, mind olvasni, mind pedig hallgatni. Ez gyerekkorom óta így van. Következzen most egy mese, csak nektek, Berg Judittól, Tündérzene, Hegedű. Az ősz utolsó meleg estéjén Panka tárva nyitva hagyta az összes ablakot, és átment Csiribihez, hogy hintázzanak egy jót a nagy fenyőfa ágain. Panka vitt magával egy kis bodzaszörpöt és áfonyás lepényt is, hogy legyen mit majszolgatni. Persze a két szomszédban lakó mókus gyerek, Jocó és Emma is melléjük telepedett. Ültek az ágon négyen, lógatták a lábuk, himbálóztak, falatoztak. Az első csillagok a magasból nevettek rájuk, lenyújtották feléjük a csillaghálót, amit éjjelente szűrek. A tündérek átlibbentek a hálóra, azon hintáztak, lengeteztek, aztán újra visszaültek a fenyőágra beszélgetni. Késő este volt már, mire belefáradtak a mulatságba. Mókus mama is türelmetlenkedett, ideje volt, hogy Jocó és Emma ágyba kerüljön. A barátok elbúcsúztak, a két mókus csemete bekúszott az első emeleti odúba, Csiribi pedig hazakísérte Pankát a tölgyfaházba. Aztán ők is jó éjszakát kívántak, és Csiribi hazaszállt. Panka becsukta az ablakot, nagyot ásított, alig várta, hogy ágyba bújjon. Mikor végre magára húzta a takarót és becsukta a szemét, a szoba sarkából gyönyörűséges hegedű szó csendült. Panka csodálkozva felült. Lehet, hogy nyitva felejtette az ablakot, és behallatszik Tücsök Tóbiás éjjeli koncertje? Nem. Az ablakot gondosan bezárta, miután Csiribi elment. Amikor Panka felkapcsolta az éjjeli lámpást, a hegedű szó elhallgatott. De mikor a kis tündér újra leoltotta a fényt, megint megszólalt a különös muzsika. Egész biztosan a szobában szól, gondolta Panka, és újra felgyújtotta a lámpát. A hang megint elhalt. Panka értetlenül dörzsölte a szemét. Lehet, hogy már is álmodom? De nem. Amint újra elsötétedett a szoba, felzendült egy másik dallam a hegedűn. Van itt valaki? Kérdezte Panka a takaró alól. Válasz helyett hangosabban és még andalítóbban szólt a zene. Szerencsére addigra a hold is megérkezett, és szokása szerint bekukucskált a tündérlány ablakán. A hold fénye megvilágított egy különös alakot a szoba sarkában, a szekrény előtt. Tücsök Tóbiás, hogy kerülsz te a szobámba? Nevetett Panka. A hegedűs végre leeresztette a hangszerét, és szigorúan megszólalt. Nem vagyok Tóbiás, nevem Ciripvári Fülöp, hegedű művész. Ó, nyelt nagyot Panka, és mit keresel itt nálam? Mivel holnaptól beköszönt a hideg, téli szállás után néztem, ez a szoba nyitott ablakkal várt, és senki nem mondta, hogy menjek innen. Így hát mától ez a téli szállásom. De hát ez az én házam, döbbent meg Panka, és újra felkapcsolta a kis lámpát. Kapcsold le a villanyt! Mérgelődött Ciripvári Fülöp, zavarja a fény a szemem. Aztán kicsit szelídebben tette hozzá. Muszáj egy kicsit gyakorolnom, csak nem akarod, hogy az éjszaka közepén álljak tovább? Nem, nem, persze, enyhült meg Panka, csak nagyon álmos vagyok. Hát aludj, húzok egy kis altatózenét. Panka lefeküdt, Ciripvári Fülöp pedig belefogott egy szép altatóba, de Panka nem tudott aludni. Gyönyörű volt a zene, és a kis tündér inkább felült az ágyban, úgy hallgatta. Később ő is elővette a hegedűjét, és egy szép duettet játszottak együtt. Csak hajnalban sikerült végre elaludnia. Reggel azonban sok munka várt a tündérlányra, álmosan, kótyagosan ébredt, megreggelizett és elindult az erdőbe. Ciripvári Fülöp eközben az igazak álmát aludta. Délután ugyan felébredt és jól belakmározott Panka befőttjeiből, de mire a tündérlány hazatért, ő már újra elszenderedett. Igazán nem akart útban lenni, a szekrény mögötti zugban húzta meg magát. Panka keltegette, de sehogy nem tudta felébreszteni. Csak akkor tért magához, mikor a tündérlány ágyba bújt. Akkor viszont rögtön előkapta a hegedűjét, és gyakorolni kezdett. Maradj csöndben, Fülöp, nem tudok aludni, kérte álmosan Panka a takaró alól. Egész halkan játszom, muszáj gyakorolni, mondta a hegedűs megrovóan. Hajnalig tartott a zenebona, szegény Panka egy szemernyit sem aludt. Reggel olyan álmos volt már, hogy kis híján elfelejtette felhúzni a cipellőjét, mikor útnak indult. Pedig tényleg beköszöntött a rossz idő, kopogósra fagyott a föld a hajnali hidegben. Egérmama nem győzött csodálkozni. Na hát, Panka, nem vagy te beteg? Karikás a szemed, és még köszönni is elfelejtettél. Ne haragudj, egérmama. Két napja nem aludtam, szabadkozott Panka, és elhatározta, délután feltétlenül megkéri Fülöpöt, hogy költözzön máshová.
3: De mikor a tücsök végre felébredt, hogy megtömi a bendőjét, könyörgőre fogta. Ne küldj el, Panka! Beálltak az éjjeli fagyok, ha nincs hol aludnom, tán el is pusztulok. Tücsök, Tóbiás és zenekara szeretettel látna, mert beszéltem is Tóbiással, szállást is kaphatsz a vendégművészek panziójában, ott áttelelhetsz. Én nem állok be semmilyen zenekarba, szólista vagyok, húzta fel az orrát sértődötten Fülöp. Akkor ígérd meg, hogy nem zeri az éjszaka, szeretnék aludni végre. Már hogy ígérném? Mérgelődött Fülöp. A tücskök hegedűje éjjel szól a legszebben! Panka se szó, se beszéd, ott hagyta Fülöpöt. Kiszaladt az erdőbe, és szerzett két nagy csipkebogyót füldugónak. De hiába dugta be a fülét éjjel. A hegedű szó így is bekúszott a fejébe, és nem hagyta aludni. A következő nap reggelén Panka hatalmas ásítások közepette ment át Csiribihez. Segíts valamit kitalálni, mondta. Csiribi elgondolkozva vakargatta az üstökét. Majd én beszélek ezzel a tücsökkel, jelentette ki. Együtt mentek vissza a nagy tölgyfához, de csodák csodájára nem találták ott Cirifári Fülöpöt. Talán jobb belátásra tért és odébb állt, reménykedett Panka. Fülöp nem is került elő egészen éjfélig. Akkor azonban előkászálódott Panka szekrényéből, és nekilátott a gyakorlásnak. Panka sírva fúrta be a fejét a párnája alá, később kiköltözött a konyhába, és az éjszakát egy matracon töltötte az asztal alatt. Reggelre remek tervet eszelt ki. Megvárta, még Cirifári Fülöp elalszik, akkor előszedte a hangszeres ládáját, és vidám ébresztőt fújt a trombitán. A tücsök rémülten ugrott ki a szekrényből, ahol elvackolta magát. Panka trombitált, még egy kicsit, aztán elővette a cintányért. Akkor a csinnadrattát rendezett, hogy csak úgy remegett belülről a nagy tölgyfa. Hát már aludni sem hagyják az embert? Sopánkodott Cirifári Fülöp. Dehogy nem, éjszaka annyit alszol, amennyit akarsz, nevetett Panka, és megrázta a csengettyűit. Cirifári Fülöp vastag sálat kötött a fejére, és úgy tett, mintha aludna, de látszott, hogy nincs nyugvása. Délután nem bírta tovább. Felpakolta a hegedűjét, és köszönés nélkül elviharzott. Panka gúnyosan trombitált utána búcsúzóul. Este, mikor a tündérlány végre elalváshoz készülődött, csengettek. Panka csodálkozva nyitott ajtót, ugyan kiérkezhet ilyen későn. Nem hitt a szemének, amikor Cirifári Fülöpöt pillantotta meg az ajtóban. A tücsök úgy didergett, hogy még a hegedű tok is remegett a kezében. Nincs hol aludnom, teljesen átfagytam, senki sem akar befogadni. Azt nem csodálom, mondta szúrósan Panka. Mindenki nyugalomra vágyik éjjel. Kérlek, engedj be, ha kint maradok, végem, vacogott a tücsök. Rendben van, bólintott Panka, de nincs több éjjeli zenebona. Cirifári Fülöp lehajtott fejjel vonult be a szobába. Egy darabig csendben ücsörgött, de nem bírta sokáig. Muszáj volt elővennie a hegedűt. Egész halkan pengette csak a húrokat. Panka kiugrott az ágyból, nagyon mérges volt. Ám mielőtt megszíthatta volna Fülöpöt, megint csengettek. Szarvas Bogár bácsi állt az ajtóban, pizsamában. Ne haragudj a zavarásért, szabadkozott. Csak gondoltam, megkérlek, muzsikálj picit hangosabban. Tudod, az utóbbi időben nagyon rosszalvó lettem, de amióta ilyen szépen hegedülsz éjszaka, mindig sikerül elaludnom. Nem is én hegedülök, hebegett Panka. Cirifári Fülöp előlépett. Jól hallottam, önnek tetszik az éjszakai zene? De még mennyire? Lelkesedett a vén szarvasbogár. Azóta alszom csak igazán jól. Ennél már csak az lenne jobb, ha közvetlenül az ágyam mellett szólna. De hisz azon könnyen segíthetünk, ugrott hatalmasat örömében Panka. Fülöp már is beköltözhet szarvasbogár bácsihoz. De ugye napközben nem muzsikál, aggódott az öreg, mert azt ki nem állhatom. Megígérem, húzta ki magát Fülöp, és boldog mosollyal vonult le a földszinti lakásba.
5: Élmény! élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Szervusztok! Busavárkuti Melinda vagyok, Magyaródon tanítok egy általános iskolában. A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatán első helyezést értem el. Ezt a mesét hoztam most el nektek, fogadjátok szeretettel! A zöld sapka. Ezt a mesét képzeljétek el, én írtam. Egyszer valahol, az óperenciás tengeren túl, a tölgyerdő szomszédságában, de lehet, hogy csak itt a szomszédkert rejtekében élt Kalagonya úrfi, a zöld sapkás kismanó. Sapkája végén egy kis fehér gombolyag üldögélt. Ebben persze semmi különös nem lett volna, hiszen sok ilyen sapka létezik a világon, de ez az egy mégis különleges volt. Amikor fejére tette a kismanó, és a bojtot egyszer jobbra billentette, utána meg balra, csodákkal lett tele a kert. Harmadcseppekkel muzsikált, levelekkel táncolt, sőt, ha akart, vidám parkot varázsolt a barátainak. Egy szép tavaszi reggelen a kismanó szokás szerint felkelt, nagyot nyújtózott, és már előre örült a szépen induló napnak. Azt tervezte, hogy elhívja a barátait, egy hatalmas tavat varázsol nekik, ahol kedvükre lubickolhatnak majd. A varázslathoz szüksége lett volna sapkájára, de azt sehol nem találta. Kereste ház az egzugában, a virágos ládikában, megnézte a füle mögött a kis polcon is. Megkérdezte az almafát, a kertben nyíló tulipánt, a hétpettyes katicát, de a sapkáról senki nem tudott. Galagonya olyan keservesen sírt bánatában, hogy a nap alig bírta felszárítani könnyeit. Lassan beesteledett. Holt bácsi bandukolt föl az égre. Nagyon öreg volt már, szemüveget kellett viselnie, hogy lássa a földi dolgokat. A kismanó hamar elaludt, úgy kimerítette a nagy szomorúsága. Álmában valaki megszólította. Kedves barátom, lehet, hogy én tudok neked segíteni. A nap elmesélte bánatodat, igaz, a szemüvegem nem volt rajtam, mert azok a huncut csillaggyerekek megint elvitték. Tudod, szeretnek doktorosat játszani, ahhoz kellett nekik. Szóval nem jól láttam. De feltűnt, hogy valaki ének idején kiszalad a házadból, és Bergen-Gócia felé siet. Csodálkoztam is, mi olyan sürgős neked, hogy ének évadján útnak indulsz. Galagonya álmában is tudta, hogy az öreg hold volt az, aki elmesélte, mit látott. Másnap reggel nem sokat gondolkozott azon, hogy mit tegyen. Elszaladt Elszabóhoz, hogy tarisznyát varrasson a nagy útra, Nyimnyampék pedig pogácsával kedveskedett neki. Felvette a legkényelmesebb csizmáját, elköszönt a barátaitól, és útra kelt. Hét nap, hét éjszaka vándorolt a tölgyerdőn keresztül, a zsebeit jól megtömte makkal. Amikor az óperenciás tengeren élő kurtafarkú malackához ért, elmesélte neki, mi járatban van errefelé. A kis malac azonnal segíteni akart Galagonyának. Beültette a ladikjába, és átevezett a tenger túloldalára, ahol már az út egyenesen Bergen-Góciába vezetett. A kis manó kiszórta a zsebéből a sok-sok makkot, kettőt megtartott magának, és így szólt. Köszönöm a kedvességedet! A kis malac nagyon boldog volt azért is, mert segíthetett, és azért is, mert nagyon szerette a makkot. Megígérte Galagonyának, hogy amikor majd visszatér, süt neki egy szép makkal díszített tortát. Járj szerencsével, kis manó! Búcsúzott el a kis malac. Galagonya vidáman mendegélt tovább. Egy dombtetőre érve megpillantotta Bergen-Gócia tornyait. Éppen vásárt rendeztek a várban, így a nagy tömegben észrevétlenül beosonhatott a vár kapuján. Csak szaladt, maga sem tudta merre. Egyszer aztán arra lett figyelmes, hogy hiába szalad, a lába nem viszi előrébb. Nagyon megijedt, és amikor oldalra fordította a fejét, egy szeplős arcú, mosolygos kis fiú nézett vissza rá. Ne siess úgy, kisember, mert megütheted magad. Én Balkó vagyok, téged hogy hívnak? Honnan jöttél? A kisfiú annyi kérdést tett fel egyszerre, hogy a Manó azt sem tudta, melyikre feleljen először. Galagonya vagyok, és ha szépen megkérhetlek, tegyél le, mert nagyon illetlen dolog valakivel úgy beszélgetni, hogy közben lógatják őt a grabancánál fogva. Balkó elnézést kért, és óvatosan letette újdonsült ismerősét a földre. Letelepedtek egy terebélyes fa alá, amely akkora volt, hogy alatta még a fiú is aprócskának látszott, nemhogy galagonya. Meg is dicsérte, hogy ő még ilyet soha nem látott. A kisfiú nem tudta, mi érdekes van rajta, hiszen minden nap megmássza és a tetejéről kémleli a messzeséget. A kismanó belekezdett a történetébe, miként is keveredett ő ilyen messzire az otthonától. Balkó alig bírta kivárni, hogy a mesélésnek vége legyen. Lakik itt a városban egy furcsa öregember. Minden héten, amikor a vásárt tartják, megpakolt zsákkal megy útjára. A zsákja most is tel is tele volt. Miért gondolod, hogy az én sapkám is ott van? Kérdezte galagonya. A barátaimmal játszottam, amikor láttam, hogy az öreg megbotlik és elesik. Kihullott minden a zsákjából. Oda mentem hozzá, hogy segítsek neki összeszedni a földre hullott dolgait, de nem engedte. Gorombán elküldött, de láttam, hogy a sok kihullott portékak között volt egy sapka is, éppen olyan, amilyenről most te meséltél. Menjünk el hozzá, biztosan visszaadja, ha megtudja, hogy az az enyém. Kérlelte a kismanó Balkót, és már vette is a batyuját, de a kisfiú türelemre intette. Miért olyan fontos neked az a sapka? Kérdezte a fiú. Az édesanyám készítette nekem. Belevarta az összes szeretetét. A tetején egy fehér bojt van, azzal tudok varázsolni. A kisfiú ámulva hallgatta az úrfi történetét. Akkor azért kellett az öregnek a te sapkád, mondta Balkó. Ez a sapka attól is különleges, hogy csak az én fejemre illik, így varázsolni is csak én tudok vele. Balkó egyre csak gondolkozott, törte a kobakját, mit tehetnének. A fa tetejéről sokszor láttam, melyik úton indul el az öreg ember. A nagyapámtól hallottam, hogy az az út egy barlanghoz vezet. Hogy mit rejt a barlang, azt senki nem tudja. Sokan egy szörnyű sárkányról beszélnek. De tudod, én még sosem jártam a vár kapuján kívül, nem tudom, mi várna ránk odakint. Galagonyának már éppen lefele görbült a szája a szomorúságtól, amikor Balkó felpattant és felkiáltott. Mi lenne, ha mi ketten mégis megpróbálnánk megkeresni a barlangot? Erős vagyok, bátor vagyok, hiszen erre a fára is fel tudtam mászni. Segítek neked, galagonya! A kismanó csüggedő arcacskája hirtelen kivirult, most már fülig ért a szája, olyan boldog volt. Egy új barátság és egy közös kaland kezdete volt ez. Örömükben táncra perdültek, és csak kacagtak, de olyan hangosan, hogy azt még a kurtafarkú malac is meghallotta.
2: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A nyelvtörőkbe könnyű belegabajodni, amíg tanuljuk őket. Én nem is bánom. Olyan jókat lehet derülni, amíg kigubancoljuk a kócos szavakat. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Rózsaszín sündisznócska, most mondjuk együtt. Rózsaszín sündisznócska, és a legvége uzsis zacskója. Most együtt uzsis zacskója. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: S figyeljetek, ismételjétek utána. Körtére fájt a fogam,

Na énekeljük még egyszer, mert körtére fájt a fogam. Megráztam az eperfát, nyakamba hult a szilva, szétgurultak az almák, két magyarót feltörtem.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templomegere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
3: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem.
2: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
3: Áldjon meg az Isten,
2: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
3: Sír keservesen, s könyörögve kéri.
4: Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
2: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jöv szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány.
4: Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet.
2: Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát. Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
1: Csukásmese Rádió. A gesztenyepüré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenye massza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukásmese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most egy mesét fogok felolvasni nektek. Lázár Ervin, foci. Oda jön a fiam. Elgondolkozva néz rám, mint egy mélytengeri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán, bólint, mint aki tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, morgmogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci. Tele van a feje a focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal. A gólokról nem is beszélve, betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na, ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagy ívbe repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr diplomata táskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átleszi a balra, dekázik egy kicsit. Bámulatos a technikája. Az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik le, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölvállazza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el! Az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rohannak, de a diplomatatáskás habkönnyű cseleivel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti a kapust, lő, gól! A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg már nincsen sehol. Mi volt rajta olyan furcsa? Kérdezi az egyik fiú. Nem láttad? Fény lett az arca. Na tessék. Nem vagyok normális, most aztán ennek vége, koncentrálok és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok. Rányítok a fiamra. Gondolkoztam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul. Akkor meg lehet rá kérni? Mire? Hogy álljunk be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe. Mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra, az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda nem lehet megtudni, mert a nagy zsibbongásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem. Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda ováció. 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kélyesen sóhajt, ordít, tombol. De úristen, ekkora játékos! Na-na, 4-3-ra győzünk. Mit gondolsz, beáll? Reménykedjünk, mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem akarózik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyermek annyira kéri. Állj be 5 percre, vagy 2-re, akár láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket, mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdezi.

Büszke voltam rá, mert piros-fehér-zöld színű volt, és azt jelezte nekem, hogy magyar gyerek vagyok. A leggyakoribb jelek a napocska, a mozdony, az autó, a virág, a hold vagy a csillag. Segítsetek nekem összeszámolni, hogy az óvodában hány helyen találhatók meg az óvodai jelek. Fogmosó poháron, a fésűn, a szekrényeken, a tornazsákokon, a ruhákon, a benti váltócipőkön és az óvodában készült rajzokon. Eszetekbe jut még valami, hogy hova lehet további óvodai jelet tenni? Várom az ötleteket! Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukásmese rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szrünka Szonya vagyok, a Legmesésebb mesélő című pályázaton a második helyezést értem el, és most én mesélek nektek Richter Enikő Erdőfestő kismanók című meséjét. Hallgassátok szeretettel! Hegyek közt egy kis erdő mélyén, zöld és sárga levelek alatt élnek azok, akik elbújnak, jól rejtőzködnek és nem nagyok. Ők azok, akikről ez a kis mese szól. Ez egy vidám csapat, arcra mosolyt csaló. Néha-néha kikibújnak, s kis bubjuk is látszik már, s a levelek zörgő hangja, nekünk ez bizony jelzi már. Kik vagytok ti apró lények, akik jönnek s kukucskálnak? Ti vagytok a levélfestők, akik erdőket pingálnak? Választ viszont nem adtak, csak sapkájuk bólint, és amilyen gyorsan jöttek, el is tűntek. Az addig nyüzsgő erdő újra halkan hallgat, egy nyuszi toppan éppen oda, szaglászó nózia az ég felé magaslik, érzi a sapkás kis manók ottlétét, és keresi társaságuk titokban. Kis nyuszi, kik ők, akik a bokrokban bújkálnak? Mit csinálnak itt a sűrűben? Nagyon vidámak.
4: Musmus, akik szempülesek, meglesetik a kis apró termetű lényeket, akik csettenkedve járnak-kelnek, és szép kis kavicsokat festenek. Sapkás buksiukról portét is mintáznak, sokféle dolgokat rejtenek tintába.
3: Ahogy ezt kimondta, szedte lábát, és elillant.
4: Kicsi lények, kik ők vajon? Megtudunk többet vajon? Kérdezzük a kis sünit a talajon.
5: Lehet köztük tavaszi anyu, vagy kertészkedő öreg apó, vagy akár egy nyári fagyizó, pancsoló gondatlan kismanó. Az őszi és téli manók is ügyesek, ismernek ők mindenféle ünnepet, kavicsokra zöld, piros, őszi színeket és karácsonyi boldogságot festenek.
3: Aztán valami hallható, és a kis suni gyorsan elsurranó. Már csak színes levelek maradtak utána, melyek földre pottyanó, apró hanggal huppantak az avarba. Ahogy az őszi hangokat hallgatom, egy huhogás is felsejlik a magason. Felnézek, és egy bagoly figyeli nézelődő tekintetem. Okos bagoly, te biztos tudod, kik ők, kérlek, mondd el nekem.
6: Hú-hú, szorgos apró kezükkel szép munkákat alkotnak, bizony a pingálásba beleadják szívüket. Ügyes és gondos festéssel egy szép világot festenek. Ezeket, ha megtalálod, te is elrejtegetheted. Alkotás közben néha-néha
4: kikitekintenek oldalra, nehogy valaki valahonnan észrevegy őket titokban.
6: Ezért, ha látni akarsz egyet, csak óvatosan közelítsd meg, vagy lehet, hogy jobb, hogyha hagyod, hogy a művével alkosson nagyot.
3: Közben, ahogy ezt elmesélte, egy színes kavics a lába mellé pont lepihent. Elkészült a színes kavics, ott hagyja csendben a fűben. Később egy kis csiga viszi messze-messze bizenföldön. Vidám pici vándorkavics sok irányba eljuthat már. Embereket megnevettet, így a festő elégedett. Megtalálták alkotását, nem dolgozott már hiába. Van, aki tovább is viszi magával a nagyvilágba. Sokan szívükbe zárják, nem engedik már tovább. E kedves kis ajándék, egy mosolyt hozó emlék. Az alkotómanó mindig örül, bármerre is megy a pici köve. Úgy gondolja, hogy pont oda kerül, ahol éppen szükséges a helye. Apró szája mosolyogva, húzódik már fél álomra. Fejét hajtja, s alszik is már. Bent hortyogva, az ágyában.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

és taps! Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész föld kerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott. Érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő. Senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta. Ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt, önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta, az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment, óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Neztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. S egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát. S amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod. Csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: így nem leszel saláta.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fecske László, a száguldó kerékpár. Aki felolvassa, Csorba Lóci. Van nekem egy kerékpárom. Úgy repül, mint az álom. Hajtom nappal, hajtom éjjel, hajtom teljes szenvedéllyel. Tekerem, hisz azért vettem. Ma én is nagy menő lettem. Szép kerékpár, ritka fajta. Klassz érzés utazni rajta. Minden reggel korán kelek, s a templomig eltekerek. Jó érzés ez lábnak, kéznek. Az emberek furán néznek, óvatosságra intenek. De én bátran legyintgetek, hisz már 9 éves múltam, de most sírok, mert felborultam.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Cugno da Big Bang. Álmos a kukoricaszál. Elosol az alkony.

0: alkonyodik, mese száll.
1: Figyeljetek, kezdődik a mese.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Bendel Vera, egy különleges fül. Bár Yu, a sejmes fülű róka, és Vi, a majdnem cirmos macska szerették a veszekedéseket az erdőben, például az olyan hosszú és izgalmas ellentéteket, amilyen Edwina és Doles között feszült, arra nem számítottak, hogy éppen ők fognak összeveszni, hiszen ők mindig is legjobb barátok voltak. Erre tessék! Az az igazság, hogy félelmetes dolgok tudnak megtörténni legjobb barátokkal is. Tudni kell, hogy Vi dobozban szeretett aludni, mint a házi macskák általában. De mivel az erdőben nem talált dobozt, a gólya család Kálmánék régi fészkébe telepedett be. Kálmánék úgy is raktak maguknak tágasabb fészket egy magasabb ágon. Vinek tetszett az alacsonyabb lakhely, éppen elfért benne az enciklopédia, meg ő, ha eléggé összegömbölyödött. A majdnem cirmos macskák, akik a hasukon tiszta fehérek, a farkukon meg a hátuk egy részén viszont cirmosak, ugyanis az éppen elég szűk helyeket szeretik. Ebben a fészekben olvasgatta Vi holdfényes éjszakákon az enciklopédiát. Nem mintha mindent megjegyzett volna belőle, vagy teljesen elolvasta volna A-tól Z-ig, de megtanult egyet mást. Hogy melyik állat tud úszni, és melyik madár tud sokat repülni például. Hogy mit jelent a telihold, és hány lába van egy ocelotnak, bár ocelotot egyébként soha nem is látott. Hogy meddig él egy ámbrászet vagy gyilkos bálna, és mit jelent az, hogy korallzátony. Ilyeneket. Yu-nak természetesen odúja volt, szebb, mint egy átlagos rókajuk, de persze kevésbé szellős, mint a gólyafészek. Egyszer a két barátnak az az ötlete támadt, hogy lakhelyet cserélnek egy éjszakára. A meleg nyári estén Vi, a majdnem cirmos macska, elég jól érezte magát a hűvös rókajukban, a sejmes fülű róka viszont egyre csak hánykolódott a macska fészekben. A szemébe világított a telihold, az egy. Nyomta a hátát az enciklopédia, amit nyomta, szúrta a hegyes sarka, az kettő. De leginkább elfogta a reszketés egy olyan helyen, amit nem vett körül négy oldalról valami rendes barlang. Az három. Hogy tud itt élőlény aludni? Yu egy idő után inkább fogta magát és felütötte az enciklopédiát, bárha valami nem érdekel, tehát az például az ocelotok lábának a száma. Végül mégis egész éjjel olvasott. Reggel aztán fáradtan ment vissza a róka lyukába, és egészen délelőttig várni kellett, hogy kitörjön a borzalmas sikoltozás. Na jó, egészen délig, de nem tovább. Visított a délben Vi Yu odúja előtt. Letépem azt a maradék fél füledet is, ha kijössz a róka lyukból. Meg kell jegyezni, hogy Yu-nak egyébként tényleg csak egy füle volt, az viszont nagyon sejmes. Mindezt azért nem említettem eddig, mert maga Yu is utálta, ha szóba hozzák. Mindenkire ideges volt, aki a fél fülére célozgatott. Mellesleg mindkét oldalon jól hallott, csak az egyik fülét kiskorában letépte egy veszélyes farkas. De ez egy másik történet. Na, de nem ijedt meg Vitől, hanem karikás szemmel előjött az odújából. Fél fülemet? Kezdett morogni. Azt próbáld meg. Leharapom a cirmos farkad, és akkor már szinte egyáltalán nem leszel cirmos. Morgott tovább, és nem kérdezte, mi baj a Yu-nak, mert nagyon is jól tudta. Szerintem nem kellene veszekednetek, csúnya dolog, csicseregte vidáman Edwina, aki persze épp arra repült, és egyáltalán nem akarta, hogy Yu és Vi abba hagyja a veszekedést. Egyszerűen csak szerette volna, ha egy picit lendíthet a dolgon, hát ha még egymásnak is ugranak. Yu meg Vi ekkor ránézett a sárga rigóra, és Edwina kiolvasta a tekintetükből, hogy még a végén először ő ráugranak, és utána egymásra. Jó, szólok Simnek, hogy jöjjön már, ne aggódjatok, mondta kedvesen, és elrepült, mintha nem fogta volna el a jeges rémület. Mire Sim, a félelmetlen medve megérkezett, Yu meg Vi egyetlen cirmos fehér vörös gombolyaggá változott. Megtörtént, amit Edwina titokban remélt. Egymásnak estek, és a cirmos fehér vörös gombolyag nyávogva morogva gurult fel és alá. Úristen! Fejezte ki nem létező megdöbbenését Edwina. Ez igazán babár, hogy úgy mondjam, embertelen. Sim ránézett. Barbár, úgy érted. És itt állatok laknak, Edwina. Ez egy erdő. Edwina megszeppent. Remélte, hogy más nem hallotta, hogy eltévesztette egy szót, és hogy butaságot mondott. Na, elég már! kiáltotta ekkor sima sejmes fülű rókának és a majdnem círmos macskának olyan hangosan, hogy ha valaki nem jött volna oda az erdőből Edwina visítására, akkor most mindenképpen odajött Sim dörmögésére. Megjelent persze Dolesi is, Pi meg a többiek. De szerintetek Sim dörmögésére Vi meg Gyú kigombajodott? Abba hagyták a nyávogós, morrantós birkózást? Hát egyáltalán nem. Mit tehetett erre Sim? Oda ment a róka macska gombolyakhoz, fél mancsával kiemelte Jút, másik mancsával pedig arrébb tolta Vít. Júnak még megvolt az egyetlen sejmes füle, Vínek meg az egyetlen círmos farka. Kész szerencse. Rövid fújtatás után mindenki mondja el, mi a baja. Rendelkezett Sim, akinek az volt a baja, hogy folyton van valakinek baja. Az a bajom, hogy rongál, hallatszott Ví szörnyű vádló nyivákolása. Lapokat tépett ki, és vitt magával az enciklopédiámból az éj sötét leple alatt. A majdnem círmos macska sokat olvasott, ezért mondott ilyeneket, hogy az éj sötét leple. Sim Júra nézett. Ez igaz? Igen, te csak a rókákra vonatkozó részt hoztam el, mondta Jú csöndesen. Az engem jobban érint, mint egy macskát. Két részt is kitéptél? Igen, a vörös rókát meg a sarki rókát. Te melyik vagy a kettő közül? Egyik sem. De ocelot sem vagyok, meg gyilkos bálna sem, attól még nem adogatom oda a vonatkozó részeket az ocelotoknak meg a gyilkos bálnáknak. Miért, te melyik vagy? Kérdezett vissza csípősen Ví. Sim éppen rendelkezni kezdett, hogy mindenki álljon egy picit távolabb egymástól, és akkor elmondhatja, mit érez, csak ne vádaskodjunk, azzal igazán semmire sem megyünk, ám Jú nem állt távolabb, hanem hirtelen sírva fakadt. És ettől valahogy senki sem távolodott, hanem mindenki csak közeledett egymáshoz. Mi lesz ebből vajon? Verekedés vagy vigasztalás? Azt hiszem, mindkettő vagyok. Mármint nem gyilkos bálna, hanem sarki róka is, meg vörös róka is, hüppögött Jú. Nem tudtam aludni, és elolvastam mindkét címszót. És van ott egy ábra, a sarki róka füle, az éppen olyan, mint az enyém. A vörös róka farka, az is olyan, mint az enyém. El kellett hozni a lapokat, hogy a tükörben megbizonyosodjak arról, hogy mi vagyok. Kiderült, hogy keverékróka. Nem vörös, nem sarki, hanem mix. Mondjuk legalább nem vagy ocelot is, vigasztalta Vi, aki csak attól hatódott meg, hogy Jú sírva fakadt, a problémát annyira nem értette. Dolesh meg Pi ellenben behatolt a rókajukba, kihozta az enciklopédia kitépet lapjait, és nagy összehasonlításba kezdett. Jú farkához meg füléhez mérték a lapokat és nézegették az ábrákat. Végül megállapították, hogy bizony ez sarki fül és vörös farok. Tény, ami tény. Én csak két dolgot szerették, vagy legalább egyet a kettőből, sírdogált tovább Jú. Vagy hogy gyönyörű vörös róka legyek, mint a mamám volt, vagy hogy legalább legyen két fülem. Erre egyik sincs, én csak ilyen maradok. Erre Vinek már igazán elment a kedve a veszekedéstől. Szomorúan állt Jú körül a többi barátja is. Nem csak Vi, Dolesh, meg Pi, meg Sim, hanem Viktor, meg Henrik, meg további mókusok, borzok, görények és sünök. Hiszen ha a barátunk szomorú, könnyű nekünk is elszomorodni. Így voltak ezzel ők is. Szörnyen sajnálták, hogy Jú nem lehet vörös vagy kétfülű, ha egyszerre ez a vágya. Még Edwina sem kotyogott bele, pedig a nyelve hegyén volt, hogy bizony ez a vörös farok közepesen elegáns, de ne aggódj, mert itt éppen elmegy. Köztudott, hogy ebben az erdőben mindenkit olyannak szeretünk, amilyen. Kezdte volna Sim, de Dolesh közbevágott, hiszen már régen elfelejtette, hogy neki is kétségei voltak a szörnyű szőrével kapcsolatban. Jaj, ne már, hagyjuk ezt, vakkantotta. Ide figyelj, Jú! Ebben az erdőben senki sem ismeri az eredetét. Na jó, engem kivéve, mert azt tudjuk, hogy a papám is szörnyen szőrös volt, de ez kivétel. Te most megtudtad a sajátodat. Szuper! Anyukád vörös, apukád sarki. Tessék, jó tudni! Amellett lehet, hogy nincs két füled, de az az egyetlen mégiscsak a legszebb. Mi lenne, ha kettő volna? Meg is őrülnénk. Látsz valakit, akinek ilyen szép a füle, mint a tiéd? Erre mindenki lesúnyta a fülét, az összes állat. Nehogy szebbnek tűnjön, mint Jué, és nehogy ettől Jú elszomorodjon. Ott álltak behúzott füllel, igazán csak is jót akarva. Jú körbenézett. Nem tudom, én mindenkinek kettő van. Hát én nem látok senkit, akinek ilyen szép lenne, kiáltotta Ví, aki most már csak vissza akarta kapni a barátját meg az enciklopédia lapjait, és még odasúgta Júnak. Edwinának meg egy sincs. Edwina persze meghallotta, és sértődötten elrepült 5 percre. Sim sóhajtozott. Nem így képzelte el a probléma megoldását, megismételte a korábbi javaslatát. Figyelem, aki szeretné, mondja el, mit érez, főként Yu iránt, szépen egymás után. Vi erre makogni kezdett, hogy végső soron Yu a legjobb barátja. Tulajdonképpen Yu pedig azt mondta, hogy sajnálja tulajdonképpen. Sírva fakadtak és megölelték egymást. Nem akarták ezt abba hagyni egy ideig, Doles türelmetlenül morrantott. Figyeljetek, én azt érzem, hogy állatira megéheztem ebben a nagy veszekedésben, ugatta a lehető leghangosabban. Főzzünk egy rendes ebédet, és visszaragasztom az enciklopédia lapjait. Egyesek sóhajjal, mások üdvrivalgással fogadták Doles javaslatát. Tény egyébként, hogy sokan egyáltalán nem értették, minek akar Yu egyfajta róka lenni, amikor eddig is egyfajta volt, Yu fajta. De most, hogy az érthetetlen probléma megoldódott, vidáman kezdtek neki a készülődésnek. Ebédet főztek hát, közben pedig mindenki kedvesen odament Yuhoz, és megkérdezte, hogy megsimíthatja-e azt az egyetlen különleges fülét. Yu mindenkinek nagy pirulva megengedte.
3: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: lettél?
1: Fazekakad.
0: Hol vannak?
1: Összetörtem.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Fekete pikapata kopog a Pepita patika köveken. És akkor most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Fekete pikapata, most mondjátok velem. Fekete pikapata, menjünk a következő részre. Kopog a Pepita, most akkor együtt. Kopog a Pepita, és a legvége, patika köveken. És akkor együtt, patika köveken. Készen is vagyunk, és akkor most még egyszer egyben közösen. Fekete pikapata kopog a Pepita patika köveken. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, most Mikula Péter Borcsa a Mi Kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a mi kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya, immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk, én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstól vajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikula Péter, Borcsa a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harapdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harapdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik. Vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is Borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8 hetes Borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy belefért a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele. Simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolni valóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Leguggolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kislascsont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani. Bocsá, egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi. De legalább utána pontos személyleírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki utána szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg. A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb. Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált. Hol vagy, Zorka? Gyere elő! Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével. Hát te meg mit keresel a házamban? Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett. Zorka, te bemásztál Borcsa házába? Kérdezte. Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni. Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba. Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta. Inkább maradok a saját ágyamnál. Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját. Fúj! Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen. De el ne mondd apáiknak, mert aki kotyogod, én is bejárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Mivel a szavak betűkből épülnek föl, ezért illik a betűkről is énekelni egy dalt, hiszen nagyon, de nagyon fontos szerepet játszanak a mi életünkben, úgyhogy jöjjön most ez!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok

0: velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáiknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
1: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
0: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
1: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
0: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
1: Nem én voltam,
0: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
1: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
0: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott. És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta.
1: Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult.
0: Mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mit évők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk. Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel.
1: Megbeszéltük a kezemmel, kezdte.
0: Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához. Jól van, Berci. Jól döntött a kezed. Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerény véleményem szerint ez egy kréta kori.
2: Ez egy péka, drágám.
1: Ja, hát ez lehet.
3: A rendőr bácsi a sarkon áll, a doktor néni megoperál.
1: Hát a régi

0: così.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
4: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
3: mondta végül az apukája.
4: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
3: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Jeték hegyét. A szivárvány óvoda a manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandáját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia! Én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia! Köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Boszi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglászta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Apa sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bosszi óvó néni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvó néni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bosszi óvó néninek ugyanis csak a neve volt Bosszi. Sajnos túlságosan kedves és jószívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Bosszi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Mindenki csukja be a szemét, és képzelje el,

ezen ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: se bont. És remélem, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mit rejt magában a mi kis mesekönyvünk.
1: Melyik a kedvenc meséd?
2: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
1: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
2: Süsü. Aki mondja.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nagyon jó.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Szevasztok, Csuki-Mukik, István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom. Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak ki be, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templomtoronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronzharangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek, voltak, akik elpanaszolták bánatukat, mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harangszó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A nap sugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak újbegyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermet fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
0: Mutasd meg valódi hangodat, mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol, mondta halkan, de a harang csak a régi hangján válaszolt, rekett, tompa, fémes kongással.
1: Aznap, amikor az éjleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig, lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen is rekedten, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai, a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, és a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronz harang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mit ér?

0: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az orracskátokat kidugjátok. És milyen jó akaroljuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárdag, mély szurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska. Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, bormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pederegette hegyesre a bajszát friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, s nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! És öcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr, recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, s a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a Mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz Mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves! Füttyente csündisznócska. S ordas mester már kitátotta rá a száját, mikor Mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna Mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki. Nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, na ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyan sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy Mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram, bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott Mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedri a bajuszát, mint azelőtt.
0: A nagy hatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat nyakiglábnak, a másodikat csupahájnak, a legkisebbiket pedig málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, menjenek már szolgálni, hát keressék meg a maguk kenyerét, kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik, nyakigláb. Ment, mendegélt. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok néked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts asztalkám, s lesz rajta mindenféle. Elfogadod?
2: Azt, aki a hegyet megette volna kenyérrel.
1: El, persze, hogy el. Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki. Teríts asztalkám. Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy fogadót, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal, jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg bent volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hűha az ő fogadójában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csoda asztalt kicserélve egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint nyakiglábé. Másnap reggel nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk, mondják a többiek. Épp jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény nyakigláb az asztalnak, hogy teríts asztalkám. De bízaz nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek is, csupahály. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakigláb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani, hogy tüsszents csacsikám, és annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod?
2: Egy ilyen jószágot.
1: Csupahány nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a fogadóba. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki. Tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy csupahály már alig fért a sok aranytól. Feszette az aranyat, és lefekült. De a kocsmáros a kulcsokon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy csupahály már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupahály vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De mikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat nem tüsszentett a padlóbra, hiába várták. Csupahály se vitte el szárazon, őt is jól megverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez. Őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg. Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám? És akkor a furkó kiugrik, és azt verhetsz meg vele, akit csak akarsz. Málészája hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma. Már nagyon éhes volt és szomjas is. Bement. Evett, ivott, amennyit jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert hogy egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból, furkócskám, verd meg ezt a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elegetett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, jaj, hagyd abba a verés, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáittól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el kent az én bátyáimtól? Hát a terítsasztalt meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málészáj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza-vissza, furkócskám, vissza a zsákba! A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni, meg inni, volt pénz is, amennyit csak akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az oviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukás Mese Rádió.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Piros és barna. Volt egyszer két testvér, egy lány és egy fiú. Úgy hívták őket, Piroska és Barnabás. Jó gyerekek voltak, szót fogadtak a szüleiknek, és sokat játszottak. Egy szép napon Piroska éppen epret majszolt, Barnabás pedig csokit eszegetett a kertben. Olyan finom ez az eper, sóhajtott Piroska. A világon a legfinomabb, talán csak a málna és a cseresznye ilyen finom még. Az én kedvencem a csoki, a kakaó és a rántott hús, mondta Barnabás. Na hát, nekem pont a piros ételek ízlenek, neked meg a barnák, nevetett Piroska. Akkor én mától fogva nem is leszek Barnabás, hanem csak Barna, vágta rá Barnabás, akarom mondani Barna. Jó, én sem leszek többé Piroska, csak Piros, kuncogott Piroska, jobban mondva Piros. Piros és Barna azt is megfogadta, hogy ezentúl csak Piros és Barna ételt esznek. Piros mindig csak lekváros kenyeret és paradicsomlevest kért, esetleg egy kis spagettit sok szósszal. Barna húst evett és lencsefőzeléket, néha-néha pedig diós tésztát. De se tejet, se sajtot, se banánt, se céklát, de még vanília fagyit sem kértek, soha többet. Fúj, sárga, fúj, fehér, fintorgott Piros. Utálom a zöldet és a lilát, nyafogott Barna. Szegény anyukájuk hiába kérlelte őket, apukájuk hiába mérgelődött, ők csak Piros és Barna ételt ettek. Olyan sok idő eltelt így, hogy a többi ennivalónak már az ízére sem emlékeztek. A hűtőszekrényben pedig mindenki szomorkodott. Nagyokat sóhajtott a tej föl, bánatosan zörgött a borsó. Ó, ha legalább egyszer, egyetlen egyszer megkóstolnának, merengett a vaj. Biztos rájönnének, hogy finom vagyok én is. Aztán egy nagyon meleg nyári napon, vidám csörgéssel egy tarka zacskó érkezett a hűtőbe. Színes csoki golyócskák nevetgéltek benne jókedvűen, előre örülve a hűtőszekrény hűvösének. Ti sem fogtok sokáig viháncolni, legyintett a sonka, azzal elmesélte a csoki golyóknak, hogy az ő kis gazdáik bizony csak a piros és a barna falatokat szeretik. De a csoki golyók cseppet sem bánkódtak, hanem nagy sürgés forgásba kezdtek, s a következő percben mindannyian piros és barna színben pompáztak. Ezt meg hogy csináltátok? Álmélkodott a vaj. Megmutathatjuk! Izegtek mozogtak a golyócskák, és elmagyarázták a hűtőszekrény lakóinak, mit kell tenniük. Mire eljött a vacsora ideje, a polcokon csupa piros és barna ennivaló hűsölt. A gyerekek boldogan kóstolgatták a barna vajat, a piros sonkát és sajtot. Milyen finom ma minden! Örvendeztek. Másnap anyukájuk piros-zöld borsóból főzte a főzeléket. Ribizli főzelék! Ujjongott Piros, és boldogan befalta a borsót az utolsó szemig. Boldog idők következtek. Piros és Barna mindent megkóstolt, és mindent elégedetten megevett. Olyan finom volt a barna zöldségleves, a piros rakott zöldbab, a barna-piros túrós bukta. Csak hogy lassacskán romlani kezdett a gyerekek étvágya. Unom már a sok pirosat, sóhajtozott Piros. Szomorú a szememnek, hogy minden barna, bánkódott Barna. Miért is nem lehet válogatni? A vaj és a sajt összenézett az asztalon. Talán végre eljött az ő idejük. Este a hűtőszekrényben összesúgtak az ennivalók, s végül elhatározták, hogy visszaváltoztatják a színüket. Jól emlékeztek a visszaváltoztató varázslatra, amit a csoki golyóktól tanultak. Reggel a gyerekek anyukája újra színes reggelit tett az asztalra. Sárga vajat és sajtot, rózsaszín sonkát, zöld paprikát, fehér tejet. De szép, Örvendeztek a gyerekek, és jó ízűen megették a reggelit.
2: És milyen finom,
1: motyogott Barna, aki már meg is vajazta a kenyerét. Mire véget ért a reggeli, a gyerekek elhatározták, hogy ezentúl újra Piroska és Barnabás lesznek, akik minden finom ételt szeretnek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kismalac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához. Eresz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
2: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
1: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg.
3: A kis malac alattomban oda tette egy nagy fazék vizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát.
1: Ugyan, kedves kis malackám,

forróvizet, és leforrázta vele a farkast. A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kis malacot a fa tetején. A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal. Tanakodtak a farkasok, hogy mitévők legyenek, miképpen fogják meg a kis malacot, mert egyikük sem tudott fára mászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kis malac elkiáltotta magát. Forró vizet a kopaszra! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki. A kis malac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának, a farkasokkal.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye a fülorgégészeten.
1: Tegnap a fülorgégészeten várakoztam, és megfigyeltem a többiek orrát. Mindenek előtt fel akartam tölteni a telómat, erre majdnem beledugtam a malac orrába, amikor megszólalt, hogy röf. Akkor vettem észre, hogy ez nem is konnektor. Na, az elefánt szerintem kicsit túlzásba vitte. Olyan hosszú ormányt növesztett, hogy még a földre is leér vele, anélkül, hogy lehajolna. Még jó, mert lehajolni nem is tud, olyan rövid a nyaka. Egyszer csak kihozott a nővérke egy papírt, hogy írjon rá a tapír. A tapír nem tudott a papírra írni, mert nem ismeri a betűket. Ezért inkább a mókás orrával felnyalábolta a papírt és bekapta. A nővérke meg ideges lett. Pont mellettem ült a hangyássűn azzal a hosszú hegyes orrával, amivel kikotorázza a hangyákat a bolyból. Attól féltem, hogy ha oldalra fordul, akkor megszúr. Ezért nem is beszélgettem vele. Nem azért mondom, de az én orrom a többiekéhez képest nem is rossz. Sőt, kifejezetten cuki. Amúgy nektek melyik állat orra tetszik a legjobban?
0: Műsorajánló következik.
3: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat! A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Novák Péter vagyok, és egy varázslatos kislányról fogok mesélni, kinek a neve Harisnyás Pippi. Oly varázslatos az ő élete, hogy még filmen és színházban is feldolgozták. Astrid Lindgren, mellettünk lakik Harisnyás Pippi, részlet. Elmondja Novák Péter. Tomi és Anika aranyos két gyerkőcám, akik most éppen krokettet játszanak a házuk kertjében. Igazán jó volna egy vérbeli játszópajtás, mondja Annika. Jó bizony, bólogat Tomi. Tomi kertje mellett van egy másik kert, abban meg egy ház, amelynek a neve Villekulla Villa. Csak hogy senki nem lakik ott, az öreg ház teljesen elhagyatva áll. Furcsa, hogy senki nem költözik oda, jegyezte meg Tomi. Valóban, felelte Annika. Csak ugyan akadna benne valaki. Valaki, akinek gyereke is van. Egy szép napon, amikor Tomi és Annika átkukucskál a kerítés fölött, igencsak különös látványt árul a szemük elé, egy egészen kicsiny kislányt látnak, aki egy valódi lovat cipel a hátán. A két gyermek nem hisz a szemének, tudnyílik egy gyerek nem lehet olyan izmos, hogy lovat hordjon a hátán. De lám, ez a gyerkőc mégis meglehetősen erős. Harisnyás Pippinek hívják, s olyan rettentően jó erőben van, hogy nincs rendőr a világon, aki erősebb volna nála. Ráadásul roppant gazdag is. Van egy egész táskája tele aranypénzzel. Lám csak, ez a kislány most beköltözik a Villekulla villába. Egészen egyedül fog ott lakni. Csupán a lova lakik majd vele, meg egy kis majom, akinek Nilsson úr a neve. Pippinek nincs anyukája és apukája sem. Azonban ő egyáltalán nem bánkódik ezen, azon egyszerű oknál fogva, hogy így legalább nincs, aki minden butaságért rászóljon, például azért, hogy ideje már lefeküdni, amikor éppen a legjobban esik a játék. Mindig azt csinálhatja, ami neki tetszik. Ki fog neked főzni? Kérdezte Annika. Hát én magam, felelte Pippi. Bizonyám, Pippi mindent egy maga csinál, most éppen palacsintát süt. Amikor egy palacsinta kész, magasra feldobja, egyenest oda Tominak meg Annikának, ők pedig csak eszik, tömik magukba, amíg a fülük is kétfelé nem áll tőle. Ennél finomabb palacsintát még soha életemben nem ettem, jelenti ki Tomi elégedetten. Pippinek egy tojás sárgája virít a haján. Még akkor került oda, amikor a palacsinta tésztát keverte ki. Ám ez a malőr egy csöppet sem zavarja őt. Mindig azt hallom, hogy a tojás sárgája jót tesz a hajnak. Meglátjátok, úgy fog nőni a hajam, mintha húznák. Pippi még mézes kalácsot is tud sütni, a konyha padlóján nyújtja ki a hozzávaló tésztát. A gyúródeszka úgysem elég nagy, ha az ember 500 mézes kalácsot akar sütni, jelenti ki Pippi. Nilsson úr, a kismajom is segít neki, a ló nem segíthet, hiszen ő kint lakik a verandán. Miért tartod a lovadat a verandán, érdeklődik kíváncsian Tomi, hiszen ahány lovat csak ismer, az mind istálóban lakik. Hogy miért, mond vállat Pippi, a konyhában mindig csak útban lenne, a szobában pedig nem érezné igazán jól magát. Telnek múlnak az órák, végül Tomi meg Anika elbúcsúznak és hazamennek. Nagyon boldogok, hogy végre akadt egy igazi jó játszótársuk. Tárgykereső vagyok, jelenti be egy szép napon Pippi, amikor Tomi és Anika meglátogatják őt. Tárgykereső? Az meg micsoda? Ámul el Tomi. Olyan, aki mindenféle tárgyakat kutat fel, feleli Pippi. A világ tel is tele van érdekes dolgokkal. Beláthatjátok, hogy igazán kell valaki, aki felderíti őket. Éppen ez a tárgykereső dolga. Tomi és Annika úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez az érdekes küldetéshez, ők is tárgykeresők lesznek, és akkor már hármasban mehetnek kutatni. Pippi egyszer csak talál egy rozsdás, henger alakú bádogdobozt. Pompás, lelkedezik, bádogdobozból sosem lehet elég. Mire jó egy ilyen doboz, akarja tudni Tomi. Az ember a fejére húzza, és azt játsza, hogy éjszaka van, feleli magától értetődően Pippi. Lám úgy is tesz. A fejébe húzott bádogdobozzal járkál, amíg csak orra nem bukik egy kerítés kötélben. Micsoda csörömpölés! De Pippi nem bánja, hiszen megint talál valamit. Egy üres cérnaorsót. Nézzétek, milyen aranyos kis cérnaorsó! Ezzel lehet szappanbuborékot fújni, de egy cérnára felfűzve, nyakláncnak is kitűnően használható, kiált elragadtatva. Tomi és Anika azonban sajnos nem találnak semmit. Miért nem kukkantotok be abba a két korhat fatuskóba? Az ilyen helyeken a legjobb a tárgykeresés. Képzel csak, Tomi talál egy szép kis noteszt ezüstollal, Anika pedig egy vörös korall nyakláncot. Dolguk végeztével hazatérnek a tárgykeresők, Pippi a bádogdobozzal és az orsóval, Tomi a notesszel és az ezüstollal, Annika pedig a nyakláncával.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Sziasztok! Nektek mi a kedvenc sportotok? Engem most a kajakozás varázsolt el. A kajakozást gyakran összekeverik a kenuzással. De én most mondok nektek egy biztos módszert, amivel mostantól meg tudod majd a kajakozást a kenuzástól különböztetni. A kajakok és a kenuk evezője ugyanis teljesen máshogyan néz ki. A kajaklapát rudjának ugyanis mind a két végén van lapát, míg a kenulapátján csak egy oldalon találsz lapátfejet. A kenulapátja inkább egy kézi ásóra hasonlít. Az egyik oldalán a lapátfejét találod, míg a másik végén egy fogórészt találsz, ahol jól megfoghatod a lapátod. S még egy jól látható különbség, amíg a kajakban az emberek ülnek, addig a klasszikus kenuban bizony térdelni kell. Szóval, ha látsz egy folyón egy csónakot, amiben egy vagy két ember evezve térdepel, akkor nagy bizonyossággal kenuzókat láttál. Magyarország kiemelkedő a kajak és kenusportágban. Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld!
2: Na?
1: Az előbb láttam a cicánkat Cirmit kisettenkedni a kamrából. Csupa tejföl volt a szája, nagyon igyekezett, hogy ne vegyem észre.
2: Szerintem van valami a füle mögött.
1: Mi? De hát a szája volt csupa tejföl.
2: Jaj, nem! Ez egy mondás. Azt jelenti, hogy az illetőnek valószínűleg valami szégyelni valója van. Titkol valamit, de nem tudjuk, hogy mit.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: apuk, az is úgy, hát apujka, edd meg Gyurka.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
2: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás. De mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás. Falhoz lapul Tóbiás. Baj, baj, nem vitás. Remeg lapul Tóbiás. Jaj, jaj, mi ez? Ez megvadult. Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt. Ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb, veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más. Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más. Így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk, a nagy alatt átbújunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, megállj, elkaplak, a fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás, itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani, másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: A legkisebb óriás. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy óriás. De ő nem volt ám holmi követevő, megszokott, hatalmas óriás, akitől retteg a világ. Óriás volt ő az emberek, ám kis töpszli törpe az óriások között. A legkisebb óriás testvérei és más hatalmas teremtmények gyakran gúnyolták termete miatt.
1: Nézd már, egy borsós ember sem tud többet megenni, mint 4 tehenet,
0: piszkálta az egyik.
1: Nézzenek oda, egy tavat is alig bír kiinni. Micsoda szégyen,
0: morogta a másik. A legkisebb óriás egyedül, magányosan élt. A környező tavacskák gyakran megteltek könnyeivel, mikor szomorkodott.
1: Engem senki sem szeret. Minden óriás nevet rajtam, az emberek meg rettegnek tőlem.
0: Sokat töprengett, mit évő legyen, aztán egyszer csak egy merész ötlet jutott az eszébe. Elindulok világgá. Előbb vagy utóbb csak találok egy helyet, ahol szeretnek és megbecsülnek. Így is tett. Bam! Bam! Indult el hatalmas léptekkel az úton. Bam! Bam! Léptei úgy dübörögtek, mint az égben a mennydörgés. A remény, hogy barátokat talál, olyan hatalmas energiát adott neki, hogy csak úgy szelte a kilométereket. Hamarosan egy aprócska falura bukkant, aprócska házakkal, aprócska virágokkal, aprócska udvarokban, aprócska bárányokkal.
1: Végre egy takaros kis falucska. Talán itt kedves emberek élnek, és befogadnak egy ilyen jó szándékú behemótot, mint jó magam.
0: Reménykedett az óriás. A faluban azonban nagy rémületet keltett. Az aprócska birkák szétrohantak. Az aprócska emberek megrémültek. Az aprócska házak aprócska cserepei lepotyogtak, ahogy súlyos lépteivel elindult a falu utcáján. A legkisebb óriás így hát továbbállt. Úgy látszik, az emberek félnek tőlem. Nincs más hátra. Találnom kell kedves óriásokat, akik nem bánják, ha pár méterrel kisebb vagyok náluk. Morfondírozott. Ahogy az egyik hegy tetejére ért, belátta az egész vidéket. A távolban egy tavacska feküdt, és benne, ha hiszitek, ha nem, 3 óriás pancsolt, vígan a meleg napsütésben.
1: Micsoda móka!
0: Oda megyek, hát ha barátjukként fogadnak. Oda is ment az ismeretlen fürdőzőkhöz, ám amikor a közelükbe ért, látta, hogy azok még a testvéreinél is sokkal nagyobbak. Lehet, hogy nagyobbak nálam, de ha ki is gúnyolnak, egy próbát megér. Az óriások azonban nem várták tárt karokkal. Először meglepődtek a kis növésű idegen láttán, aztán hangosan kacagni és mutogatni kezdtek.
1: Oda nézzetek, micsoda törpe! Alig lát el a fák felett!
0: Csúfolottak a gigászok. De hősünk nem adta fel, hogy végre barátokra leljen. Ahogy tovább bandukolt, elért egészen a tengerig. Még sosem látott ennyi vizet. Na, ezt a testvéreim sem tudnák kiinni, állapította meg bölcsen, ahogy a végtelen kékséget bámulta. Mivel vissza nem akart fordulni, veszteni valója pedig nem volt, belegázolt a tengerbe, és elindult a nap irányába. Keresek egy lakatlan szigetet, ahol senki sem csúfol és senki sem bán. Nyugalomban élhetek, amíg csak élek. A vízben lassan lépdelt az óriás, de így is gyorsan eltűnt mögötte a világ. Hamarosan semmi más nem vette körül, csak a kék víz és a benne élő halak. Szíve tele volt reménnyel és lelkesedéssel, ahogy könnyedén szelte a hullámokat. Az óriás sok száz kilométer után egy kis szigetet pillantott meg. Ohó, itt az új hazám! Pont ilyet kerestem. Remélem lakatlan, és végre letelepedhetek békességben. Nyomban el is indult felfedezni a szigetet. A fák kisebbek voltak, mint otthon. Lombjaik viszont teli-teli voltak gyümölcsökkel. Ahogy mellettük lépdelt, beleremegett a föld, és meg annyi érett alma, körte, barack potyogott le a fáról. Egy Öreg ember, aki éppen gyümölcsöket szedett, megpillantotta hősünket, amint nagy robajjal lépte a fák között.
1: Na hát, ez az óriás leszette az összes gyümölcsöt a fáról, amit nekem kellett volna. Ezt nevezem én jó munkásnak,
0: mondta bajsz alatt az apóka.
1: Hé, te óriás!
0: Kiabálta hangosan az öreg.
2: Én?
0: Kérdezte Bambán a behemót.
1: Igen, te! Leszedted az összes gyümölcsöt a fákról.
0: Ó, bocsánat, nem akartam bajt okozni, felelte az óriás.
1: Baj? Nem okoztál bajt. Megspóroltál nekem 8 óra nehéz munkát.
0: Az öreg bácsi közelebb lépett.
1: Akarsz-e nekem dolgozni, óriás?
0: Kérdezte mosolyogva.
1: Kapnál ételt, italt és fedelet a fejed fölé. Dolgod csak annyi, hogy lépteiddel lerázd a fákról az érett gyümölcsöket,
0: magyarázta az öreg. A legkisebb óriás meglepetésében azt se tudta, mit mondjon. Nem félsz tőlem? Nem küldesz el, kisember, hebegte. Itt maradhatok a szigeten? Hitetlenkedett, hiszen ez volt minden, amire vágyott.
1: Persze, hogy itt maradhatsz,
0: vágta rá az öreg apó.
1: Gyere, megmutatom neked a fákat, a köveket, a patakokat, az állatokat. Itt mindenki békés és barátságos. Meglátod, itt boldogan élhetsz. Senki sem fog elzavarni.
0: Az óriás gyorsan megszokta új környezetét. Az öreg ember és családja megszerette a kedves jövevényt, és barátként tekintettek rá. Azóta is ott élnek szeretetben, békességben a tenger közepén, egy apró gyümölcsfa szigeten.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
3: Melyik?
2: Hát a szüli nap!

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl házikója. Közeledett a tél az erdő lakói számára. Az állatok egész nap elemózsiát gyűjtögettek, és az otthonaikat próbálták melegebbé és kényelmesebbé varázsolni a hideg téli hónapokra. Mindenki serényen dolgozott, csak a nyúl vacogott egyedül a tóparton. Éppen a boly körül buzgókodó hangyákat figyelte, mikor hirtelen eszébe jutott valami. Házat kell építeni, kiáltott fel, és már is hozzálátott a tervezéshez. Először az építőanyagot szerezte be. Fadeszkákból készült a ház fala. A tetőhöz pedig az erdőben talált cserepeket használta fel. A nyúl szorgalmának köszönhetően hamar felépült a házikó, és még a tél megérkezése előtt be tudott költözni. A tapsifüles kapott néhány holmit barátaitól, és otthonosan bebútorozta a házikót. Egyik nap, mikor éppen elhelyezkedett puha ágyikóján, valaki kopogtatott az ajtón. Barátja a Sűn volt az.
1: Szervusz, pajtás! Azért jöttem, hogy áthívjalak a feleségem születésnapjára.
0: A nyúl annyira megörült barátja invitálásának, hogy mikor elindult, még az ajtót is elfelejtette bezárni maga után. A Sűn ment elől, ő pedig mögötte. Felváltva bukfencezett és ugrándozott. Így történt, hogy még a nyúl a Sűn családnál vendégeskedett, egy tücsök költözött a házikójába. A tücsök téli szállást keresett magának, s mire unta már a hideg és nyírkos odúkat, mikor megpillantotta a nyúl takaros házikóját, rögtön beleszeretett. Bekopogott. De mikor nem jött válasz, óvatosan betipegett az ajtón, és megkereste a házikó legkényelmesebb pontját, a nyúl pihepuha ágyikóját.
1: Ez remek otthon lesz a hideg télre,
0: gondolta, és elégedetten álomra hajtotta a fejét. Nem sokára hazaért a nyúl is, aki fáradtan esett be az ágyába. Miközben forgolódott, véletlenül ráfeküdt a békésen alvó tücsökre.
2: Cirip, cirip!
0: Jajdult fel az apróság. A nyúl pedig úgy megijedt az idegen hangtól, hogy nyomban felugrott és kifutott a házból.
2: Hát ez meg mi lehetett? Talán csak nem egy szörnyetek költözött az otthonomba,
0: mondogatta magának. A nyúl úgy megrémült az ismeretlen hangtól, hogy nem mert visszamenni a házba, csak ült az út szélén, és halkan sírdogált. Nem sokára arra ment a medve, és észrevette a pityergő nyulacskát.
3: Hát te meg miért itatod úgy az egereket?
2: Egy fenevad költözött a házamba, hüppögte a nyúl. Mindjárt itt a tél, s nem lesz hova mennem.
3: Ne aggódj, nyulacska, majd én utána nézek ennek a fenevadnak, brummogta a medve, majd odalépett az ajtó elé. Mély hangján bömbölni kezdett, mire a tücsök hangos ciripeléssel válaszolt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
0: A medve sosem hallott még hasonlót, a tücsök éles hangja halálra rémisztette.
3: Miféle vadállatnak van ilyen fűsiketítő hangja? Jobban teszed, ha nem mész be oda, inkább keresd magadnak másik otthont,
0: dörmögte a medve a nyúlnak sietősen, majd beszaladt az erdőbe. A nyúl ismét egyedül sírdogált a ház előtt, mikor egyszer csak az úton szembe jött a róka.
1: Miért sírsz, kis nyulacska? Mondd csak, ki bántott?
0: Szólította meg a róka.
2: Épp hogy csak egy órácskára mentem el, és addig egy szörnyetek költözött a házamba. Nem tudom, mit tegyek. Jön a tél, s nekem nem lesz hol laknom, panaszolta a nyúl a rókának.
1: Egyet se félj, majd én kiebrudalom innen azt a fenevadat, mondta a tetrekész rókakoma, és közelebb lopódzott az ajtóhoz.
2: Benyitott a házba, és hangosan óbégatni kezdett.
1: Mutasd magad, te félelmetes szörnyeteg! Gyere elő, különben megkereslek és összekarmollak, kiabálta dühötten, s közben farkával ide-oda csapkodott.
2: A tücsök most is csak annyit szólt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
2: De amint a róka meghallotta a hangját, egyből futásnak eredt.
3: Mi ez a fülsiketítő zaj? Akinek ilyen hangja van, az nem lehet más, csak is valami rémes bestia,
2: kiáltozta a nyúlnak, majd eltűnt a lombok között. A nyulacska szomorú szemekkel nézett a róka után, és elhatározta, hogy új otthont keres magának. Már éppen indulni készült, amikor arra jött egy kapirgáló kiskakas.
1: Hová készülsz, nyúl barátom? Kérdezte tőle.
3: El kell költöznöm, mert egy álnok gazfickó elfoglalta a házamat. Először a medve próbálta meg elűzni, majd a róka, de a vadállat mindegyiken kifogott. Nem maradt más hátra, új otthont kell keresnem magamnak, mesélte csüggetten a nyúl.
1: Várj még egy keveset, nyulacska, megnézném én is azt a hírhet fenevadat,
2: és elindult a ház felé. Körüljárta, s közben egy mondókát kukorékolt.
1: Kukorikó! Kukorikó! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
2: A kukorékolásra nem jött válasz, így a kakas berontott a házba, és fülsiketítő hangon megismételte az énekét. A tücsök válaszul ciripelni kezdett.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
2: A kakas pedig egy szempillantás alatt ott termett, bekapta a tücsköt és lenyelte. A nyúl az ajtóból figyelte az eseményeket, s mikor meglátta, hogy a kakas eltüntette a félelmetes szörnyeteget, újjongott örömében. A kakas büszkén lépett ki a házból, s úgy megtetszett neki az éneke, hogy még mindig azt is vételgette.
1: Kukorikó! Kukorikó! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
2: A nyúl, mikor meghallotta a mondókát, halálra rémült.
3: Úgy látszik, a kakas most engem akar felfalni. Jobb lesz, ha inkább felveszem a nyúlcipőt.
2: Azzal a nyúl úgy eliszkolt, ott hagyta a takaros házikót. A kakas nem értette a dolgot, de mivel tetszett neki a ház, télire beköltöztette az egész családját. A nyúl pedig többet nem épített magának új házikót, a bokor tövében ásott magának üreget. Ott várja, hogy vége legyen a télnek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvasta el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
0: Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A sok főnév mire vár? Kinyitott az ugyebár. Névmások és barátai, mindegyike ide jár. Képzeld, van egy olyan kávé, megkérdezi.
2: Figyelj, hát te honnan jöttél? Mert én délről.
1: Úgy hívják, hogy madár látta. Én meg csak egy kis kutya vagyok. Egy olyan vidám spániel, aki ha költőnek született volna, úgy hívnák nevető ráncvel.

0: Sziasztok! Beszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Ágról ágra ugrálok, magasban is víg vagyok. Diót, makkot szeretem, találjátok ki nevem. Ez a mókus.
1: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Oswald Marika vagyok. Most egy csodálatos mesét fogtok hallani. Csukás István, Tóbiás és a Húzat címmel. Korán reggel Tóbiás fürgén felkel, kinyitja az ablakot, s tornázik, ahogy minden nap szokott. Ám odakint az égen felhők gyűlnek, sötéten, eltakarják a napot. Rossz idő van? Majd megjavul. Sétálgatok egy kicsit. Tóbiás jól felöltözve ajtót nyit. Jaj, az ajtó, jaj, az ablak. Mind a kettő nyitva maradt. Rögtön kivisz a húzat. Gyorsan az ablakot. Teszek rá egy nagy lakatot. Ígyni. Erős, nagy lakat. Ám hiába. Leszakítja a húzat. Ennyi, most mit tegyek? Szöget verek körbe-körbe, jó nagyot. Beszögelem az ablakot. Ám a húzat, szörnyű húzat, kirántja a szögeket. Tóbiás a falnak rántja. Szöggel tele a kabátja, a kalapja, a nadrágja. Olyan, mint egy képkeret. Igen, falra szögelt képkeret. Ott fúj a szél az ablakon. A szekrényt majd odatolom. Ám a húzat, szörnyű húzat, szétveszíti a szekrényt. Röpül az ing és a kabát, törülköző szárnyal alá, s zuhan szokni és mellény. Ebből elég, szól Tóbiás, nem fog ki rajtam a húzat. Téglától és meszet hozat. Téglát téglára rakott,
4: s befalaszta az ablakot.
3: Lássuk csak, mi erősebb, ez a fal, vagy a húzat? Dudorázgat, fütyürészget, vígen az ajtóhoz lépked, s lenyomja a kilincset, s fejhez kap, mert a húzat, szörnyű húzat, edöntötte a falat. Kifele nyavajás tégla, kifele az ablakon. Tóbiás nagy-nagy dühében kidobál mindent az ablakon. Lent az ablak alatt, a téren, egy szukrászinas jött éppen, szép nagy tortát vitt a lakodalomba. Egy macska is cikázott, cselezett, de hiába. A tégla felé esett. Az utca felbojdult, ki az, ki dobál? Megbánja százszor. Rohantak föl a lépcsőn, dühösen robogtak, hogy megmondják a véleményüket a tégla dobáló alaknak. De ahogy fönt az ajtók nyílnak, nagyon meglepődtek, mert a húzat kivitte őket. Egyszer csak elvonultak a fellegek, elültek a szelek, s a nap kisütött, ragyogott, s mindenki lepatyogott. Csak egy valaki nem esett le. Tóbiás volt az, s így búcsúzott. Ne haragudjatok, a húzat volt.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Aranyosi Ervin. Hogyan lettem óvodás? Elmondja a Kassai Katalin. Anyukám egy napon kézen fogott engem. Mondta, itt az idő óvodába mennem. Kicsit féltem ugyan, de kíváncsi voltam. Na jó, én nem bánom, indulhatunk, szóltam. Ott, az óvodában, óvónéni várt rám, s láttam sok kis arcot, tán magamat látnám. Néhányuk megszeppent, na de mind kíváncsi, ők is pont most kezdtek óvodába járni. Kis székek, asztalok voltak a teremben, a polcon sok játék sorakozott rendben. Aztán anyu mondta, neki el kell menni. Próbáljak meg bátor kis óvodás lenni. Érezzem jól magam, viselkedjek szépen, délben majd egyem meg a finom ebédem. Játszok társaimmal, s az idő elszalad, ő majd siet értem, itt legyen hamarabb. Sok új dolog várt rám, mert az óvi csodás. Valahogy így történt, így lettem óvodás.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: szeretném én a kiflicsücsköt kérni.
1: Csukás Mese Rádió. Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak, ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.

az égből jött lány. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, az emberek az égen, a felhők felett éltek boldogságban, egyetértésben. Akkoriban még mindenki egy törzsből való volt, nem mérgezte viszály az életüket, és mindannyian felnéztek vezérükre, a bölcs törzsfőnökre. Az emberek harmóniában éltek egymással és a természettel. A betegségeket és a háborúkat még nem ismerték. Veszély nem leselkedett rájuk. Mindenük megvolt, amit csak kívánhattak. Egy nagy kukoricafa mindig ellátta őket terméssel. A folyók és a tavak bővízűek voltak, és rengeteg állat vette őket körül. Ám történt egyszer, hogy a törzsfőnök szépséges lánya megbetegedett. Kezdte elhagyni az ereje. Napról napra rosszabbul lett, de senki sem tudta, hogyan segíthetnének rajta. Még apja, a törzsfőnök is tanácstalan volt. Aztán egy éjjel a törzsfőnök furcsa álmot látott. Álmában megjelentek az ősei, és megsúgták neki, hogy az örök kétermű kukoricafa alá kell fektetni a lányt, s hogy megszabadulhasson a fájdalmától, ki kell vágni a fát. A törzsfőnök kétségbe esett. A lányát mindennél jobban szerette, ám az a fa táplálta népét évszázadok óta. Hosszas gondolkodás után végül hallgatott az ősi szellemek szavára, és a lányát a fa alá fektette. A kukoricafát pedig kivágta. Éppen arra ment a törzs egyik fia, s mikor meglátta a kukoricafa hűlt helyét, mérgében rárontott a törzsfőnökre. A lányot talán meggyógyul majd, de nekünk nem lesz többé mit ennünk, hisz ez a fa táplálta egész népünket, kiabálta. Majd dühében meglökte a törzsfőnök lányát, s az beleesett a lyukba, mely a kivágott fa helyén keletkezett. A lány csak zuhant egyre sebesebben, míg nem elérte a földet, amit akkoriban csak víz borított. Egy vízi madár meglátta a zuhanó lányt, és intett a társainak. Alakzatba, nehogy megfulladjon ez a gyönyörű teremtés, mire a madarak a vízen koszorút formáltak, s a lány már a pie puha tollaik közé esetett. A madarak órákig lebegtek a vízen hátukon a lánnyal, s lassan kezdtek elfáradni. Mi legyen vele? Egész nap mégsem vihetjük magunkkal, tanakodtak a madarak egymás közt. És mintha csak az ég küldte volna, egyszer csak odaúszott melléjük egy hatalmas teknős béka. Na hát, ez meg miféle furcsa szerzet? Kérdezte érdeklődve. Még mi sem láttunk hozzá hasonlót, az égből pottyant közénk, s azóta vigyázunk rá, hogy a vízbe ne fújjon. Esetleg át tudnád venni tőlünk egy kicsit? Mi már kezdünk elfáradni, mondták a vízimadarak. A teknős békát megbabonázta a lány szépsége, szívesen segített rajta. Így hát a madarak áttették a hátára, és ezentúl ő úszott vele a vízen. Mikor aztán ő is elfáradt, egy másik állat vette át a helyét. S így ment ez nap-nap után, míg végül úgy határoztak, hogy építenek neki egy szigetet, ahol biztonságban élhet. A teknős béka vezetésével a vízi állatok köveket és homokot hoztak fel a tengerfenekéről, s elkezdték építeni a szigetet. A halom csak nőtt, egyre nagyobb lett, s nem sokára készen állt a lány fogadására. Néhány állat kikúszott a partra, hogy a lányt ápolhassa, s ahogy kezdett új erőre kapni, körülötte a természet is felélett. Megjelentek a virágok, a fák, és egyre több állat választotta a száraz földet a víz helyett.
Aztán egy nap a tenger két fiú gyermeket sodort a szigetre. A lány elhatározta, hogy felneveli őket, és sajátjaként fogja szeretni. Az egyiket tűznek nevezte el a mindig fénylő arca után. A másik, mindig sápadt kisfiú pedig a rügyecske nevet kapta. A két fiú egymás ellentétei voltak. Rügyecske kedves, nyugodt, engedelmes volt, ezzel szemben tűz a heves, kalandvágyó természete miatt nehezen tudott szót fogadni. Miközben a fiúk egyre idősebbek lettek, a sziget is növekedett, és hamarosan új növények, állatok jelentek meg rajta. Mikor tűz és rügyecske férfivá érett, elbúcsúztak anyjuktól, és elindultak felfedezni a földet. Tűz nyugat felé, rügyecske kelet felé ment, de előtte megegyeztek, hogy mindketten kedvük szerint benépesíthetik a saját földrészüket, s majd később megmutatják egymásnak. Hosszú évek teltek el, mire újra találkoztak. Először tűz földrészét nézték meg. A kietlen tájat hatalmas hegyek, mély szakadékok uralták. A levegőben óriási, félelmetes szúnyogok keringtek, és közben mindenféle ragadozó állatok kutattak zsákmány után. Rügyecskének nem tetszett ez a vadság. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, a természet nem lehet túl veszélyes az emberre, mondta. Majd megfogta az egyik szúnyogot, s addig dörzsölte a szárnyát, míg az egészen apró lett. A veszedelmes állatokat megszelídítette, s a hegyes vidéket erdőkkel és virágos mezőkkel borította be. Másnap elindultak kelet felé, hogy megnézzék rügyecske földrészét. Ahogy közeledtek felé, egyre több lett a virág, a zöldellő fa, s mindenhonnan édes gyümölcsök lógtak. Mikor odaértek, tűz látta, hogy a bőségtől a jámbor állatok óriásira híztak. Épp hogy csak mozogni tudtak, és mindnek ehető volt a húsa. A folyók mindkét irányba folytak, hogy könnyen lehessen hajózni rajtuk. Ám tűznek nem tetszett ez a világ. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, az embernek meg kell ismernie a küzdelmet. A túl könnyű élettől csak ellustulnak, mondta. Majd addig rázta a hatalmasra dagadt állatokat, míg vissza nem nyerték eredeti alakjukat. A gyümölcsök közül néhánynak elvette az ízét, a folyók vize ezentúl pedig csak egy irányba folyhatott. Így formálta a két ifjú a saját képére a világot. Majd addig alakítottak, csiszoltak rajta, míg olyan lett, mint ma. Se nem túl jó, se nem túl rossz.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szóval úgy kezdődik ez a mese,

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, drága gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és most én fogok nektek elmondani egy verset. Hétvári Andrea, a madarak otthona. A madárkák háza a fák lombkoronája. Csipognak, ha kész lett a gyönyörű fészek. Madármamas feleség örül, hogy van eleség. Otthonuk ez télen, nyáron, a legszebb ház a világon.
0: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Ez az elkezdhetünk hullámozni finoman. Tolhatjuk a szelet.

0: a farin.
1: Te mit tudsz Süsüről?
2: Tudom, hogy ő egy sarkán, kedves, jó szívű. Aranyos.
1: Na és mit tudsz még?
3: Egyfejű.
4: Jó sarkán.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
1: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
5: Igen!
6: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
1: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
7: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Olyan sok izgalmas dolog van az életben, és ezért olyan nehéz időben lefeküdni.
2: Tudom.
1: Tudjátok, ezzel én is így vagyok. Mielőtt elalszom, még olvasok, vagy szöveget tanulok, amibe aztán sokszor annyira belemerülök, hogy így kiáltok fel. Hű, már ennyi az idő? Gyorsan le kell feküdnöm aludni, mert különben holnap nagyon álmos leszek. Csak hogy az elalvás nem mindig megy vezényszóra.
2: Igaz?
1: Hát, nekem se. Mondok nektek egy-két egyszerű tippet, ami segíthet az elalvásban. Remélem, azt már senkinek sem kell mondanom, hogy az ágyban már nincs kütyüzés. Ugyanis a belőlük áradó kék fény nagyon nem tesz jót az alváshoz készülődő gyerekeknek. Ha szeretnétek jól aludni, akkor előtte szellőztessétek ki a szobát, és készítsetek be magatoknak például egy finom, cukormentes teát, mondjuk kamillát, citromfüvet vagy levendulát. Használjátok erre a célra is a természet patikáját. Azt azért megsúgom nektek, hogy mindannyian kicsit mások vagytok. Valaki a levendula ízét szereti, valaki a kamilláét. Ebben a dologban is lehet kísérletezni. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok!
4: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
3: Én pedig Zokni.
4: És itt van velünk
3: Rohamanó Fonajszál!
4: Neves te is.
5: Most nem megy. Sziasztok.
3: Mi a baj?
5: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
4: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
3: Na mondjad, mi az?
4: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a mesés könyvet.
3: Igazad van, gyere, tényleg. Oké. Ujjon, nehéz, egy, kettő, három.
4: Gyere, lehozzunk.
3: Ó, tudod, ez a mese.
4: És itt van.
3: Oké, felolvassuk együtt.
5: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
3: Oké, akkor kezdjük el.
5: Bendül Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
3: Történt valami, Matyikám?
5: Kérdezte tőle a tigris.
4: Hát...
5: válaszolta Matyi.
4: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
3: Na, hogy segítek?
5: Rikkantotta a tigris.
3: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.

0: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
1: Morgott magában.
2: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
0: Azt ennék, igen. Vagy kürt és kalácsot.
1: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
2: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
1: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
2: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, 2 napot ültem egy bokor tövében.
1: Tűnődött Andor.
2: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
0: És ki segített? Hogy lett vége?
1: Érdeklődött Matyi.
2: Senki.
1: Vakkantott egy nagyot Andor.
2: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
0: Hú, Andor!
1: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
0: Másszunk!
1: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
0: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
1: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
2: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
1: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne. Vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
2: De hogy ez mennyire idegesítő már?
1: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
2: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
1: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják? Hát tessék! A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
0: Akkor én hazamegyek!
1: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
2: Gyere, Matyi, gurulj velem!
1: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
2: Nem mész haza?
1: Kérdezte Andor nagy komolyan.
0: Nem, várok még 10 percet.
1: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
2: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
0: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
2: Hát elhiszem. Manó, neked jobb kedved lett?
1: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
0: Jaj, de jó.
2: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
1: Jó, várjunk.
2: Oké. Okay.
0: Menjünk.
2: Figyeltek.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez az, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködben. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködben. El nem bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított föl az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mind kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini, édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam, csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjú sereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött, forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorgott, ki a bicska hányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagy bajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Hazám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát. Nini, nevetett édesapám, hazakerült a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A majom.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek: nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját, sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorba álltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segítette az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott egészen ebédig. Persze a táskába a csomagolt pizsamát egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki. Holnap majd apu pulcsiát hozom el.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Kányádi Sándor, Fakó lovon léptet. Fakó lovon léptet, dünnyög, dudorázgat, számba veszi minden kincsét a határnak. Megnézi a krumplit, a tengeri táblát, messziről meglátszik, ha jól megkapálták. Aztán gyalogosan a kertekhez kószál, leng utána egy-egy ezüst-fehér hajszál. S mint megy, a fákról alma, dió, körte, szilva, barack pottyan elébe a földre. Nézelődik az ősz, mert ki más is volna, nézi, mi lenne még végezni valója. S amint nézelődik, lát egy vetőgépet, s neki lát mindjárt a búzavetésnek.
3: Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Apáti Kovács Béla, Színtelen pillangó. Egyszer szörnyű dolog történt a virágos réten, ahol a színes szárnyú pillangók élnek. Pepikének, a kicsi pillangó lánynak egy hatalmas eső lemosta a tarka szárnyairól a színeket. Szomorú látvány volt a pillangó lány színtelenül. Ezen kívül pillangóéknál igen nagy szégyen volt, ha valaki színtelen szárnyakkal jelenik meg a társai előtt. Még az is előfordult, hogy a többiek kiközösítik, nem állnak vele szóba. Amikor Pepike észrevette ezt a közeli patak vizében, keservesen elsírta magát, és elbújt egy sűrű bokorban. A közeli faágán ülő kismadár mindent látott, és megkérdezte tőle: mi a baj, Pepike? Miért itatod az egereket? Szegény kicsi pillangó ijetten kapta fel a fejét. Először azt hitte, hogy valamelyik pillangótársa szólította meg. Nagyon megkönnyebbült, amikor csak egy kismadár volt. Hogy ne sírnék? Nézd csak, a szárnyaim színtelenek lettek. Az eső lemosta róluk az összes színt. Hogyan menjek így a többi pillangó közé? Ha meglátják színtelen szárnyaimat, ahányan csak vannak, mind ellenem fordulnak. Még az is előfordulhat, hogy elkergetnek erről a szép virágos rétről. Mi lesz akkor velem? Elpusztulok, ha nem repdesetek a sok illatozó virág felett. Ezért ne búsulj, Pepike, vigasztalta a kismadár. Segítek, hogy szárnyait újból színesek lehessenek. Igazán? Megtennéd? Örvendett a pillangó lány, és örömében boldogan ugrálni kezdett. Természetesen, szívesen segítek a bajba jutottakon, válaszolta. Hogyan tudsz segíteni, hogy a szárnyaim színesek lehessenek? Nagyon egyszerű, van nekem egy barátom a faluban. Egy kisfiú, aki csodásan tud festeni, és szüleitől nemrég kapott egy festőkészletet neve napjára. Pepike ámulva hallgatta a kismadarat, és alig várta, hogy megismerkedjen a kis festőművésszel. Majd kíváncsian megkérdezte: és mit kér, amiért befesti színesre a szárnyaimat? A kismadár hangosan elnevette magát. Mit kér? Tudd meg, hogy a barátom mindezt elkészíti ingyen, mert ő olyan rendes, segítőkész kisfiú. Ez megnyugtatta Pepikét, és a kismadárral vidáman elindult a falu felé. Hamar meg is érkeztek. Szerencséjükre a mérges kutya is valahol a hátsó udvarban húzta a lóbört, és nem figyelt fel rájuk, amikor megérkeztek. Gergő! Gergő! Csipogta óvatosan a kismadár a fiúcska ablaka alatt egy faágra repülve. Nyisd ki az ablakot! Beszélni akarok veled! Az ablak gyorsan kinyílt, és egy kócos fejű fiúcska nézett ki rajta. Mit akarsz, csicsergő? Miben segíthetek? Nézd csak, nagy bajban van az én kicsi barátom Pepike. Az eső lemosta a színeket szegénykének a szárnyairól. Légy szíves, fesd újra őket, mert így a többi pillangó elkergeti a virágos rétről. Ugye megteszed? Nagyon szívesen, mondta mosolyogva Gergő. Úgy is gyakorolnom kell a festést. Csak azt mondjátok meg, hogy milyen legyen. Ezt rád bízom, felelte Pepike. A kismadár azt mondta, hogy te gyönyörűen tudsz festeni. Azt szeretném, ha a szárnyai minél színesebbek lennének. Ezen nem újjon, mondta, és mindjárt neki is állt a munkának. Elővette a szépen rendben tartott festőkészletet a szekrényéből. Megkérte a pillangólányt, hogy foglaljon helyet az asztalon, majd festeni kezdett. Közben a kismadár kint az udvaron trillázott, hogy elterelje a háziak figyelmét.
6: Mindenki az ő dalával volt elfoglalva, és senkinek nem jutott eszébe benyitni a kisfiú szobájába. Ez alatt Gergő olyan gyönyörű színeket varázsolt Pepike szárnyaira, hogy ilyen talán még a pillangó királynak sem volt. Amikor elkészült, elégedetten szemlélte munkáját. Nézd csak, kicsi pillangó, ugye tetszik az új színes szárnyad? Gergő egy tükröt tartott Pepike elé, hogy megcsodálhassa magát. Szebbek, mint újkorukban! Kiáltott fel boldogan a pillangó lány, és alig várta, hogy megmutassa társainak. Gyorsan megköszönte a segítséget a kismadárnak és Gergőnek. Köszönöm, drága barátaim, a segítséget. Megmentettétek az életem. Most mennem kell. A többiek már várnak. Ég áldjon benneteket! A kis festőművész nem vette szokon, hogy Pepike ilyen hamar visszarepült a virágos létre. Sőt, örült, hogy mások is láthatják, milyen szépen tud festeni. Pedig még csak óvodás. Igaz, már nagy csoportos. Ha találkoztok egy szépséges, színes szárnyú pillangóval, tudjátok meg, bizonyára neki is Gergő festette a szárnyait.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenyefa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos leány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen leánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán. Még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk, illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral. Miért hallgassunk? Nem lopunk! Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmet, hogy még emiatt bajba kerül. De már ezt nem hitte a szegény ember, hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
3: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
2: Nem, felséges királyom, semmit.
3: Az lehetetlen,
2: mondta a király.
3: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
2: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
4: Jaj, Istenem, Istenem! Miért is nem hallgattam a leányom szavára?
2: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
3: Mindjárt hozzátok elém,
2: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
3: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
4: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
3: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
2: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
3: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani. No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
4: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve.
3: Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba. Csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király. Végbe vitted, amit vállaltál. Én sem másolom meg a szavamat. S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan. Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták. Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját, mondta a királyné.
4: Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot.
3: Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál.
4: Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék.
3: Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi. Hát te mit csinálsz, szegény ember?
5: Halászok, felséges királyom.
3: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
5: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
4: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
3: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
4: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
3: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
4: Sírt Rita királyné, s mert sírás révás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
3: Na, ebbe beleegyezett a király. A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt.
4: Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébred fel. Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
3: Ugyan bizony, hol vagyok?
4: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
3: Hogy mertél idehozni?
4: Förmett rá a király. Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged.
3: Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta. No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
2: egyszeribe elé állott a hat lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: A beteg sárkány. Hallottatok már egy olyan szigetről, ahol minden csupa láva, csupa forróság, csupa hamu és tűszányó? Nem? Pedig létezik. Sőt, még csak nem is lakatlan. Ott él ugyanis egy népes sárkánycsalád, kicsik és nagyok, felnőttek és sárkánykölykök, csak úgy csillog rajtuk minden pikkely, ahogy visszaverik a tűzhányók vörös fényét. A szemük pedig olyan sárgán ízzik, mint a nap, amikor kikukucskál a dombok mögül. Minden sárkány nagyon büszke arra, hogy milyen tüzet tud fújni. Van, akié gömb alakú, van, akié nagyon messzire elér, az egyiké zöldesen izzik, még egy másiké hatalmas lángokat vet. A kicsi sárkányok alig bújnak ki a tojásból, már próbálgatják a saját torkukat, és hosszú-hosszú kemény munkával tanulnak meg minél különlegesebb tüzet fújni, hogy lepipálják a többieket. Minden ment is volna a maga rendjén, ahogy az lenni szokott, ám egy nap a kis ügyetlen, a tojás vigyázó kis sárkány óvatlan volt, és beleejtette az egyik tojást a vízbe. Kapkodott nagyon, hogy kihalássza, de késő volt. A tojás szép narancssárga színe a hideg vízben acélkékké sötétedett. A kis sárkány nagyon megijedt, és szaladt is rögtön a felnőttekhez.
1: Ennek a tojásnak valami baja van.
0: Összedugta a fejét a sok sárkány felnőtt, hogy mit évők legyenek. Arra jutottak, hogy a sárkányok erősek, csak nem lesz ennek a tojásnak semmi baja. Biztos, ami biztos, még többet melengedték, mint a többit. A tojások hamarosan szép sorjában ki is keltek, és ott totyogott a tűzhányó melletti sárkánylakban egy tucat sárkánybébi, nagyokat ásítva és apró lángocskákat üfizve. De mindenki a kék tojás lakóját várta. Nem is kellett sokáig a tojás mellett ücsörögniük, mert hamarosan megrepett a csillogó kék héj, és előbújt belőle a világ legkékebb sárkány fiókája. De olyan kék volt, amilyet a többi sárkány még sosem látott. A kicsi kék sárkány alaposan körülnézett, nagyokat pislogott méregzöld szemeivel, és nem értette, miért őt bámulja mindenki. Meg is szeppent egy picit, majd ilyettében csuklott egyet. Volt ám nagy csodálkozás, amikor a kicsi sárkány torkából nem pici lángocskák, hanem jégkockák kezdtek hullani. A legöregebb sárkány össze is csapta a tenyerét. A legizzó parázsra mondom, ez a kölyök igencsak megfázott. Nosza, dobott el egyszerre mindenki mindent, és szaladgáltak fels alá, hogy hamarjában meggyógyítsák a kék sárkányt. Húztak takarókat, hatalmas tüzet raktak, és izzó lávával, ropogós parázssal etették a kicsit. A kék sárkány nem igazán értette, mi ez a nagy felhajtás, mert ő egyáltalán nem érezte magát betegnek, de nem ellenkezett. Kortyolgatta a lávát, szopogatta a parazsat, hátha. Napokig kúrálták a kicsi sárkányt, és amíg a többi sárkányfiúk a tüzet okádni tanult, ő csak üldögélt, bebugyolálva a tűz mellett. Nagyon unatkozott szegény, és bánkódott, hogy nem használ a kúra. A felnőtt sárkányok is csak a fejüket ingatták, amikor már sokat szorra, csak jégdara, hópelyhek, jégkockák, és jeges víz jött a kis sárkány torkából. Nem láttak még olyan sárkányt, aki ennyire megfázott volna. Egyik nap, amikor a kicsi kék sárkány még mindig szomorúan üldögélt a tűz mellett, ahonnan nem tágíthatott, nehogy még jobban megfázzon, az egyik sárkányfióka hirtelen nagyon rosszul lett.
1: Túl sok parazsat reggeliztem, panaszkodott, és nagyon fáj a pocakom.
0: Majd se szó, se beszéd, akkora tűzcsóvát böffentett a sárkánylap kellős közepén, amin még a felnőttek is meglepődtek. Ez még nem is lett volna baj, de a nagy tűztől egy pillanat alatt kapott lángra az egész sárkánylap. Volt nagy fejetlenség és kapkodás, hogy eloltsák a tüzet, de sehonnan sem került elég víz, a sárkányok pedig csak tüzet tudtak okádni. A kicsi kék sárkány csak állt és bámult, majd hirtelen a fejéhez kapott. Majd én, kiáltotta, és összeszedte minden erejét. Vett egy hatalmas levegőt, és olyan hideget fújt ki a torkán, amilyet csak tudott. Amíg a többi sárkány kettőt pislogott, ő már el is oltotta az egész tüzet. Volt nagy öröm, hogy megmenekült az egész sárkánylak. Ott ugrált körülötte minden sárkány, kicsik és nagyok egyaránt. Ő pedig büszkén húzta ki magát, és azt mondta. Lehet, hogy megfáztam, és lehet, hogy nem tudok tüzet okádni, de látjátok, én is jó vagyok ám valamire. Van is egy ötletem. A kicsi kék sárkány kiszaladt a szabadba, a többiek pedig kíváncsian követték. Ott ügyesen a magasba emelkedett, keresett egy meredek lejtőt, és nagyokat prüszkölve behavazta az egészet. Gyertek szánkózni! Bíztatta a többi sárkányt, akik először meglepődtek, aztán nagy boldogan betették magukat a szánkózásba. Így történt, hogy a kék sárkány lett az egyik legfontosabb sárkány nagykorára. Ha valami balul sült el, elég volt őt hívni, hogy eloltsa a tüzet, ha hógolyózni vágytak, ő csinált havat, és ő kezelte hideg lehelletével a megpörkölődött orrocskákat és lábacskákat. Mert nincs azzal semmi baj, ha valaki egy kicsit más. A lényeg, hogy segítsen másokon.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött, börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött, börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befűttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy egyetemes világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy egyetemes világméretű agyvelejének nagy egyetemes világméretű találmányával, a nagy egyetemes világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek. Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi. Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szerefin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szerefin, sose mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szerefin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fényképarcom van, suttogta boldogan Vacska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelen, néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barackmag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Vacska Mati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Vacska Mati, kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet? Kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

sívogatta, hát Gyugyó visszament. De alig hogy a kedvenc kövén elhelyezkedett, megjelent egy szirénázó szörnyű szerkezet. Elillant egy pillanat alatt, elszelelt és nyoma sem

0: Sziasztok! Becsengettek! Irány a suli!
1: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
1: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Tubákos Máté vagyok, Várpalotáról jöttem, 8 éves vagyok. Szabó Lőrinc, Lóci meg a számok. Fáradtan rakottam le. Lóci épp aludni ment, toll, füzet, s könyv feküdt mellette. Ma este mesélsz, ugye? Örvendezett. Ej, de! Nem. Apu! Nincs időm. Azt a Sun Wukong majom királyt. Ugyan már, a 100 oldal. Akkor kurtábbat! Addig kunyorált, s alkudozott, míg belementem. Hát jól van, játszunk valamit, csak ne soká. Ő ágyba bújt, s én csüggettem, folytattam. De mit? Azám? Mit? Vett át a szót ő vidáman, majd elhelyezkedett, én meg sóhajtva mellé ültem, utálva az életemet, utálva a mát, amely elmúlt, és ami jön, a holnapot, az örök játékot, melynek neve kenyéradó robot, s amely precíz, s okos lehet, de rég nincsenek tündérei. S a gyerek szólt, apu, tudod mit? Taníts meg engem osztani. Osztani? Igen. És a játék? Ez a játék. Te, mi bajod? Néztem rá gyanakodva. Semmi, csak hát jó volna tudni, hogy például 865-ben hányszor van meg a 15, mert mondom neked, hogy titok van mindenféle számok között. S ez érdekelne. Hogyne? Mondta Lóci. Mese ez, igazi titok, s mint a keresztrejtvényt, ezt is meg lehet fejteni. Meg lehet. Hogyne? Kaptam észbe. S mint a keresztrejtvényt, igen. S elővettük a számtankönyvet, és egyszerre tündér ilyen izgalmas lett a téli este, és körénk szállt a túlvilág, számok nőttek elő a földből, és bujkáltak egymáson át, számtörpék, óriások, erdők, önműködő varázslatok, s mi, mindkét vadölő detektív, fejtettük, gyilkoltuk a sok titkot, csodát, az iskolában még ismeretlen tizedes törteket mind kiszámítottuk, s úgy találtuk, hogy érdekes, minden érdekes a világon, s a tündér nem fogy ki soha. 9:30-ig eltartott a játék, aztán Lóci ásítva a fal felé fordult. Köszönöm, hogy meséltél, apu, mondta még, és elaludt. Szerettem volna belülről látni a fejét.
1: Csukás Meserádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
1: Szervusztok, gyerekek! Szerednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ezt bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy ünnepségre. Írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, és a borítékokat sziszegi, a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset? Ez nagyszerű. Bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csiga. No és minden rokonom otthon volt?
2: Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez.
1: Pamlag Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését, de hiszen így lemarad a lakodalomról.
2: Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy ők elme más éghajlatra vágyott, mondta egyik nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott.
1: Pamlag Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van a gyíknak, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot tett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót.
0: Mikor is lesz a nagy esemény?
1: Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott. Majd kiugrottak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes.
0: Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet, mit hetet, pár hónapot?
1: Így mérgelődött Alajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondérasszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony Szempilla Róza el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várva várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem az, hogy egyáltalán szánékában áll-e megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, és az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, és az újdonsült pár elvonult a mézesetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlag Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. Családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég, Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
0: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
1: lihegte kimerülten.
0: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
1: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred. Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj. A legkisebbik keresztelőjéről már nem fog lemaradni. Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajrul gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok. Csukás Mese Rádió.
2: Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.

0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik, szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű? Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rákerül a kérdés. Hát ha őtőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom. Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázást csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet. Különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondd el a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? 3. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a zombját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. Még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt, ezzel szemben tücsök úrfi vígan ért és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszter lánc, Eszter lánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius minuszban 40 fok is volt talán, tücsök tódor.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a legédesebb sütemény. Talán már hallottatok róla, hogy a cukorsüveghegyen túl terül el a világ. Mit a világ? Az egész mindenség legédesebb városa, a tündöklő cukorváros. Olyan finom és édes illat lengi körbe az egész városkát, hogy aki a közelébe kerül, csak mosolyogni tud, és hatalmasakat nyelve nyalogatni a szája szélét. Kevesen tudnak ellenállni a város csábításának. Özönlenek is oda mindenhonnan a szakácsok, pékek és cukrászok, hogy bebocsájtást nyerjenek, és ott készíthessék el a legfinomabb és legédesebb süteményeket, amiket ember valaha kóstolt. Akkora szokott lenni a tömeg a kapuknál, hogy cukorváros királyának nem volt más választása, versenyt kellett hirdetnie a jelentkezők között, hogy csak a legjobbak maradhassanak a városban. A csodálatos város hírét meghallotta egyszer egy messzi földön lakó legény, aki, habár olyan szegény volt, hogy gyalog kellett megtennie az egész utat, mégis azt gondolta, csak szerencsét próbál. Hosszú út után érkezett a rózsaszínes felhőben úszó városkához, ahol a zárt kapuk előtt már gyülekezett a nagy tömeg. Mindenki a versenyre várt, hogy megmutathassa édesebbnél édesebb sütemény költeményeit. Vagy három álló napig várakozott a legény, amikor végre kinyílt a városka egyik kapuja, és gyönyörű kíséretével együtt kisétált rajta a király. Ám a legényt ez cseppet sem érdekelte, mert le sem tudta venni a szemét a király mellett sétáló királylányról. Olyan gyönyörű lányt még életében nem látott. Ragyogott a haja, az arca, a szeme, és olyan édes illatot árasztott, hogy mindenki elbódult tőle. A király nagy hangon kihirdette, hogy másnap mindenki járuljon a palota elé, és hozza a legfinomabb süteményét. És hogy ki fog dönteni? Természetesen a királylány, aki olyan finnyás volt, mint senki közel-távol. A sok cukrász, pék és szakács egész éjjel lázasan sütött, főzött, kevergetett, gyúrt és formázott a városka falai alatt. Szinte napvilág volt a sok tűztől és kemencétől. Eközben a legény jó messze ment mindenkitől, nehogy kilessék, miben mesterkedik. Másnap reggel aztán mindenki szépen felsorakozott, és a palota elé járult. Olyan csodálatos tortákat, habos, krémes és töltött süteménykölteményeket ritkán lát élő ember. A királylány csinos kis trónon üldögélt egy arany asztalka mögött, és apró aranykanalával minden egyes süteménybe óvatosan belekóstolt, majd ítéletet mondott. Nem elég édes, mondta az egyikre. Kicsit savanyú a cseresznye, mondta a másikra. Nem elég ropogós a tészta, mondta a harmadikra. Nem elég puha a krém, mondta a negyedikre, és így tovább. Minden büszke versenyző búsan cipelte el a hatalmas szemet gyönyörködtető süteményeket az asztaltól, amitől más mind a tíz ujját megnyalta volna. De a királylánynak egyik sem tetszett. A nap már lemenőben volt, és már annyira megfogyatkoztak a versenyzők, hogy a király aggódni kezdett, mi lesz, ha egy sem lesz közülük elég jó. De a királylány még mindig csak a fejét rázta a süteményekre. Amikor már teljesen kiürült a palota előtti tér, előlépett a legény, kicsit szakadt ruhában, egy aprócska süteménnyel a kezében, és bátran a királylány csillogó asztalához lépett. A király, a királylány és a kísérők végigmérték a szerény jövevényt. Néhány szakács és a bámészkodó tömeg még össze is nevetett a háta mögött. De a legény nem figyelt rájuk. Világszép királylány! Elkészítettem neked a legfinomabb és legédesebb süteményt, amit a földön csak találhatsz.
Kérlek téged, hogy kóstold meg, és mondd el, hogy ízlik. Azzal a királylány elé tette az aprócska és egyszerű süteményt. A királylány tört belőle egy aprócska darabot, a szájához emelte, és ilyet még a világ nem látott. Olyan csodálatos mosoly terült el az arcán, mint még soha. Csukott szemmel ízlelgette a legfinomabb és legédesebb piskótát és krémet, amit valaha kóstolt. Alig nyelte le az előző falatot, már kanalazta a következőt. Egy perc sem telt bele, üres volt a tálka, és a királylány csillogó szemmel mutatott a legényre. Ő lesz a következő cukrászunk. A bámész tömeg erre hatalmas tapsviharban tört ki. Mi a titkod? Kérdezte a királylány. Édesanyám receptje, felelte a legény. Ő tanított meg arra, hogy a sütemény semmit sem ér, ha az ember nem süti bele a szívét is. Te elraboltad az enyémet, hát belecsempésztem a süteménybe. A királylány erre felugrott a trónról, és össze-vissza csókolta a legényt, aki azóta nem csak Cukorváros legjobb cukrásza lett, hanem a királylány férje is.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a királyvárosába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény. Ha nem használ, nem is árt. Elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány 100-at lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világ életemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendók mester és Pusadeák. Hendók mester, Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Pusadeák pedig a Hendók mester leghaszontalanabb szolgája. Hendók mesternek négyszögletes kis feje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Pusadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendók mesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán le is gurultak volna, ha Hendók mester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgyse találtak volna máshol, mint a Hendók mester könyveiben. Mivel ez a Hendók mester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendók mester.
2: No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Pusadeák. Nekem két lúttól helyett egész kócsak szárnyom van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen.
3: Aj, bizony, Pusadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendók mester.
1: Pusadeák erre nagyot rántott erős izmos vállán.
2: De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol.
1: Szó, ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendók mester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rá kiáltott a deákra.
2: Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni?
1: Pusadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, és ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendók mester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak.
2: Add errébb a piros festékes békateknőt.
1: Pusadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt őnek is se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendók mester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Pusadeák képét.
2: Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák!
1: Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Pusadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, s azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendók mester pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett.
2: Jobb is, ha inkább farigcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendók mester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának. Nagyot nézett Busadeák, és addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje, csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást 2 szárnyát.
3: Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen!
2: Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre.
3: Jaj, a király!
2: Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá.
3: De csusszahatott volna ő a föld alá is. Még tán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a tuli tarka palástban.
2: Nini mester, tán be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifragúnyába öltöztél a tiszteletemre. Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot.
3: Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne?
2: Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester?
3: Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se.
2: De fából kifaragom még a gácsérfarkú betűt is. Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet.
3: Hát, miért gácsérfarkú ez, öccse? Kérdezte a király.
2: Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák. Van még nekem ilyen cifraságom több is. Azzal odaszaladt a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét.
3: Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendók mester formájú.
2: A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendók mester formájú.
3: Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek.
2: Táncolt is mérgében a 2 lúttól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz.
3: Mondsza csak, mester, sebes munka-e az az írás?
2: Ojjé, mosolygott boldogan a mester. Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt.
3: Azt mondja erre a király.
2: Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd.
3: Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás.
2: Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsérfarkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fa betűt mázolta be saját királyi kezével, és azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre. Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester.
3: Hogy lehessen ez?
2: Csóválta Hendók a fejét.
3: Hiszen olvasni se tudom, Málé.
2: Majd megtanul. Nézett rá a király a Busadeákra. De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét. És nem telt bele 1 hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon.
3: Nem sokat ér az a sebes mesterség, vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallotta, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, Busadeák sohasem faragott volna fából betűt.
2: Mátyás király nem szólt semmit, hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Tudjátok, hogy miért vannak az óvodákban ovis jelek? A válasz egyszerű, az óvodások még nem tudnak olvasni, de a jelek segítségével ők is könnyedén meg tudják különböztetni a saját dolgaikat a másik társukétól. Nektek mi az óvodai jeletek? Vagy ha már iskolások vagytok, akkor mi volt az óvodában a jeletek? Emlékeztek rá? Az én óvodai jelem a zászló volt. Nagyon szerettem. Büszke voltam rá, mert piros, fehér, zöld színű volt, és azt jelezte nekem, hogy magyar gyerek vagyok. A leggyakoribb jelek a napocska, a mozdony, az autó, a virág, a hold vagy a csillag. Segítsetek nekem összeszámolni, hogy az óvodában hány helyen találhatók meg az óvodai jelek. Fogmosó poháron, a fésűn, a szekrényeken, a tornazsákokon, a ruhákon, a benti váltócipőkön és az óvodában készült rajzokon. Eszetekbe jut még valami, hogy hova lehet további óvodai jelet tenni? Várom az ötleteket! Csukás Mese Rádió.

lesz különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngyűrű, bűvös kulcs és gyönyörű.

ember, a két kedves bicikézzel játszom, játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog, látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe, játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak,

0: játszom én, és táncolok, látszom én, mint sok dolog.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hüvösvölgyi Ildikó meséli el.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor elbeszéli a szüleinek, hogy milyen az az első B. Haja, haja, hé, de sok csodás titkot őriz, az a csöpp, bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyök mackó előtt, az az első B. A sok titkot majd megfejti, azaz minden tudnivalót megtanul, ahogy más senki. Ment haza, ment röpke lábbal, ment oldalán parancspanni, Kormos Luca Nagy Balázssal. Kapujuk nyitván köszönt nekik.
3: Szervusztok, társak!
2: S nevetett gyöngyen, nevetett Vackor teli szájjal. Kérdezte papája az öreg Mackor.
3: No, fiam, haza jöttél. Vége az első napnak, Vackor.
2: Mamája, Mackorni asszony is kínált a konyha előtt, s azt mondta.
3: Jó, hogy jössz, csibém!
2: Azzal a pisze orra elé dugott egy nagy serpenyőt. Mi volt a serpenyőben? 27 palacsinta. Ahogy Mackorné azt sütötte, az mi...

0: Még csak a palacsinta minta. Háromban áfonya lekvár, háromban vörös ribiszke, kilencben cukros mandula, hétben harmatos piszke, a megmaradt ötben mák. Rikkantott a piszénpisze. Bendőmbe mind palacsinták, keblemre borulj világ! Ebéd után brummantott három szívbéli jót, s a két mackó szülének kezdte fűzni a szót.
1: Ajha, kökörcsin utca! Ott áll az iskola. A ti csöpp vackorotok tanulni jár oda. Tanító néném Eszter néni, másik nevén Demény. Hogy mindent megtanulok tőle, nagy bennem a remény. A szeme tiszta kék, a haja barnás szőke, vagy szőkés barna talán. És amit tudni kell, igazán én kicsiholom majd belőle. Van sok iskolatársam is, fiú, lány, épp elég. Mindjárt sorolom őket, ha nem soroltam volna még. Nagy Balázs, egy, Kormos Lucsa, kettő, Kestei Dani, három, Hideg Kuti Márti, négy, Zelnik Bálint, öt, Parancs Panni, hat, Tomokos Matyi, hét, Maros Donka, nyolc, Csukás Pista 9, Szahár Zsófi 10. A 11. én vagyok, ki a sok elsőbés között az egyetlen mackó vagyok. Kérdi az öreg mackor.
0: És hozzád kedvesek?
2: Mackor komolyan válaszol.
1: Azért, mert én mackó vagyok, engem különös módon szeret a sok gyerek.
2: Mackor papa megnyugszik, mackorné bólogat.
1: Aztán tanulj, Csibém! Nehogy még te miattad megszólják lustaságért a csöpp bogyosokat.
2: Piszénk ül jól lakottan, csöpp palacsinta evő. Rikkant három harsányat, hogy belezeng a tető. Mancsait összezárva a táskájára üt.
1: Mert a fiatok bogyos, és a bundája lompos, és loncsos, és bozontos, egy csöppet se kolontos. Hát megállja helyét, azt mondom, mindenütt. Még ma csak ismerkedtünk, holnaptól tanulás, írás, olvasás, számtan, ének, környezetismeret, torna, én nem félek, és csak néha játszadozás. Ez már nem óvoda, teljesen iskola. Aki a lábát oda beteszi, tanulni járhat csak oda. Egy óriás töltsére van Eszter néninek, a töltsérből fejünket tudással tölti meg.
2: Azzal a csöpp pisze az udvarra szalad. Vett olyan cigánykereket, hogy majdnem nyaka szakad. Örül a két mackó szüle, hogy komoly a gyerek, de mackorné mama egy sort még pityereg.
3: Játsz csak, játsz. Te apró, lompos, loncsos és bozontos, játsz te első bébe járó, pisim, pise, kölyök mackó.
2: És estig még akkor bukfencezett ackor.
4: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
5: Gyerekek! Halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
6: Ráckevei Anna vagyok, és most én mondok nektek mesét. Csukás István, Mirmur nyomoz Budapesten. Indulás a 0 kilométer kőtől. Mirmur, a kandúr, békésen aludt egy szalmakalapban. A szalmakalapot valaki egy kert sarkában felejtette, a diófa alatt. A kert a szép völgyi út egy csendes mellékutcájában volt. Vagyis lehetett aludni, pedig már megvirradt, sőt, a nap a diófa alsó ágai közül kukucskált. A fán rigók tollászkodtak, nézték az alvó macskát, és gúnyosan fütyültek. A nap nem fütyült, csak besütött Mirmur szemébe. Mirmur megdörzsölte a szemét, nyújtózkodott, és végre felébredt.
1: Jó reggelt,
6: mondta a rigóknak és a napnak. Kimászott a szalmakalapból, és éppen azon törte a fejét, hogy mit reggelizzen, amikor meglátta a levelet. A levél a szalmakalap karimájára volt tűzve.
1: A reggeli ráér, először nézzük a levelet, mondta Mirmur.
6: Kíváncsian felbontotta és elolvasta.
7: Te hétalvó, te álomszuszék, nem győztem kivárni, amíg felébredsz. Keresd meg, valami fontosat akarok mondani. Menj mindig a jel után, és akkor megtalálsz. Most kiderül, hogy tudsz-e nyomozni, vagy csak egy alamuszi macska vagy.
6: Ideírom az első jelet. A nulláról kell indulnod.
7: És nagy jutalom a megtalálónak, ölel barátod, Oriza Triznyák.
6: Mirmur morgott a bajusza alatt.
1: Nem vagyok alamuszi. Egy kicsit szeretek aludni, ez igaz, de már felébredtem.
6: Hangosan oda kiáltott a rigóknak.
8: Már felébredtem, és nyomozni fogok. Mirmur, a nagy nyomozó.
6: De a rigók nem válaszoltak, csak tollászkodtak tovább a diófán. Mirmur beleszagolt a levegőbe, majd fürgén kibújt a kerítésen.
7: Világos, hogy ki kell mennem az utcára. Azon jár mindenki. Az utca arra való. Az utca elvezet mindenhová. És világos, hogy meg kell keresnem a nullát.
6: Lefutott a Bécsi útig. Könnyű volt a futás, mivel enyhén lejtett az utca. Közben tűnődött, meg gondolkozott, de hát ez semmi egy macskának. Futás közben is kiválóan tud tűnődni, meg gondolkozni.
1: Mi lehet az a nulla?
7: Rémlik, hogy olyan kerek.
1: Na nem baj, ha meglátom, megismerem.
7: Egyelőre rábízom magam a nyomozó ösztönömre. Minden nagy nyomozónak van ösztöne, és én nagy nyomozó vagyok.
6: A Bécsi útnál megállt. Megbújt az újlaki templom sarkánál. Megint gondolkozott és tűnődött.
1: Milyen kérdést tenne fel most egy nagy nyomozó? Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Világos, ezek az útirányok.
6: Ahogy ott tűnődött meg gondolkozott, meglátott egy konflist. A konflist egy szép ló húzta, csillogott-villogott rajta a rézzel díszített szerszám, s csattogott a ló patája a kövezeten.
7: A bakon nagy bajúszú ember ült, egyik kezében a gyeplő, másik kezében az ostor.
6: A nagy bajúszú észrevette a leselkedő Mirmurt, és mosolyogva intett neki.
7: Ugorj fel!
6: Mirmurnak nem kellett kétszer mondani, felugrott a konflisra. A nagy bajúszú mosolyogva ránézett.
7: Sétálunk, sétálunk. Okos macskának látszol, és szépen csillog a szemed.
6: Mirmur bólintott. Nem akarta elárulni, hogy most éppen nyomoz, de bántani sem akarta a nagy bajuszút, ezért visszamosolygott. Ügettek, kocogtak, trappoltak a napsütötte utcákon.
1: Jobbra megyünk,
6: állapította meg Mirmur, s vigyorogva nézelődött. Így érkeztek meg az alagútig. Ekkor Mirmur meglátta a nullát. Izgatottan mutogatott, hogy álljanak meg, de a nagy bajuszú a forgalmat figyelte, és nem vette észre. Mirmur gyorsan leugrott a konflisról.
1: Majd legközelebb elbúcsúzom, majd legközelebb megköszönöm, mormogta.
6: A nulla az alagút előtt állt egy kis parkban. Szép fehér kőből volt, és a talapzatára az volt írva, hogy KM. Mirmur megbámulta előről, oldalról és hátulról. Majd megnyugodva suttogta. Megtaláltam. Előről is, oldalról is, hátulról is nulla. Előre ment és töprengett. Mit jelenthet az, hogy KM? Ekkor ért oda egy csoport óvodás. Figyeljetek, szólt az óvónéni. Ez a nulla kilométer kő. Innen számolják Magyarországon a kilométereket. Mirmur vigyorogva bólogatott. Hát persze, a nulla kilométer kő. Innen kell elindulnom. Halkan nyávogta az óvónéninek. Most már tudom, és köszönöm, bár én nem vagyok óvodás. De az óvónéni már terelgette az óvodásokat újabb látnivaló felé. Mirmur ott maradt a nulla kilométer kő előtt, és megint feltette a nagy nyomozó kérdéseit. Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Merre tovább? Ide-oda forgatta a fejét. Balról jöttem, előttem a Duna. Hátam mögött az alagút. De hol van a jel? A nulla kilométer kőre nézett. Ott a jel, és felfelé mutat. Felnézett a magasban tündöklő várra. Felfelé megyek, döntötte el. Onnan jobb a kilátás, vagyis onnan jobban látok.
5: Csukásmeserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sárkány, kedves jó szívű aranyú.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Aludjál. Aludjál, gyönyörű virágszál. Ringó kis bölcsőben anyádról álmodjál. Bubája, bubácska, esti csillag ragyog. Aludjál, aludjál, én is álmos vagyok.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Kormos István, a kevés kis kakas. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyukocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinkét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habokba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj, mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta, volt nincs, hova lett, a gyöngyöcske oda lett. Kukuríkú, csibekas, megjárta a kis kakas.
1: A kevés kis kakas című mesét hallottátok.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kisfiam.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túl. Na, megálljatok, csak nem jól kezdtem. Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az Óperenciás tengeren túljárt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak, nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja, Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom, ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mintha dézsával öntenék, megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört minden, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
2: Ja, Istenem, édes jó Istenem,
1: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
2: Sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
1: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, s elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, és aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az.
2: Hely, uram teremtőm, volt öröm,
1: de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat.
2: Gyere!
1: Vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a 6 elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vén halász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király. Azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok Dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Van nekem egy palotám, szép zöldek az ablakai, no és a falai, gyönyörű színesek, ráismertetek.

palotában élt, ami igazságos Mátyás királyunk. De szegény Mátyás király egy napon nagyon megbetegedett, s ahogy úgy fekszik az ágyában, egyszer csak egy lét szállt az orrára, s

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kovácsra Ferenc, a Radnóti Fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent. El a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jóisten sem az égből. Csak ugyan hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén, bogár hátú tiszta házaira, muskátlis százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevető szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót, elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is, azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja. Nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba oda kvártéozták be magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlést tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra. Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? Ezt kérdezték az öregek. Itt, itt, itt, jó lesz itt? Felelték vissza a fiatalok. azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi fa leveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri-ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok nekilombosodott fáit. Mire a nap felszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add el rép, Csicseri! Hozom már Ficserit! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek. Boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz Radnótból megint! Példát mutatnak az égmadarai. Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, figyfirigy, szép jó éjszakát! Virrassza ránk, figyfirigy, rózsás hajnalát!
1: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. Aféle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nem igen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félváról vetette oda neki a kérdést.
3: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
2: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
3: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
2: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
3: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
2: János pedig már felelte is.
4: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, miért utána?
2: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
3: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
2: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
4: Az égvilágon semmi se, uram.

0: Szegény János hakkanhala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni. Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek. Minden becsületes ember megeszi a kanalát, hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás István. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz. De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátú a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, hogy felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban. Ne a hátsó feledet.
0: Értem. És mit nem illik még csinálnom?
1: Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát. Az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem. Az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátul nagyot sóhajtott.
0: Hú, akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni.
1: Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
0: És ha nem tetszik?
1: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátul vidáman bólogatott.
0: Azért ez nem is olyan nehéz.
1: De kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon. Hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt. De ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk. Ugyanis udvariasnak kell lenni. Megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály. Semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátul ravaszul mosolygott. Az jutott eszébe, hogy most aztán egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Ő is a táborozásnál. Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen. A fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem vésed a nevedet a fatörzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel nem piszkítod be, mert hát ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, s nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit. Nem csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.
5: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhő szirén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás közt pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy 7-ig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat, és elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Otthagyjuk. Messzi földön élt egy özvegy király, 12 fiával és egyetlen leányával. A királyfiak szépek voltak, daliásak, mindenben igyekeztek apjuk kedvére tenni. A királylány pedig szebb volt a napnál is. Aranyhaja csillogó fürtökben omlott vállára. Boldogságuk mégsem tarthatott soká, mert a király egy nap újra megnősült. Újdonsült felesége egy boszorka volt, aki ki nem állhatta az árvákat, s magának akarta a királyságot. Gonosz varázs erejével megátkozta a király fiait. Változzatok fekete madarakká, repüljetek messzire, ahová a szem nem lát már el. De az átka nem teljesülhetett be, mert a fiúkban erősebb volt a jóság, mint a boszorkában a gonosz, és kecses, fehér hattyúkká változtak. Ám így is el kellett hagyniuk szeretett húgukat és apjukat. Szárnyra keltek tehát, és messzire elröpültek. Akkor a királyné a lányka ellen fordította minden varázs erejét. Varangyos békákat tett a lány fürdővizébe, és megparancsolta, hogy azok a lány testén ugráljanak, és csúfítsák el szép fehér bőrét. Csak hogy mikor a lány a vízbe lépett, az a víz kristálytisztává változott, mert ez a lány maga volt a megtestesült jóság. A varangyok pedig hiába ugráltak. Egymás után piros pipacsokká változtak. Látva ezt a királynő, új tervet eszelt ki. Diónak levével kente be a lány egész testét, ami hófehér bőrét koszos barnára festette. Úgy vitte a király elé, és azt hazudta, egy parasztlány surrant be a palotába. A király nem ismerte meg saját leányát, és az őrökért kiáltott. A királylányt megnémította a boszorka, így szólni nem tudott, hát sírva szaladt világgá. Elindult hát, hogy megkeresse elveszett bátyjait. Addig bolyongott, míg el nem nyomta az álom egy tópartján. Reggel a tó vizében megmosdott, és tovább indult. Hamarosan egy öreg anyókával találkozott, aki elmondta neki, hogy királyfiakat ugyan nem látott, de éppen 11 hattyút látott a tenger felé repülni, talán ők azok. Elindult hát. S mikor a sziklás tengerpartra ért, a nap már lemenőben volt. Testvéreit nem látta, de talált 11 hófehér hattyútollat. Majd meglátta a fehér madarakat, akik egyenest hozzárepültek. Amint a nap lenyugodott, a hattyúk átváltoztak, és bátyjai álltak előtte. Az átok miatt nappal hattyú alakban kell élnünk, csak éjszakára változhatunk vissza. De nem maradhatunk ezen a vidéken tovább, mert közeleg a hideg tél, és holnap útra kell kelnünk, mondta a legidősebb. Vigyetek engem is magatokkal, kérlelte őket a királylány. A királyfiak nádból nagy hálót fontak éjjel, hogy együtt maradhassanak, és azon vihessék magukkal útjukra a kishugukat. Négyen fogták a háló négy sarkát, és még négyen minden oldalát. Kapaszkodott a királylány erősen a hálóba, mert rémisztő magasban szálltak már a tenger felett. A tenger nagy volt, és végtelenül széles. A királylánnyal is lassabban haladtak a hattyúk, mint hitték, és már a nap is lemenőben volt. Partot kell érnünk, mielőtt emberré változunk, kiáltott a legidősebb, és minden erejüket megfeszítve csapkodtak szárnyaikkal. Ám végül sikeresen partot értek, és eztán minden nap, míg testvérei hattyúként úsztak a vizen, a királylány az erdőt járta, és gyűjtötte a csalánt, hogy ingeket szőjön bátyjainak, hiszen az átok szerint csak így változhatnak vissza emberré. A növény sebesre csípte kezét, de a királylány nem riadt vissza a fájdalomtól, és folytatta a munkát. Bátyjainak, látva fájó sebeit, elerett a könnyük, ám a könnycseppek a lány kezén begyógyították a sebeket, elmosták a fájdalmat. Egy nap
A hattyúk éppen a tavon úszkáltak, mikor vadászkutya jelent meg a sziklán, nyomában egy egész udvartartással. A birodalom ifjú királya volt vadászaton, és mikor meglátta a lányt, egyből beleszeretett. Magával vitte palotájába, s ott díszes ruhákba öltöztették, igazi királynőként bánt vele mindenki. De a lány egyre csak búslakodott. Gondolta hát a király, hogy a munkája hiányzik neki, ezért külön termet állíttatott, s csalánt hozatott, hogy a lány folytathassa az ingek varrását. Mikor már csak egyetlen egy ing volt hátra, elfogyott a csalán. Akkor éjjel a holdfényénél kiosont a királylány a palotából, és a város temetőjében talált csalánbokorról szedett leveleket az utolsó inghez. Ahogy visszafelé lopakodott, meglátta őt az udvari pap, aki kezdettől nem szívelte a lányt, és boszorkánsággal vádolta meg a király előtt. Mivel a néma lány védekezni nem tudott, boszorkánynak kiáltották ki, és halálra ítélték. De a király kegyéből megengedték neki, hogy a tömlőcben is varhasson. Elkezdte hát az utolsó csalán inget. Reggel az ing egyik ujja még hiányzott, de már jött érte a hóhér és a mágjához vezette. A lány az égen egyre testvérei után kutatott, hiszen ha ő meghal, bátyjai sem szabadulhatnak ki hattyú testükből. De a hattyúk követték húgukat, és most leszálltak a mágja mellett az odasereglett nép ámulatára. Akkor a királylány rájuk dobta az ingeket, és a hattyúk abban a pillanatban királyfiakká változtak. Csak az egyikük egyik karja helyén maradt hattyúszárny, mivel az utolsó ujjat már nem volt ideje befejezni a királylánynak. Most, hogy megtört az átok, megszólalhatott. Elmesélte történetét a fiatal királynak. Ő pedig szerelemmel telve visszafogadta, s testvéreivel a birodalomban boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: A búmocsara. Valamikor régen egy távoli földön élt Tipró király 3 gyermekével. Birodalma virágzott, ám az uralkodó lelkét nem hagyta el a bánat. Királynéja halála óta nem lehet igaz társra. Az évek során buzgón kereste jövendőbeliét, azonban se hírét, se honvát nem találta. Ahogy telt az idő, megkeseredettségében szokásává vált, hogy valamennyi nő szívét meghódította, s csak hamar össze is törte. Ezt látva, két fia is hasonló életet élt. Nem volt olyan hajadon kereke világon, aki ellen tudott volna állni a hírhet Tipró ifjak csábításának. A röpke boldogságot vége láthatatlan keserűség követte. Az összetört szívű leányok szégyenükben egy eldugott tisztáson hullajtották könnyeiket, s átkozták a napot, amikor átverte őket a két királyfi. Az uralkodói család legfiatalabb sarja a híresen bájos királylány volt. Valamennyi alattvaló rajongott, csillogó szemeiért elolvadt a mosolyától, és szomjazta figyelmes szavait. Édesapám, szólította meg egy nap a trónuson terpeszkedő királyt. Néped asszonyai megcsömörlöttek. Egész nap csak itatják az egereket bátyáim szédítései miatt. Tenned kell valamit. Ebből még nagy bajunk származhat. Ho-ho-ho-ho-ho! Nevetett a nagyúr. Nem úgy van az. Ezt nem értheted, zsengekorú kis leányom. Egy férfinek hódítania kell, hogy férfi legyen. Ugyan mit árthat némi pityergő hölgy? Most pedig erígy innét, és ne üsd bele az orrod mások dolgába. A királylány feldúltan vágtatott le a lovász fiához, az egyetlen emberhez, akivel őszinte viszont ápolt. Miért nem látják, hogy mások érzéseivel nem lehet csak úgy játszadozni? Hogy lehet ilyen kegyetlen a családom? Fakadt ki. A lovász fiú megnyugtatásképp szorosan megölelte a felháborodott királylányt. S a nap hátra lévő részét jókedélyűen töltötték egymás társaságában. Egyik reggel őrületes sikolyra ébredt a királyság apraja nagyja. Az uralkodó álmos szemekkel nézett ki ablakán, s elhűlve kiáltott. Őrség! Azonnal vegyék körbe a várat! Nagy ijegység oka egy döbbenetesen bűzös, gigantikus mocsár volt, ami magabiztosan hömpölygött a vár felé. Ami az útjába került, bekebelezte, akire pedig ráfröccsent a posványból, menten elkámbicsorodott. Mikor az úrilakhoz ért, a gomolygás abba maradt. Ekkor olyan dolog történt, amire senki sem számított. A masszából lassan, cuppogva kiemelkedett a mocsár úrnője, s villódzó tekintetével a király felé fordult. Tipró király, engem az összetört szívű alattvalóid könnyei hívtak életre, a bú mocsarának királynőjét tisztelhetett személyemben. Tudod-e, hogy miért járultam a házad elé?
2: Kikérem magamnak! Azonnal fordulj vissza oda, ahonnan jöttél, te mocskos nőszemély! Tönkre teszed uralmam! Elpusztítod alattvalóim otthonát! A rózsakertem tövében bűzölöksz, és még ezt a számon kérő hangnemet is megengeded magadnak? Hát nem sül le a bőr a képedről?
1: Most már elég legyen! Ripakodott rá, ellentmondást nem tűrő hangon a mocsár királynő. Olyan sok hajadont vertetek át fiaiddal, hogy keserű könnyük láppá varázsolta az eldugott tisztást. És ahogy a szomorúság, úgy a sártenger is nőttön nőtt. Egy órát kaptok, Tipró család, hogy megmentsétek hőn szeretett királyságotokat a mocsárrá válástól. Ha addig nem talál valamelyik őtök igaz szerelmet magának, azzal sorsotok megpecsételődik. A riad királyi família férfi tagjai fejvesszel lovagolták körül az udvart, őszinte románc után kajtatva, ám mint hiába.
2: valamennyi asszony szívét már megkeserítették, és egyikük sem volt hajlandó szóba állni a kétségbe esett udvarlókkal. Az egy óra már majdnem letelt, s a bú mocsarának úrnője elé járult a birodalom népe, évükön a tiprókkal. Királynőm, felségem, könyörülj meg rajtunk, rimánkodott az egyik királyfi. Most már tudjuk, hogy hibáztunk. Bocsáss meg nekünk, hadd kezdjük előről. Bűnbánatot későn érkezett, fiú. Nektek tán újdonság, de az ígéretet be kell tartani. Azt ígértem, hogy adok egy órát, hogy megmenekítsétek magatok. Az idő mindjárt lejár, végzetetek pedig elértiteket. Készüljetek! Ahogy a mocsárasszony felemelte a kezét, meglátta a legkisebbik tipló gyermeket, a királylány. Félelmében a lovász fiú kezét szorongatta, aki minden erejével próbálta őt megnyugtatni. Nocsak! Mit látnak szemei? Csak nem a hercegnő az. Hát miért nem ezzel kezdtétek? Kislányom, szeretitek ti egymást? A két fiatal úgy meglepődött, hogy meg sem tudott szólalni, így hát megcsókolták egymást. Ha hiszitek, ha nem, a mocsár félelmetes úrnőjével egyetemben egy szempillantás alatt eltűnt. A tipró férfiak megfogadták, hogy megváltoznak, és neki láttak megbékíteni a birodalom valamennyi becsapott szívét. A kislány pedig azóta is boldogan él a lovász fiával.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
2: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bárcsak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
3: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
2: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta.
4: Köszönöm. Szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
5: Miau, miau, miau. Ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
2: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
3: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
2: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
3: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom, kedves mosolyodra.
2: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt revegi.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
6: Mú, mú, mú, mosolyt ide félre, bú.
2: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel.

0: foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
1: Csip-csip-csip, hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Kisten, sajnálom.
0: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak! Forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én besém is tovább tartott volna.
2: Csukás mesedárnyék.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

a kis hableány. Az óceánok mélyét az özvegy vízi király uralja, aki a tengerfenéken él, várában, édesanyjával és 6 szépséges sellőlányával. Az 5 idősebbik sellő boldogan élte életét, nem vágytak nagy kalandokra, csak a legkisebb lány volt boldogtalan, mert ő a szárazföldre vágyott. Nagymamája azzal vigasztalta. Kedvesem, ha eljön a 15. születésnapod, egy napra felmehetsz, és megnézheted a földi világot. Végre elérkezett a legkisebb lány születésnapja. Sebesen úszott a felszínre, ahol egy óceánjárót pillantott meg. Egy sötét hajú ifjút vett észre. Egész nap őt figyelte, s mire a nap lement, menthetetlenül beleszeretett. Éjjel hatalmas vihar támadt, és az óceán hullámai úgy dobálták a hajót, mintha csak egy gyufás katúja volna. Árbócai letörtek, a vitorlát szaggatta a szél, és a jéghideg víz elöntötte a hajó testét. A sellőlány pedig egyre csak szerelmét kereste, kétségbe esetten a vízben. Megtalálta a félholt ifjút, amint épp lesüllyedt a mélységbe, és nagy nehezen kiúszott vele a partra. Nem merte otthagyni, amíg nem látja, életben maradt-e, de félt, hogy a fiú meglátja sellő testét, így elbújt egy szikla mögé. Onnan látta, amint a fiú ébredezni kezdett. 2 hölgy sétált a parton éppen arra, és amint meglátták a félholt úrfit, nyomban segítségért szaladtak. Mert ez a fiatalember bizony a király volt. A hableány akkor visszament az óceánba, de sosem tudta feledni az ifjú arcát. Éjszakákon át csak sírt, és másra sem tudott gondolni, csak hogy újra láthassa szerelmét. Nagy bánatának az egész birodalomban híre ment. Míg egy napon egy öreg tengerjáró kereste fel a legkisebbik sellőlányt. Én tudom, ki segíthetne rajtad, de az ő tanácsa sok veszéllyel jár, és még több áldozattal. Akkor a lány, ahogy az öreg tanácsolta, elindult felkeresni a tengeri boszorkányt. Útja egy sötét, kékes-zöldes algaerdő mélyére vitte, ahol a boszorkány készségesen fogadta barlangjában. Meghallgatta a sellő bánatát, majd így szólt. Adok neked egy bájitalt, amit ha megiszol, élhetsz az emberekkel a szárazon. Lábakat kapsz farkat helyett, és úgy festesz majd, mint azok a hölgyek. De komoly árat kérek a segítségemért. Elveszem a gyönyörű hangodat, és többé egy szót sem tudsz szólni. Ha pedig az ifjú, akit szeretsz, nem szeret viszont, és mást vesz feleségül, folytatta a boszorkány, nászuk reggelén meghasad majd a szíved. Nem marad más belőled, csak fehér hab a tenger hullámain. Ám ha a bájitalt megiszod, a tengerbe nem térhetsz többé vissza. A lány szerette testvéreit, édesapját, de a királyfit még inkább. Így végül beleegyezett mindenbe. A boszorka elvette a hangját, és átnyújtotta a bájitalt. Egy hajtásra kiitta. Mély álom vett akkor erőt rajta, és elaludt. Másnap a nap első sugaraira ébredt, és nyomban érezte, hogy valami megváltozott. Sellőfarka eltűnt, helyette 2 szép emberi lábat kapott. Így talált rá a királyfi, és felvitte magával a palotájába. Ott élt azután a királyfival, de a néma lánnyal nehezen értették meg egymást. A lány reménytelenül szerette az ifjút, de az, ha kedvelte és szánta is, nem szerette viszont. Szíve már másé volt. A királyfi ugyanis abba a lányba volt szerelmes, aki őt a tengerből a nagy vihar éjjelén kimentette.
Csak sírt a lány, zokogott keservesen, hiszen szavak nélkül hogy is mondhatta volna el, hogy ő az a lány, akit akkor a tengerben látott. Hogy éppen az ifjú kedvéért öltött emberi alakot, és tiszta szívéből szereti az ifjút. Ahogy teltek a hetek, hónapok, a királyfi elfelejtette a sellőlányt, és más kedvest talált magának. Esküvőt terveztek, nagy lakodalmat, és a sellőlány már tudta, hogy mi lesz a sorsa. Az ifjú pár nagy hajóval indult nászútra az óceánon, és mert sajnálták szegényt, magukkal vitték a néma lányt is. Az csak nézte a tengert némán, szomorúan, és arra gondolt, bár otthon maradt volna, bár sose lett volna szerelmes. Mikor a nap már lenyugodott, a sellőlány a fedélzetről a családját pillantotta meg. Sejtette, hogy érte jönnek. Húgunk, eladtuk hajunkat a boszorkánynak, hogy segítsen rajtad. Itt ez a tőr, ezzel kell végezned a királyfival, és akkor ismét sellővé változol, és visszatérhetsz közénk. A lány nem válaszolhatott, csak a könnyei potyogtak. Hogyan is vehetné el az életét éppen annak, akit a legjobban szeret? Hiába szerette magánál is jobban nővéreit, édesapját, nem talált más kiutat. A tengerbe vetette magát, és ezzel sorsa beteljesült. Ahogy a boszorkány megjósolta, nem maradt belőle más, csak fehér hab a hullámokon.

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köleskását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köleskását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köleskásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falu béliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
0: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás mese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagy jámborul, s mosolyogva tovább burul. Vele zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagy jámborul,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!